0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanz műsorán.
3: János apostol második levele. A presbiter a kiválasztott asszonynak és az ő gyermekeinek, akiket én igazán szeretek, és nem csak én, hanem mindenki, aki megismerte az igazságot. Az igazságért, amely megmarad bennünk és velünk lesz mindörökké. Kegyelem, irgalom és békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól, az Atyának fiától, igazsággal és szeretettel. Nagyon örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeid között, akik igazságban járnak, amint parancsolatot vettünk az Atyától. És most kérlek téged, asszonyom, nem mintha új parancsolatot írnék neked, hanem amelyet kezdettől fogva vettünk, hogy szeressük egymást. És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, amint kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járjatok. Mert sok hitető jött e virágra, akik nem vallják a Jézus testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az Antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé. Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek. Mert aki köszönti, részese annak gonosz cselekedeteiben. Sok írnivalóm volna nektek, de nem akartam papírral és tintával, hanem remélem, hogy el tudok menni hozzátok, és szemtől szembe beszélhetünk majd, hogy örömünk teljes legyen. Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvérednek gyermekei is. Amen.
4: János második levele hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a rá...

0: Most következik. Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked.
1: Győztes, szép napot kívánok.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Győztes, szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Ma reggel az Efézusi Levél 6. rész 11. versét olvasom fel. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. A hitben való harcunkról a Biblia azt mondja, hogy nem test és vér ellen van, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszságnak szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. Ezért is örömmel öltjük fel a harci fegyvereinket, mert készen vagyunk az ütközetre. Észrevetted, hogy a Biblia nem azt mondja, hogy imádkozz, hogy Isten felöltse rád a harci fegyverzetet, hanem azt mondja, hogy te vagy az, akinek magadra kell ezeket venni. Tehát semmi haszna nincsen annak, hogy ha azért imádkozol és siránkozol Istenhez, hogy védelmezzen meg az ördög ravasságaitól, mert Isten megmondta, hogy mit kell tennünk. Azt mondta, hogy vedd fel az Isten fegyverzetét, vagyis, hogy készülj fel a harcra. A Szentírás kihangsúlyozza, hogy Isten minden fegyverzetét vedd fel, és nem csak egy párat ezek közül. A 11. versben azt olvastuk, hogy öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, vagy más fordítás szerint a teljes fegyverzetét. Jó ez a szó, hogy teljes, mert biztosnak kell lenned abban, hogy minden fegyvert magadhoz vegyél. Semmit se hagyjál ki. Tehát rajtad múlik, hogy az igaz lelkűség öve rajtad legyen, az igazság mellvasa, felsorúzva a lábaidat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével, felvedd az üdvösség sisakját, hitnek pajzsát, amit mindenképpen fel kell venned. Nem állunk védelem alatt az ördög mesterkedéseivel szemben, ezért is kaptunk pajzsot, hogy az ördög minden tüzes nyilát megúltsuk. Istennek a fegyverzete a mai napon is elérhető, de neked kell meghozni egy tudatos döntést, hogy magadra veszed. Isten nem fogja ezeket rád kényszeríteni, rád helyezni, mert azt mondja, hogy vedd fel. Tehát ez a te dolgod. Nem számít, hogy mennyit imádkozol és böjtölsz ezért. Tehát állj szilárdan, készen, teljes harci fegyverzetben, mint Krisztus jó katonája. És emlékezzél, hogyha már magadhoz vetted a fegyvereidet, akkor legyél benne biztos, hogy állandóan ebben jársz. Soha ne vedd le ezeket. Készülj a harcra. Erről a harcról azt mondja a Biblia, hogy ez jó harc. Mert az a jó benne, hogy már eldőlt, és te győztél a Krisztusban. Hogyha gondolod, akkor elmondhatsz velem egy imát ezzel kapcsolatban. Mennyei Atyám, magamra veszem a teljes fegyverzetet, amit adtál nekem, és szilárdan megállok, mint Jézus Krisztusnak jó katonája, készen állva a hit harcára a mai napon is. Megoltom az ördögnek minden tüzes nyilát, és minden haditervét hatástalanítom, mert a fegyverzet mindig rajtam van, mint ahogy az egy katonához illik. Jézus nevében. Amen.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: János apostolnak harmadik levele. A presbiter, a szeretett Gájusznak, akit én igazán szeretek. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jó legyen dolgod, és légy egészséges, ahogy jó dolga van a te lelkednek is. Mert nagyon örültem, amikor atyafiak jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról úgy, ahogy te az igazságban jársz. Nincs annál nagyobb örömöm, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett barátom, hűen cselekszel mindenben, amit az atyafiakért és pedig az idegenekért teszel. Akik bizonyságot tettek a te szeretetedről a gyülekezet előtt is, akiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjukra. Mert az ő nevéért mentek ki, semmit se fogadván el a pogányoktól, nekünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az igazságban. Írtam a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Ezért, ha oda megyek, fölemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk, sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be a testvéreket, és akik ezt szeretnék, azokat is megakadályozza, és az eklézsiából kiveti. Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az az Istentől van. Aki pedig rosszat cselekszik, nem látta meg Istent. Demeter mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is. De mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Sok írnivalóm volna még, de nem akarok tintával és tollal írni neked. Hanem remélem, hogy csak hamar meglátlak téged, és szemtől szembe beszélhetünk. Békesség neked! Köszöntenek téged a te barátaid is, köszöntsd a barátainkat is név szerint. Amen.
0: János harmadik levele hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: És nagyon örülök, hogy ma is ketten érkeztetek. Jánosi Teodóra, lányod, újra itt a stúdióban. Szia, Teodóra.
3: Köszöntöm én is kedves hallgatókat.
1: Mert múlt héten megígértük a hallgatóknak, hogy ugyanott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Feri 25 éve tart az előadásokat fiataloknak országszerte. Önismeret, szerhasználat, önbizalom hiány, sok mindenben segíted őket, és egy jó ideje most már Teodóra is, mint kortárs segítő apával együtt vagy, és a kapcsolatokról beszéltünk az elmúlt adásban, a fiatalok kapcsolatrendszeréről van szó. Nagyon jó, Teodóra, hogy ma is itt vagy, mert szerelmi ügyekről is szó lesz, és biztos vagyok benne, hogy el tudod mondani, hogy a fiatalok sok mindenben hogyan gondolkodnak, és ott fejeztük be, hogy szoktuk mondani, főleg egy fiatal esetében, de ez felnőtt esetében is előfordul, hogy nem is a párjába szerelmes, hanem a szerelembe szerelmes. Honnan tudjuk ezt felismerni?
2: Gondolkodhatunk úgy a szerelemről, hogy egy kémiai vegyület, a fenilatilamin nevű vegyületnek a megjelenése az agyunkban, és bizonyos hormonális dolog a szerelem. Gondolkodhatunk úgy is a szerelemről, mint a költők, hogy ámor nyíla eltalált, és nem tehetek róla, ha meglőtek, szerelmes vagyok. Vagy gondolkodhatunk úgy a szerelemről, hogy igazából a másikat én használni akarom, mint a kisgyerek mondja, hogy megfojtod azt a katyát, de ma én a döglöttet is szeretem. Tehát amikor a szeretet érzésünkben, a görög nyelv három szót használ a szeretetre, és az egyik az az erosz, amiben az erotika szavunk is van, ez egy folytó szeretet. Ez birtokolni akar, ez bekebelezni akarja a másikat, hogy teljes az enyém vagy. Jó, hogyha van egy védőburka ennek a szeretetnek, ez a fileó, amikor barátommá válsz, és te a társam vagy, a barátom vagy, de a legjobb az, hogyha ezt egy külső szeretet héj befedezi, ez pedig az agapé szeretet, hogy elfogadlak, és szeretlek úgy, ahogy vagy. És a szerelemben azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy nem mindegy, hogy melyikre célozom, hogy csak ez az eroszt és a hormonális dolgokat akarjuk föltuningolni magunkban, és nem tudjuk megfékezni, mint egy Ferrari a 400 lóerővel, és fölkenődünk a fára, vagy az oszlopra, vagy pedig megtanulom, hogy a szívem, azt mondja a Biblia, a családabb a szív mindennél, ki ismerheti ki, de megtanulom kordába tartani a vágyaimat, az ösztöneimet, és ez a szerelemben ezt a fajta felelősséget sehol nem tanítjuk.
1: De mégis, hogyha röviden kéne megfogalmaznod, akkor mit mondanál akár a fiataloknak, miről lehet felismerni azt, hogy valaki a szerelembe szerelmes, és nem a párjába?
2: Nagyon sokszor, hogy arról az érzésről beszélek. Arról a rózsaszín ködről beszélek, arról az általam nem valós elképzelésről beszélek, hogy minden csupa jó és minden. Az igazi párkapcsolatban az is bennem, ahogy a másik horkol, vagy a másiknak vannak olyan tulajdonságai, amit annyira nem kedvelek. Én azt szoktam mondani, hogy ma az a probléma, hogy a szerelem az nem döntésre épül, nem elköteleződésre épül, nem arra, hogy felelősséget vállalok érted, hanem csak szerelmes vagyok, ameddig jól esik, ameddig nekem jó. És azt halljuk, hogy 2 év, és szétmentek. Még olyan párok is, akiről mindenki fölnézett, hogy ők mennyire szeretik egymást.
1: Igen, de ezt az ember nem vallja be magának. Tehát amikor benne van, akkor nem mondja azt, hogy... Tehát akkor azt mondja, hogy ó, hát persze, hogy én szerelmes vagyok.
2: Igen, csak az a kérdésem, hogy amikor nehézségek jönnek, a Biblia használ egy képet, hogy a bölcs ember az olyan, mint aki a házát a kősziklára építette, és amikor jött a vihar, akkor megmaradt az ő háza, míg a másik ház, ami homokra épült, az összeomlott. És vajon a párkapcsolatunkat ilyen homokra, vagy hogy néz ki a másik, mit ad a másik, ilyen dolgokra építjük, vagy maradandó értékekre?
1: Teodóra, te hogy tapasztalod, 18 éves vagy a fiatalok körében? Keresik az igazit? Az igazit keresik? Főleg a lányoknál szokott ez talán téma lenni, hogy majd az igazi, ha eljön, vagy párkapcsolatot keresnek?
3: attól függ, melyik fiatalnál nézem. Van olyan fiatal, akinek olyan párkapcsolata van, ami már évek óta tart, és tényleg lehet látni, hogy elköteleződtek egymás iránt. Még van olyan fiatal a közvetlen ismerettségemben, hogy konkrétan havonta cseréli az úgynevezett paliait, és az exeit, és az exeiből van egy ilyen hosszú listája. Szóval nagyon sokan nem az igazit keresik, nagyon sokan úgy vannak, hogy párkapcsolatban vagyok, azért, mert jól esik. Nem azért, mert én valamit szeretnék ettől az embertől, vagy nem azért, mert én ezt azt szeretném, hogy házasság, gyerekek és együtt megöregedni.
2: Amikor megkérdezem a fiataloktól, hogy mekkora legyen a nászágyad, akkor az egy olyan kérdés, ami kiveri a biztosítékot, hogy micsoda?
1: Igen, ezt most én sem értem. Mit értesz ez alatt?
2: Hát, hogy az összes eddigi kapcsolatodat viszed magaddal a nászágyba. Annak minden betegségével, minden nyavajájával.
1: Minden emlékével.
2: Minden emlékképével, minden esetleg, amikor az orvos azt mondja, van egy pozitív hírem, ön HIV pozitív, az nem a legpozitívabb. Tehát amikor nemi betegségekről és mindenféléről beszélgetünk fiatalokkal, hogy a párkapcsolatban nem csak örömöket lehet szerezni, hanem sérüléseket, vagy nem kíván gyermekeket, vagy amikor egy 16 éves azt mondja, hogy második abortuszon vagyok túl, akkor azt mondom, hogy itt valami olyan dolog van, amivel nem játszunk. Úgy akarunk felnőttek játékát játszani, hogy 0% felelősséggel, és azt mondja a srác, hogy azt tudja meg, hogy terhes vagy, jó, megrúgdoslak, és akkor elvetélsz. Megkérdeztem tőle, de mi lett volna édesapád így reagál, amikor anyukád bejelenti, hogy veled terhes. Ma a média szexualitást annyira nyomja, hogy semmi más nincs, ami mi van helyette, vagy mi van még mellette. És boldogan éltek, míg meg nem haltak, de azt nem láttuk, hogy hogyan éltek boldogan, ami után vége a mesének.
3: Én csatlakoznék ez a gondolathoz, nagyon sok helyen, még akár nagyon fiatalok is hozzájuthatnak könyvekben is, mert egyre jobban elterjedt az úgynevezett spicy romance könyvek, és
1: ez mit jelent, kérlek, ezt magyarázd meg
3: nekünk. Ez az, hogy erotikus jeleneteket ír le nagyon részletesen, és nem is sejtené se a szülő, néha még a gyerek sem, és csak kíváncsiságból, vagy látja TikTokon, például nagyon elterjedtek az ilyen könyvek az úgynevezett BookTokon, ami az olvasóknak, akik szeretnek olvasni, azoknak van, és észre se veszik, hogy miket engednek be, és annyira sokat olvasnak erről, hogy semmi más nem látnak egy párkapcsolatban, mert úgy vannak vele, hogyha nem fekszünk le, akkor mi ez a párkapcsolat?
2: Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy a szülő fölmeri tenni a kérdést a gyerekének, hogy most akivel találkozgatsz, ő kicsoda neked? Ő most a barátod, az udvarlód, ne talán a lendőbeli jegyesed, vagy a vőlegényed, vagy a menyasszonyod lesz, vagy csak úgy járunk. Ma ez az úgy csak úgy járunk, ma minden belefér. És a Biblia pedig azt mondja, hogy mi módon őrizheti meg az ifjú tisztán az ő útját, hanem az Istennek a beszédének a megtartása által. És a Biblia a szexualitás területén nem prűd. Rengeteg mindent találunk a Bibliában. A házasságra vonatkozólag is azt mondja, hogy elhagyja ezért a férfi apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és ketten egy testé lesznek. Az egy testé létebe benne tartozik a fizikai együttlét is, férfi és feleség között. De például én szoktam ilyet rajzolni, hogy mikor menjen a szexmozdony. És akkor így mondják, Feribá, az milyen? Hát mondom, itt vagy te, itt van a partnered, és van köztetek egy nagy szakadék. De hát a szexmozdony itt be van fűtve, az már nagyon szeretne menni, de nem tud átmenni, mert köztetek szakadék van. Mit kell csinálni? Hidat építünk. Jó, ez a híd lesz a kapcsolat. De a hídra teszünk sineked, ez lesz az elkötelezettség és a felelősségvállalás. Elkötelezettséget vállalok feléd, hogy nem mindenki felé adom a szerelmemet, nem mindenki felé teszem a szépet, hanem csak feléd, és felelősséget vállalok, hogy érted, az utódomért, tehát a kapcsolatomért, az, hogy hogy alakul, az, hogy mi történik velünk, akkor is, hogyha véget ér ez a kapcsolat, le tudjuk-e úgy zárni, hogy nyugodtan mondom azt, hogy na, ez még a másik, ez még nem az enyém. Gyerekeimnek is arról beszélek, hogy azt adod a magadból, amit tudod, hogy ez az övé. De vannak olyan dolgok, ami még nem az övé, amit Isten a házasságra tartogat. És ebben, ahogy mikor menj a szexmozdony, mikor már fölépül a híd, akkor Isten azt mondja, hogy beteszek egy védő pillért, és ez a házasság. És akkor meghoz szokták kérdezni a tizenévesek. Feribán, ma még van olyan, hogy valaki szűzen megy be a kapcsolatba, vagy tisztán akarja élni az életét, és mondom, hogy van, de van egy második esély is. Bármikor eldöntheted, hogy az eddigi kapcsolatodra bocsátott, kérsz a jó Istentől, esetleg attól a partnertől, akivel együtt voltál, és azt mondod, hogy én innen szeretném megvárni az igazit. Meg szoktam tőlük mondani nekik, hogy ha állandóan csak csokolózgattok, akkor mikor van időtök beszélgetni? Kettő együtt nem megy. Sőt, fiúknak el szoktam azt is mondani, hogy ne akkor döntsd el, hogy hol állunk meg, amikor már mindenhol vér túláramlás történik, mert biológiai lények is vagyunk, azon kívül, hogy lelki. És a másik meg, hogy a hit életünk az nem független az Istentől, és a párkapcsolatunk sem legyen független az Istentől. Éljük meg tisztán a párkapcsolatunkat, úgy, hogy az Isten és az emberek előtt kedvesek maradjunk.
1: Köszönöm, hogy ma is együtt jöttetek ennél a témánál.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
4: Most következik.
5: Reggeli kávé mellé.
4: Reggeli kávé mellé.
5: Egy friss üzenet neked.
4: Egy friss üzenet neked.
6: Győztes szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Ma reggel az Efézusi Levél 6. rész 11. versét olvasom fel. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. A hitben való harcunkról a Biblia azt mondja, hogy nem test és vér ellen van, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszságnak szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. Ezért is örömmel öltjük fel a harci fegyvereinket, mert készen vagyunk az ütközetre. Észrevetted, hogy a Biblia nem azt mondja, hogy imádkozz, hogy Isten felöltse rád a harci fegyverzetet, hanem azt mondja, hogy te vagy az, akinek magadra kell ezeket venni. Tehát semmi haszna nincsen annak, hogy ha azért imádkozol és siránkozol Istenhez, hogy védelmezzen meg az ördög ravasságaitól, mert Isten megmondta, hogy mit kell tennünk. Azt mondta, hogy vedd fel az Isten fegyverzetét, vagyis, hogy készülj fel a harcra. A Szentírás kihangsúlyozza, hogy Isten minden fegyverzetét vedd fel, és nem csak egy párat ezek közül. A 11. versben azt olvastuk, hogy öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, vagy más fordítás szerint a teljes fegyverzetét. Jó ez a szó, hogy teljes, mert biztosnak kell lenned abban, hogy minden fegyvert magadhoz vegyél. Semmit se hagyjál ki. Tehát rajtad múlik, hogy az igaz lelkűség öve rajtad legyen, az igazság mellvasa, felsarúzva a lábaidat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével, felvedd az üdvösség sisakját, hitnek pajzsát, amit mindenképpen fel kell venned. Nem állunk védelem alatt az ördög mesterkedéseivel szemben, ezért is kaptunk pajzsot, hogy az ördög minden tüzes nyilát megúltsuk. Istennek a fegyverzete a mai napon is elérhető, de neked kell meghozni egy tudatos döntést, hogy magadra veszed. Isten nem fogja ezeket rád kényszeríteni, rád helyezni, mert azt mondja, hogy vedd fel. Tehát ez a te dolgod. Nem számít, hogy mennyit imádkozol és böjtölsz ezért. Tehát állj szilárdan, készen, teljes harci fegyverzetben, mint Krisztus jó katonája. És emlékezzél, hogyha már magadhoz vetted a fegyvereidet, akkor legyél benne biztos, hogy állandóan ebben jársz. Soha ne vedd le ezeket. Készülj a harcra. Erről a harcról azt mondja a Biblia, hogy ez jó harc. Mert az a jó benne, hogy már eldőlt, és te győztél a Krisztusban. Hogyha gondolod, akkor elmondhatsz velem egy imát ezzel kapcsolatban. Mennyei atyám, magamra veszem a teljes fegyverzetet, amit adtál nekem, és szilárdan megállok, mint Jézus Krisztusnak jó katonája, készen állva a hit harcára a mai napon is. Megoltom az ördögnek minden tüzes nyilát és minden haditervét hatástalanítom, mert a fegyverzet mindig rajtam van, mint ahogy az egy katonához illik. Jézus nevében. Amen.
4: Szól a Biblia.
7: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
8: Részletek a Szentírásból.
4: A Rádió Sansz műsorán.
9: Péter apostol első levele. Első rész. Péter, Jézus Krisztusnak apostola, a Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitíniában elszélett jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atyaisten eleve rendelése szerint, a szellem megszentelésében engedelmességre, és Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőséggel. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újjászült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való föltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben fönn van tartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely kész van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá is legyen, amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha úgy is van, szomorkodtak különféle kísértések között. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal értékesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtasson a Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit noha nem láttatok, szerettek. Akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne, és kibeszélhetetlen, dicsőült örömmel örvendeztek, elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét, amely üdvösség felől tudakozódtak és nyomozódtak a proféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendőltek, nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelentette ki a Krisztusnak ő bennük levő szelleme, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről, akiknek kijelentetett, hogy nem maguknak, hanem nekünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek nektek azok, akik prédikálták nektek az evangéliumot az egekből küldött Szent Szellem által, amibe angyalok is vágyakoznak betekinteni. Azért, felövezve elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz nektek, mikor megjelenik. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti szentek legyetek teljes életetekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységetek idejét. Tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon lettetek megváltva a ti apáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárány vérén, a Krisztusén, aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent az idők végén ti értetek, akik ő általa hisztek Istenben, aki föltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítva meg a szellem által, egymást tiszta szívből és buzgón szeressétek, mint akik újjászülettetek nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Istennek szava által, amely él és megmarad örökké. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fűvirága. Megszárad a fű, virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké, ez pedig az a beszéd, amely nektek hirdettetett.
10: Péter első levelének első része hangzott el.
8: Ez volt a Szól a Biblia.
7: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.
8: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
4: Reggeli Kávé Mellé.
7: Egy kis üzenet neked.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Győztes, szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Ma reggel az Efézusi Levél 6. rész 11. versét olvasom fel. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. A hitben való harcunkról a Biblia azt mondja, hogy nem test és vér ellen van, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszságnak szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. Ezért is örömmel öltjük fel a harci fegyvereinket, mert készen vagyunk az ütközetre. Észrevetted, hogy a Biblia nem azt mondja, hogy imádkozz, hogy Isten felöltse rád a harci fegyverzetet, hanem azt mondja, hogy te vagy az, akinek magadra kell ezeket venni. Tehát semmi haszna nincsen annak, hogy ha azért imádkozol és siránkozol Istenhez, hogy védelmezzen meg az ördög ravasságaitól, mert Isten megmondta, hogy mit kell tennünk. Azt mondta, hogy vedd fel az Isten fegyverzetét, vagyis, hogy készülj fel a harcra. A Szentírás kihangsúlyozza, hogy Isten minden fegyverzetét vedd fel, és nem csak egy párat ezek közül. A 11. versben azt olvastuk, hogy öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, vagy más fordítás szerint a teljes fegyverzetét. Jó ez a szó, hogy teljes, mert biztosnak kell lenned abban, hogy minden fegyvert magadhoz vegyél. Semmit se hagyjál ki. Tehát rajtad múlik, hogy az igaz lelkűség öve rajtad legyen, az igazság mellvasa, felsorúzva a lábaidat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével, felvedd az üdvösség sisakját, hitnek pajzsát, amit mindenképpen fel kell venned. Nem állunk védelem alatt az ördög mesterkedéseivel szemben, ezért is kaptunk pajzsot, hogy az ördög minden tüzes nyilát megúltsuk. Istennek a fegyverzete a mai napon is elérhető, de neked kell meghozni egy tudatos döntést, hogy magadra veszed. Isten nem fogja ezeket rád kényszeríteni, rád helyezni, mert azt mondja, hogy vedd fel. Tehát ez a te dolgod. Nem számít, hogy mennyit imádkozol és böjtölsz ezért. Tehát állj szilárdan, készen, teljes harci fegyverzetben, mint Krisztus jó katonája. És emlékezzél, hogyha már magadhoz vetted a fegyvereidet, akkor legyél benne biztos, hogy állandóan ebben jársz. Soha ne vedd le ezeket. Készülj a harcra. Erről a harcról azt mondja a Biblia, hogy ez jó harc. Mert az a jó benne, hogy már eldőlt, és te győztél a Krisztusban. Hogyha gondolod, akkor elmondhatsz velem egy imát ezzel kapcsolatban. Mennyei atyám, magamra veszem a teljes fegyverzetet, amit adtál nekem, és szilárdan megállok, mint Jézus Krisztusnak jó katonája, készen állva a hit harcára a mai napon is. Megoltom az ördögnek minden tüzes nyilát, és minden haditervét hatástalanítom, mert a fegyverzet mindig rajtam van, mint ahogy ez egy katonához illik. Jézus nevében. Amen.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
3: Pajzsot, hogy az ördög minden tüzes nyilát megúltsuk. Istennek a fegyverzete a mai napon is elérhető, de neked kell meghozni egy tudatos döntést, hogy magadra veszed. Isten nem fogja ezeket rád kényszeríteni, rád helyezni, mert azt mondja, hogy vedd fel. Tehát ez a te dolgod. Nem számít, hogy mennyit imádkozol és böjtölsz ezért. Tehát állj szilárdan, készen, teljes harci fegyverzetben, mint Krisztus jó katonája. És emlékezzél, hogyha már magadhoz vetted a fegyvereidet, akkor legyél benne biztos, hogy állandóan ebben jársz. Soha ne vedd le ezeket. Készülj a harcra. Erről a harcról azt mondja a Biblia, hogy ez jó harc. Mert az a jó benne, hogy már eldőlt, és te győztél a Krisztusban. Hogyha gondolod, akkor elmondhatsz velem egy imát ezzel kapcsolatban. Mennyei atyám, magamra veszem a teljes fegyverzetet, amit adtál nekem, és szilárdan megállok, mint Jézus Krisztusnak jó katonája, készen állva a hit harcára a mai napon is. Megoltom az ördögnek minden tüzes nyilát, és minden haditervét hatástalanítom, mert a fegyverzet mindig rajtam van, mint ahogy ez egy katonához illik. Jézus nevében. Amen.
2: Ez volt.
1: Ez volt.

0: Azt mondja a Biblia, hogy ez jó harc, mert az a jó benne, hogy már eldőlt, és te győztél a Krisztusban. Hogyha gondolod, akkor elmondhatsz velem egy imát ezzel kapcsolatban. Mennyei atyám, magamra veszem a teljes fegyverzetet, amit adtál nekem, és szilárdan megállok, mint Jézus Krisztusnak jó katonája, készen állva a hit harcára a mai napon is. Megoltom az ördögnek minden tüzes nyilát, és minden haditervét hatástalanítom, mert a fegyverzet mindig rajtam van, mint ahogy ez egy katonához illik. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt
2: a reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol első levele, második rész. Levetve azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint ma született csecsemők, a tiszta és hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Mivel, hogy ízleltétek, mennyire jó az Úr. Akihez járulva, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek föl szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Azért van meg az írásban, íme szegletkövet teszek le Sionban, amely kiválasztott és becses, és aki hisz abban, nem szégyenül meg. Tisztesség azért nektek, akik hisztek, az engedetleneknek pedig a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szeglet fejévé, megütközés kövévé, és botránkozás sziklájává, akik engedetlenek lévén meg is ütköznek a szóban, amire rendeltettek. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, hogy tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a szellem ellen vitézkednek. Magatokat a pogányok közt jól viselve, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a jó cselekedetetekből látják azokat, akkor dicsőítsék majd Istent a meglátogatásuk napján. Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királynak, mint följebb valónak, akár helytartónak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, és a jó cselekvőknek dicsérésére. Mert úgy van az Isten akarata, hogy jó cselekedve elnémítsátok a balga emberek tudatlanságát, mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszságnak palástja csupán, hanem mint Istennek szolgái. Mindenki tiszteljetek, a testvéreket szeressétek, féljétek Istent, a királyt is tiszteljétek. A szolgák teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraknak, nem csak a jóknak és a kiméleteseknek, de a szívteleneknek is. Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket, méltatlanul szenvedve. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök. De ha jó cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez Istennél kedves dolog. Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett értetek, nektek példát hagyva, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában nem volt álnokság, aki szidalmaztatva, viszont nem szidalmazott, szenvedve nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre, aki a mi bűneinket maga vitte föl testében a fára, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk, akinek a sebeivel meg is gyógyultatok. Mert olyanok voltatok, mint tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és fölvigyázójához.
0: Péter első levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: Péter apostol első levele. Harmadik rész. Hasonlóan az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjüknek, hogyha némelyek nem engedelmeskednének is Isten szavának, feleségük maga viselete által, isteni szó nélkül is megnyeressenek, szemlélven a ti félelemben való fedhetetlen életeteteket. És ne a frizurátokkal, aranyékszerekkel, vagy drága ruhákkal akarjatok külsőleg szépnek látszani, a szépségetek belülről, a szívetekből sugározzon, kedves és nyugodt szellemetekből, mert ez a szépség örökkévaló, és ez az, amit Isten igazán értékel. Ezt tette széppé a régi idők szent asszonyait is, akik Istenben reménykedtek, és engedelmeskedtek az ő férjüknek. Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezve őt, akinek gyermekei is lettetek, ha jót cselekeztek, és semmi félelemtől nem rettegtek. Hasonlóképpen a férfiak lakjanak értelmes módon együtt a feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet téve, mint akik örökös társaitok az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Végül pedig éljetek egyetértésben, harmóniában, ugyanaz a gondolkodásmód és törekvés legyen bennetek. Igyekezzetek egymást megérteni. Szeressétek egymást, mint igazi jó testvérek, legyetek együttérzők és alázatosak. Ne fizessetek gonosszal a gonoszért, vagy szidalommal a szidalomért. Sőt, ellenkezőleg, mondjatok áldást, tudva, hogy arra lettetek elhívva, hogy áldást örököljetek. Mert aki akarja az életet szeretni, és akar jó napokat látni, az tiltsa meg a nyelvét a gonosztól, és az ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjen jót. Keresse a békességet, és kövesse azt. Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein. Az Úr orcája pedig a gonosz cselekvőkön. És kicsoda az, aki bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek. De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok. Azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek. Az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. És mindig készen legyetek megfelelni mindenkinek, aki csak számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Legyen jó lelkiismeretetek, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó életeteket. Mert jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, mint gonosz cselekedve. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezessen. Megöllettetve ugyan tesz szerint, de megelevenítetve szellem szerint, amelyben elmenve a tömlöcben levő szellemeknek is prédikált, amelyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, csak 8 lélek tartatott meg víz által. Ami minket is megtart most két más szerint, mint bemerítkezés, ami nem a tesszennyének a lemosása, hanem a jó lelkiismeret válasza Isten fele, a Jézus Krisztus föltámadása által, aki az Istennek jobbján van, fölmenve a mennybe, akinek alávettettek az angyalok, a hatalmasságok és az erők is.
0: Péter első levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sans.
4: You were made from the best part of me, and the best part of me is what I see. If you let me, I promise I'll keep you walking.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol első levele, 4. rész. Mivel hogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek föl ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, az megszűnik a bűntől. Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátra levő időt. Mert elég nekünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járva feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, tobzódásokban, iszákosságban és undok báványimádásokban. Ami miatt csodálkoznak is, hogy nem futtok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, szitkozódva velük. Akik majd számot adnak annak, aki készen van megítélni élőket és holtakat. Mert azért hirdettetett az evangélium a halottaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint szellemben. A vége pedig mindennek közel van. Azért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt pedig legyetek hajlandóak az egymás iránti szeretetre, mert a szeretet sok vétket elfedez. Legyetek egymáshoz vendégszeretőek, zúgolódás nélkül. Kiki, amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfálkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jósáfárai. Ha valaki szól, Isten szavait szólja. Ha valaki szolgál, akkor azzal az erővel szolgáljon, amit Isten ad. Hogy mindenben Isten dicsőítessen a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Amen. Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történne veletek. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek majd. Boldogok vagy,

0: megtudtuk, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek szelleme, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha pedig, mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt, dicsőítse azért az Istent. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjön az ítélet az Istennek házán. Ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? És ha az igaz is alig tartatik meg, hova lesz az istentelen és bűnös? Azért, akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják neki lelküket, mint hűteremtőnek, jót cselekedve.
1: Péter első levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: következő percekben Isten és az ő királysága című tanítássorozat negyedik részét hallhatjuk, melyben Steve Telcerov tanít.
1: This weekend is an attempt to set forth a revelation about God's kingdom.
2: Ezen a hétvégén az Isten királyságáról szóló kijelentést próbáljuk elétek tárni.
1: And it's important for us to see and to recognize that God has a right to his own creation.
2: És fontos, hogy meglássuk, felismerjük, hogy Istennek joga van a saját teremtményeihez.
1: Yesterday we talked about coming into the kingdom.
2: Tegnap a királyságba való belépésről beszéltünk.
1: What Franz was speaking about earlier and what I'll attempt in this session also is getting the kingdom in us.
2: Franz korábban arról beszélt, és én is arról próbálok, hogy hogyan kell a királyságot magunkba fogadni.
1: We have a beautiful illustration of this in the Old Testament.
2: Az Ószövetségben van erre egy gyönyörű illusztráció.
1: Great power and signs and wonders God brought forth Israel out of Egypt.
2: Izraelt Isten nagy jelekkel, csodákkal, erős karral hozta ki Egyiptomból.
1: But how difficult, almost impossible it was, at least for the first generation, to get Egypt out of Israel.
2: De nagyon nehéz volt az első nemzedéknek, nem is sikerült kihozni Izraelből Egyiptomot.
1: And if we will become serious about bringing Jesus into his inheritance now,
2: és hogyha nagyon szorgosan azon akarunk dolgozni, hogy Jézusnak most átadjuk az örökségét,
1: God needs a people who are in the kingdom and the kingdom are in is in them.
2: Akkor Istennek szüksége van egy népre, akik a királyságban vannak, és akikben ott van a királyság.
1: Most of us are born as lambs.
2: A legtöbben báránynak születtünk.
1: And God needs warriors.
2: És Istennek harcosokra van szüksége.
1: He needs a people who recognize first of all his right to own them.
2: Egy olyan népre, aki felismeri elsősorban azt, hogy neki joga van erre a népre.
1: Romans 10:9 and 10 say, if we believe in our heart that God raised him from the dead and confess with our mouth that Jesus is Lord.
2: Tehát azt mondja a Római Levél 9 és a 10. rész általában, hogyha hiszük a szívünkben, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból, és megvalljuk a szánkkal, hogy ő az Úr,
1: you shall be saved.
2: Akkor üdvözülünk.
1: When we confess Jesus as Lord,
2: amikor megvalljuk, hogy Jézus az Úr,
1: and when we sing, Lord of heaven and earth,
2: amikor ezt énekeljük, hogy ég és föld királya,
1: you're the Lord of heaven and earth,
2: ég és föld királya,
1: hallelujah,
2: ég és föld uráda,
1: you're too fast, hallelujah,
2: hallelujah,
1: I'll keep running my own life,
2: működtetem a saját életem,
1: hallelujah,
2: hallelujah,
1: I'll keep running my own life,
2: én leszek az életem főnöke.
1: When we confess him as Lord,
2: tehát amikor megvalljuk őt, mint urat,
1: means he is Lord. He has the right of ownership for our life.
2: Ez azt jelenti, hogy ő az Úr, tehát joga van, hogy az életünk tulajdonosa legyen.
1: This is the gospel of the kingdom that we preach.
2: Ez a királyság evangéliuma, amit hirdetünk.
1: It's the gospel of the kingdom that we live.
2: Ez a királyság evangéliuma, amit élünk.
1: We've embraced his right, his privilege, his right to have our life, he's Lord.
2: Tehát elismertük, elfogadtuk, hogy Jézusnak joga van az életünkhez, hogy ő az Úr, ő legyen a tulajdonos.
1: The Bible says that when that happens, he comes to make his home in us.
2: A Biblia azt mondja, hogy amikor ez megtörténik, akkor ő belénk költözik.
1: And our life starts to be transformed.
2: És az életünk elkezd megváltozni, átalakulni.
1: We are now citizens of a new kingdom.
2: Ekkor már egy új királyság polgárai vagyunk.
1: Paul says in Colossians,
2: Pál azt mondja a Kolosszé levélben,
1: that we've been ripped out of the kingdom of darkness.
2: Hogy Isten kiragadott minket a sötétség birodalmából.
1: Yes, see, there's a change of domain.
2: Igen, birodalmat váltottunk.
1: And Franz did a fantastic job. This is a beautiful illustration that all of us can remember as an understanding of God's kingdom.
2: Nagyon jól és gyönyörűen mondta el Franz, és mindannyian emlékezhetünk ilyen módon arra, hogy micsoda Isten királysága.
1: On one side is the person.
2: Az egyik oldalon ott van a személy.
1: On the other side is his domain.
2: A másik oldalon pedig az ő uralmi területe.
1: And the whole New Testament is the setting forth both of the person and the king's domain.
2: Az Új Szövetség egésze elénk tárja egyrészt a szemét, másrészt bemutatja az ő uralmi területét.
1: We know from Jesus' teachings in the book of Matthew, in the Gospel of Matthew.
2: Ismerjük Jézus tanítását Máté evangéliumából.
1: Several times he refers to something greater than Nineveh, something greater than the preaching of Jonah, something greater than Solomon.
2: Jézus többször utal arra, hogy valami nagyobb van itt Salamonnál, valami nagyobb van itt Ninivénél, valami nagyobb van itt Jónás prédikálásánál.
1: And in each time Jesus is referring to this domain of the kingdom.
2: És mindegyik ilyen esetben Jézus erre a királyságra, erre az uralmi területre utal.
1: There's power in the kingdom.
2: A királyságban erő van.
1: And yes, Jesus is the manifestation of that kingdom, but there is a person and there is a domain.
2: Igen, Jézus ennek a királyságnak a megnyilvánulása, de van egy személy és van egy uralmi terület.
1: I want to talk about some of the basic laws of the kingdom that have come to govern our life.
2: Szeretnék a királyság néhány törvényéről beszélni, amelyek most irányítják az életünket.
1: See, I came from America to live in Europe.
2: Én az Egyesült Államokból költöztem Európába.
1: And in the country that I now live in, Slovenia, it's a very different culture. There are different values. There are different laws.
2: Szlovénia az az ország, ahol ma élek, egészen más kultúrájú, mint az Egyesült Államok, egészen mások ott a törvények, egészen más, hogy élnek az emberek.
1: If you lived in Germany, you could drive as fast as you want on the autobahn.
2: Aki Németországban él, az olyan gyorsan hajthat az autópályán, ahogy akar.
1: Unfortunately, in Slovenia, we can't do that.
2: Sajnos Szlovéniában ezt nem tehetjük meg.
1: See, when you become a citizen of a new country, you come under the domain, under the laws and the authority of that land.
2: Amikor az ember egy új országba költözik, akkor bemegy ennek a földterületnek az uralmi területére, a törvényei alá, hatalma alá.
1: And we've been transferred from one domain to another according to Colossians.
2: És a Kolossé levél szerint is mi egyik uralmi területről átmentünk a másikra.
1: Into the kingdom of his dear son Jesus Christ.
2: Isten drága fiának, Jézus Krisztusnak a királyságába mentünk át.
1: The Bible says that the kingdom of God is within us. Luke 17 verse 21.
2: A Lukács 17:21 szerint Isten királysága bennünk van.
1: That's not to take away from the breadth and the width of the kingdom and other dimensions. It's only to recognize that the kingdom is a sphere within us.
2: Ezzel nem akarjuk elvezni a királyságnak a szélességét és hosszúságát más dimenziókban, csupán azt tudatosítjuk, hogy bennünk van.
1: It's God's right to have the ownership of our heart.
2: Ami jelenti Isten tulajdonjogát a szívünkhöz.
1: And the internal workings of our life.
2: És az életünk belső működéseihez.
1: Everything is, it's always a heart matter for God.
2: Isten számára ez mindig egy szívkérdés.
1: God doesn't look on the outward, it says in the Old Testament, but he looks at the heart.
2: Azt mondja az Ószövetség, hogy Isten nem a külsőt nézi, hanem a szívet.
1: And the power of the New Testament, the power of Christ's death and resurrection is to effect a change within.
2: És az Új Szövetségnek, Jézus halálának és feltámadásának az az eredménye, hogy megváltoztat minket belülről.
1: So that what happened with Israel is not repeated again.
2: Hogy ne ismétlődjön meg az, ami Izraellel már megtörtént.
1: There's a power to get Egypt out of God's people.
2: Van már erő ahhoz, hogy Egyiptomot kiszedjük Isten népéből.
1: And to make us ready or eager for the work and the purpose he has for us.
2: És hogy felkészüljünk és lelkesen várjuk azt a munkát, amit Isten el fog végeztetni velünk.
1: So I want to review just a few basic laws.
2: Tehát most csak néhány alapvető törvényt szeretnék megvizsgálni.
1: We looked at one already, but I'm going to repeat it again. This is the law of repentance and surrender.
2: Már egy törvényről volt szó, megismétlem. Ez a megtérés és alávetettség törvénye.
1: See, the basic entrance message to people to enter the kingdom preached by Jesus and the New Testament apostles was repent and believe in the good news.
2: Tudjátok, az az alap hír üzenet, amit Jézus is és az újszövetségi apostolok is hirdettek az embereknek, hogy beléphessenek Isten királyságába, az az volt, hogy térj meg.
1: It's important that our preaching, our teaching, our evangelism targets the heart of a human being.
2: És a szíveteket változtassátok meg, tehát nagyon fontos, hogy az evangelizálásunk, a prédikálásunk az emberek szívét célozza meg.
1: We are not attempting to create nice people.
2: Nem kedves embereket próbálunk kinevelni.
1: It's not an outward reform of behaviors.
2: Nem kívülről akarjuk csak a viselkedésüket megváltoztatni.
1: It starts with a transformation that begins on the inside because Jesus becomes the owner of our life.
2: Hanem egy belső átalakulással kezdődik a történet, hiszen Jézus az életünk tulajdonosává válik.
1: And a thorough repentance doesn't mean I'm repenting from my sins, I'm repenting from the sin.
2: Az alapos megtérés nem azt jelenti, hogy megtérek csupán a bűneimből, hanem megtérek a bűnből.
1: If we could draw a tree,
2: hogyha rajzolhatnánk egy fát,
1: draw a tree,
2: megrajzoljuk.
1: You know the classic children's tree?
2: Tudjátok, a klasszikus gyerekfa, hogy ilyen fa, tudjátok. Yeah.
1: And then there's little fruits that hang down from the tree.
2: Ott lógnak rajta kis gyümölcsök.
1: See, the fruit on the tree is the result of the life source that's coming from the ground. The roots.
2: A fának a gyümölcsei azért azok, amilyen életerő jön a talajból, a gyökereken keresztül a fába.
1: And according to the scriptures, what we looked at yesterday, a person who's in charge of their own life, what they will produce is a life with many sins.
2: És ugye azt láttuk tegnap, hogy ez az ember, aki a saját életét irányítja, az egy olyan gyümölcsöket terem, ami sok bűn.
1: And you can't reform a life from the outside. You cannot reform a life from
2: Nem
1: the outside.
2: Nem lehet kívülről egy életet megreformálni.
1: Instead, an axe, according to John, has to be laid to the root of the tree.
2: Hanem János evangéliuma szerint a fejszét a fák gyökerére kell vetni.
1: And there becomes a transformation when our heart, the main sin from which all sins plural come forth, is the sin of independence.
2: És ilyenkor a szívünkben levő bűnnel kell elválni, azaz az egy bűnnel, ami utána sok bűnt megtermi, ez pedig a függetlenség.
1: So the law of repentance and surrender means that there's a complete surrender to God's rule and his right to ownership.
2: Tehát a megtérés és az önátadás törvénye arról szól, hogy átadjuk Istennek az életünk fölötti uralmat, hogy az ő tulajdona legyen.
1: This is often a dividing line between what we call a good life and a kingdom life.
2: Gyakran ez jelenti a választó vonalat az úgynevezett jó élet és a királyságbeli élet között.
1: Through repentance and surrender we bring the kingdom of God to rule in our life.
2: A megtérés és önátadás által érjük el, hogy Isten királysága a mi életünket is kormányozza.
1: And with it God sets the seat of his government in our heart.
2: És Isten az ő királyságának a trónját elhelyezi a szívünkben.
1: And from that seat of government he starts to exercise his rule.
2: És innen kezdi az ő uralmát gyakorolni.
1: It's a good rule.
2: Ez egy jó uralom.
1: It's like what Franz was teaching when he's teaching about sowing and reaping.
2: Olyan, amit Franz tanított a vetésről és az aratásról.
1: See, it's a law that can work against us, but it's a law that can work powerfully for us.
2: Ez egy olyan törvény, ami dolgozhat ellenünk is, de nagyon erőteljesen dolgozhat az érdekünkben is.
1: If I cooperate with the law,
2: hogyha együttműködök a törvénnyel,
1: and recognize its power and work with it, it will dramatically bless, enhance and empower my life.
2: És együttműködök ennek az erejével, akkor ez nagyon erőteljesen megáldja, segíti, előre mozdítja az életemet.
1: I can't change the law.
2: Nem változtathatom meg a törvényt.
1: I can either work with it.
2: Hanem vagy együttműködök vele.
1: If I work against it, the consequences will be bad for me.
2: Hogyha ellenműködök, akkor rossz következményeket élek át.
1: If I work with it, the consequences will be powerful.
2: De hogyha vele együttműködök, akkor erőteljesen hat a javamra a következmény.
1: And in all the laws of God's kingdom, God's inviting us to cooperate with him.
2: Isten az ő királyságának minden törvényével a vele való együttműködésre hív minket.
1: That has an immediate effect upon me personally.
2: Ez közvetlenül is azonnal hat rám személyesen.
1: But it also has a dramatic effect upon me so that what's flowing out of my life.
2: De olyan módon is drámaian hat rám, hogy ami kiárad az életemből.
1: Is a reproduction of his life.
2: Az Isten életének a sokszorozódása.
1: Because Jesus never intended to be alone in terms of bringing God glory, bringing the kingdom of God into this world.
2: Mert Jézus soha nem akarta csupán egyedül behozni Isten dicsőségét, királyságát ebbe a világba.
1: Instead, he's bringing forth a whole new nation of sons and daughters.
2: Hanem ő a lányoknak és fiaknak egy új nemzetét akarta előhozni.
1: Who are passionate about God's purpose.
2: Akiknek a szíve Isten céljáért ég.
1: And it's fantastic to see what's happening around the world.
2: És fantasztikus látni, ami a világ minden részén történik.
1: As the revelation of the kingdom
2: ahogy a királyságról szóló kijelentés
1: is coming forth in nations all around the world.
2: A világ minden nemzet, minden részében, különböző nemzetekben felszínre kerül.
1: And people are recognizing that the kingdom is not confined in the church.
2: És az emberek kezdenek rájönni, hogy a királyság nem korlátozódik az egyházra.
1: The church is a vehicle, a tool that is cooperates with God for the bringing in of the kingdom.
2: Az egyház az csak egy eszköz Isten kezében, amin keresztül ő behozza a királyságát.
1: And the kingdom of God is not heaven.
2: És Isten királysága nem a menny.
1: Exclusively.
2: Kizárólag.
1: The kingdom of God is not something that we're waiting for in the future.
2: Nem olyan dolog, ami a jövőben vár ránk.
1: The kingdom of God is a here and now experience.
2: Hanem Isten királysága itt és most átélhető.
1: Where the rule and the influence of God continues to increase.
2: Ahol Isten befolyása és uralma egyre erősebben megnyilvánul.
1: The best days for Hungary are yet ahead of us.
2: Magyarország legjobb napjai még következnek.
1: What do you mean? What do you mean us? Are you Hungarian?
2: Hogy érted, hogy ránk következik? Te is magyar vagy?
1: No.
2: Nem.
1: But it's my inheritance.
2: De az én örökségem is.
1: America's going to attack Hungary?
2: Mert Amerika meg fogja támadni Magyarországot.
1: The Slovenes are coming.
2: Jönnek a szlovének.
1: What's happening?
2: Mi történik itt?
1: The best days for Slovenia are yet ahead of us.
2: A Szlovénia legjobb napjai még előttünk állnak.
1: And there's a rising in the world and a recognition among apostles and prophets around the world where the revelation of the kingdom is gaining more and more influence.
2: Ahogy a királyságról szóló kijelentés egyre inkább tért nyer a világ minden részén, ez az apostolokban és profétákban, akik bárhol dolgoznak, egyre tudatosabb.
1: And God's intention is to bring a coordinated effort.
2: És Isten szándéka az, hogy egy összehangolt erőfeszítést hozzon létre.
1: I think this is God's greatest challenge.
2: Azt gondolom, ez a legnagyobb kihívás.
1: He said, I will build my church and the gates of hell will not prevail against
2: it. Mert ő azt mondta, hogy felépítem az egyházamat, és a pokol kapuja sem vesznek erőt rajta.
1: God's problem has never been the devil.
2: Istennek soha nem az ördöggel volt problémája.
1: God's problem is getting his people to cooperate with him.
2: Hanem az, hogy rávegye a népét, hogy dolgozzon vele együtt.
1: And creating a cooperated effort.
2: És hozzon létre egy összehangolt erőfeszítés.
1: And Barbara says, with each other.
2: Egymással mutatja.
1: Cooperating with him and with each other.
2: Együttműködve Istennel és egymással.
1: And God wants to bring forth a coordinated effort to bring Jesus into his inheritance today.
2: Isten arra akarja az összehangolt erőfeszítést összehozni, hogy most a mai napokban adjuk át Jézusnak az örökségét.
1: So we need people who are not employed just in the church.
2: Tehát olyan emberekkel van szükségünk, akik nem csak a gyülekezet alkalmazottai.
1: We need politicians and school teachers and business owners and judges and lawyers.
2: Hanem olyan politikusokra, tanárokra, jogászokra, bírókra, árusokra szükségünk.
1: We need musicians and people of the arts.
2: Olyan vállalkozókra, olyan zenészekre és művészekre.
1: We need people in the media.
2: A médiában olyan emberekre van szükség.
1: We need people in economics.
2: A közgazdaságban, gazdaságban olyan
1: emberekre van szükség. We need people in every dimension of our society.
2: És a társadalmunk minden rétegében olyan emberekre van szükség.
1: Who through a coordinated effort.
2: Akik összehangolt erőfeszítéssel.
1: Are empowered with one purpose.
2: Akiknek erőt ad az egyetlen cél.
1: And that is to make Jesus Lord over his inheritance, which are the nations of the earth.
2: Ez pedig az, hogy Jézust úrrá tegyük az öröksége fölött, ami a világ nemzetei.
1: How did I get here?
2: Hogy jutottam ide?
1: It's a coordinated effort.
2: Tehát egy összehangolt erőfeszítésről beszélünk.
1: Friends, you and I were not the enemy.
2: Barátaim, nem mi vagyunk az ellenség.
1: You and I are partners together.
2: Hanem ti és én egy munkatársak vagyunk.
1: We are called to cooperate with each other.
2: Arra kaptunk el hívást, hogy együttműködjünk egymással.
1: We're not here to build a church.
2: Nem azért vagyunk itt, hogy egy gyülekezetet felépítsünk.
1: We're here to advance the kingdom.
2: Hanem azért, hogy előmozdítsuk a királyság
1: ügyét. We have a sphere of relationships.
2: És van egy kapcsolati körünk
1: in this community,
2: ebben a közösségben,
1: and from this community with other communities,
2: és ebből a lakóközösségből a többi felé
1: that goes beyond your borders with other communities.
2: És ezek túlnyúlnak a határaitokon is még további közösségekkel.
1: With a cooperated effort, a coordinated effort and passion.
2: Amelyek mind egy közös erőfeszítésben, közös szenvedéllyel.
1: To bring Jesus glory in every nation.
2: Dicsőséget akarnak hozni Jézusnak minden nemzetben.
1: It all starts with this repentance and surrender.
2: És mindez a megtéréssel és az önátadással kezdődik.
1: And when these laws begin to function in our life, when we recognize their value, we can work with them.
2: És amikor ezek a törvények elkezdenek az életünkben működni és felismerjük az erejüket, akkor kezdünk együtt dolgozni velük.
1: Law number two is the law of faith.
2: A második törvény a hit törvénye.
1: Everything that happens in the kingdom happens because of faith.
2: Minden, ami a királyságban történik, a hit miatt történik.
1: How often we hear Jesus saying, "Be it done to you according to your."
2: Milyen gyakran halljuk, hogy Jézus azt mondja, legyen neked a te.
1: According to your faith.
2: Hited szerint.
1: See, by faith we step across the line of the natural into this wonderful realm called the kingdom of God when our eyes were opened through being born again.
2: Tehát hitáltal lépünk át a jelen való világból abba a csodálatos birodalomba, amit Isten királyságának hívunk, ami felé megnyílt a szemünk az újjászületés által.
1: The work of faith is to enable us to encounter God.
2: A hit munkája tesz képessé minket arra, hogy találkozzunk Istennel.
1: And his world.
2: És az ő világával.
1: And live within that world and broker his world with the world that we're living in.
2: És éljünk az ő világában, és hozzuk össze kapcsolatba, ügyködjünk az ő világa ügyében, érdekében ebben a világban.
1: Turn to Proverbs chapter 29. Proverbs chapter 29.
2: Példa beszédek 29.
1: You're familiar with this classic verse.
2: Példabeszédek 29.
1: Without revelation.
2: Példabeszédek 29. Nagyon ismerős ez a vers, ismerni fogjátok.
1: Where there is no vision.
2: Kinyilatkoztatás nélkül, vagy ahol nincs látás, mi történik?
1: It says in the Bible that the people perish or the people are unrestrained.
2: Azt mondja a Biblia, hogy az emberek elvesznek, vagy levetik a korlátokat, elvetik a korlátokat.
1: You see, revelation is a key component in the kingdom life.
2: Tudjátok, a kinyilatkoztatás kulcsfontosságú elem a királyságos életben.
1: Through revelation you came into the kingdom.
2: Kijelentésnek köszönhetően jutottatok be a királyságba.
1: God revealed something to you. Faith grabs hold of the revelation and something becomes a reality in your life.
2: Isten kijelentett nektek valamit, hittel megragadtátok ezt a kijelentést, és valami valósággá vált az életetekben.
1: And friends, we need the spirit of revelation and wisdom among us that God unfolds his plan for us.
2: És barátaim, szükségünk van arra, hogy közöttünk legyen a kijelentés és bölcsesség szelleme, hogy Isten ki tudja előttünk bontani az ő céltervét.
1: In Proverbs 29 it says, where there is no vision or where there is no unfolding of revelation, the people go unrestrained.
2: Azt mondja a példabeszédek 29, hogy ahol nincs kijelentés, vagy nincsen látás, nincs kibontakozó kijelentés, ott az emberek elvetik a korlátokat.
1: Without revelation and faith, people are unrestrained.
2: Kijelentés és hit nélkül az emberek korlátozatlanok.
1: Meaning,
2: ez azt jelenti, hogy
1: there will be no self-imposed restriction in order to accomplish a greater purpose.
2: Nem szabályozzák meg önmagukat egy nagyobb cél elérése érdekében.
1: Let me say it again. There will be no self-imposed restriction in order to accomplish a greater purpose.
2: Tehát nem korlátozzák az emberek önmagukat egy nagyobb cél elérése érdekében.
1: There will be no discipline or purpose that harnesses energy, time and resources to accomplish God's desire.
2: Nincs az a fegyelem, az az önkorlátozás, ami egy Isten szerinti cél elérése érdekében összpontosítaná az erőfeszítéseket, az energiát és az időt.
1: Why are you here today?
2: Miért vagytok itt ma?
1: Better question, why am I here today?
2: Még jobb kérdés, miért vagyok én itt ma?
1: I could be doing a lot of things.
2: Nagyon sok más dolgot csinálhatnék.
1: And every day you and I are confronted with choices, with possibilities.
2: És ti és én is minden nap lehetőségek, döntések előtt állunk.
1: It's beautiful out today.
2: Gyönyörű idő van
1: odakint. The sun is shining.
2: Süt a nap.
1: It's warm.
2: Meleg van.
1: I hear my golf clubs are calling me.
2: És a golf klubjaim hívnak telefonon.
1: could be swimming.
2: Uszogathatnátok.
1: I mean, there's a multitude of things that we could be doing.
2: Tehát nagy rengeteg dolgot csinálhatnánk ehelyett.
1: But friends, when revelation comes to you,
2: de barátaim, amikor megérkezik hozzátok a kijelentés,
1: and faith grabs hold of the revelation,
2: és a hit megragadja a kijelentést,
1: then there is released a self-imposed restrictions that we put upon ourselves in order to harness our resources and our
2: akkor what was the beginning? Tehát a kijelentés, amikor elér minket, és azt megragadjuk hittel, akkor elkezdjük korlátozni magunkat önként azért, hogy az energiáinkat, a forrásainkat.
1: Revelation and faith working together.
2: Tehát együtt dolgozó kijelentés és hit.
1: So that when we see it, there is a self-imposed restriction we bring upon ourselves.
2: Amikor meglátjuk a kijelentést, megértjük önmagunkat, önként korlátozni kezdjük.
1: Not because I have to.
2: Nem azért, mert muszáj.
1: But because I want to.
2: Hanem mert akarom ezt tenni.
1: Because we've seen the value of His kingdom.
2: Mert megláttuk az ő királyságának értékét.
1: Because we recognize that every pleasure in this world is temporary.
2: Mert felismertük, hogy minden evilági öröm időleges.
1: And there is one thing that's going to remain.
2: És egy dolog fog megmaradni.
1: Luke 6 verse 13.
2: A Lukács 6:13 szerint.
1: And to you belong the power, the kingdom, and the glory forever.
2: És tiéd a hatalom, a királyság és a dicsőség mindörökké.
1: And we will bring a self-imposed restriction to harness our energy, our time, and our resources to accomplish a God-given purpose.
2: És mindenünket fegyelmezetten arra összpontosítjuk a forrásainkat, az időnket, az erőnket, hogy egy Istentől kapott célt megvalósítsunk.
1: And God wants to coordinate our effort.
2: És Isten össze akarja hangolni az erőfeszítéseinket.
1: Meaning He wants to coordinate our time, our energy, our resources, and our strategy.
2: Ez azt jelenti, hogy ő akarja összehangolni az időnket, az energiánkat, a forrásainkat és a stratégiánkat.
1: In order that He comes into His inheritance in the sphere where you are.
2: Hogy ő a te befolyási körzetedben megkapja az örökségét.
1: Jesus lived a life of self-imposed restrictions.
2: Jézus önként élt fegyelmezett életet.
1: And He harnessed His energy and His resources.
2: És az energiáját és az erőforrásait.
1: For a focused strategy.
2: Egy nagyon koncentrált stratégiára hangolta össze és irányította.
1: Why are you alive?
2: Miért élsz?
1: Whose purpose are you living for?
2: Kinek a céljáért élsz?
1: What is the purpose, the goal of your life?
2: Mi az életed célja?
1: God's put my wife and I in a geographical location.
2: Isten a feleségemmel együtt elhelyezett egy adott földrajzi helyen.
1: In order to work together in a coordinated effort to bring Jesus to our nation.
2: Azért, hogy ezen a területen összehangoljuk másokkal az erőfeszítéseinket, annak érdekében, hogy Jézus behozzuk a nemzetünkbe.
1: That is not confined to the eight walls of the church.
2: Ami nem korlátozódik a gyülekezet 8 falára.
1: See, all this is it's a training ground.
2: Mindez a kiképző terület.
1: This is a place to be equipped.
2: Itt kapunk felkészítést,
1: trained,
2: kiképzést,
1: empowered,
2: itt kapunk erőt,
1: to take what God is doing in us,
2: ahhoz, ami kell ahhoz, hogy Isten bennünk elvégezze,
1: to the world around us.
2: Azt, amit utána tovább kell adnunk a világnak.
1: And faith is a spiritual capacity,
2: és a hit az egy szellemi képesség,
1: given by God,
2: amit Isten adott,
1: in order to bring forth visibly what is not yet seen.
2: Arra, hogy láthatóan megnyilvánuljon az, ami még nem látható.
1: See, there are a lot of people,
2: tudjátok, sok ember,
1: who were waiting for something to happen in order for them to believe.
2: Arra várt, hogy történjen valami ahhoz, hogy ő hinni tudjon.
1: When in reality, in the kingdom of God,
2: amikor a valóságban, Isten királyságában,
1: it's people who believe that cause something to happen.
2: A hívő emberek érik el, hogy valami megtörténjen.
1: Without faith, it is impossible to please God.
2: Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni.
1: And through faith,
2: és hitáltal,
1: all of the works of God and the life of God are expressed.
2: Fejeződik ki Isten minden cselekedete és az ő élete.
1: What do you have faith for?
2: Mire van hited?
1: What has God revealed to you?
2: Mit jelentett ki neked Isten?
1: See, once the revelation of the kingdom is revealed, when you can see it.
2: Tudjátok, amikor egyszer kijelentést kapsz a királyságról és meglátod.
1: You will be bitten with a disease that you will never be healed from.
2: Akkor egy olyan betegséget kapsz el, amiből soha nem fogsz meggyógyulni.
1: Your life will be ruined.
2: Tönkre megy az életed.
1: Your life.
2: A te életed. Romba dől.
1: Your life will be ruined.
2: A te életed romba dől.
1: And you will be caught up into God's purpose and His passion.
2: És megragad Isten célja és szenvedélye.
1: And you will start to live someone else's life.
2: És elkezded valaki másnak az életét élni.
1: In other words, someone else will take up residence within you, and his life will now be being lived through yours.
2: De más szóval valaki más megragadja az életedet, beléd költözik, és elkezdi élni rajtad keresztül az életét.
1: Paul said this in Galatians, it's no longer I who live, but it's Christ who lives in me.
2: A Galata levélben mondta Pál, hogy élek többé nem él, hanem él bennem a Krisztus.
1: And Paul was a person who was gripped with the revelation of the kingdom.
2: És Pál olyan ember volt, akit megragadott a királyságról szóló kijelentés.
1: Of God's right to rule.
2: Isten joga az uralkodásra.
1: Both his life
2: az ő életében,
1: and the world he created.
2: És a teremtett világban.
1: He knew from the other apostles what Jesus had said.
2: Pál tudta a többi apostoltól, hogy mit mondott Jézus.
1: Go into all the world and preach the gospel to all creation. Make disciples of all the nations.
2: Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden nemzetnek és tegyetek őket tanítvánnyá.
1: And so Paul harnesses his energy, his resources, his time.
2: Tehát Pál az ő idejét, energiáját és forrásait arra összpontosítja.
1: And he gives himself to a purpose that is enduring for eternity.
2: Arra a célra is önmagát átadja annak a célnak, ami az örökké valóságig fog tartani.
1: And 2000 years after he lived, we're still talking about his exploits.
2: És még 2000 évvel az ő élete után is az ő nagy teljesítményeiről beszélünk.
1: I don't think there are many meetings where people are sitting around talking about what Plato did. Plato.
2: Nem hiszem, hogy sok olyan összejövetel van a világon, ahol az emberek azt elemezgetik, hogy Plato mit csinált.
1: But there are thousands, there are millions of people today.
2: De ma is sok millió ember van.
1: Gripped with the same revelation.
2: Akiket megragadott ugyanez a kijelentés.
1: And in the same fashion they've harnessed their abilities and their energies and their strength and their resources.
2: És ugyanúgy a képességeiket, az erejüket, energiáikat, forrásaikat erre összpontosították.
1: And they've given them to a purpose.
2: És rászánták magukat egy célra.
1: They've harnessed their life.
2: Az életüket erre irányították.
1: And the cry of their heart.
2: És ez a szívük kiáltása.
1: Jesus, you are Lord.
2: Hogy Jézus, te vagy az Úr.
1: Jesus, be Lord.
2: Légy Úr Jézus.
1: Here in my situation and in my environment, in the arena where you have planted me.
2: Itt az én életemben, az én területemen, azon a területen, ahova engem elültettél.
1: Jesus is not the only son that God has.
2: Jézus nem Isten egyetlen fia.
1: How many sons does God have? How many sons are in the room?
2: Hány fiú, Isten fia van itt ebben a teremben?
1: See, you're in the family business.
2: Látjátok, ti is benne vagytok ebben a családi vállalkozásban.
1: And despite the recession, believe me, this family business is not going down.
2: És higgyétek el, hogy a válság ellenére ez a családi vállalkozás nem hanyatlik.
1: In fact, because of the recession, this kingdom business is going up.
2: Igazából a válság miatt a királyság vállalkozása felfelé ível.
1: Okay, I'll stop preaching. All right,
2: akkor abba hagyom a prédikálást.
1: Law number three.
2: Harmadik törvény.
1: Is the law of giving all in order to receive all.
2: Ez az a törvény, hogy adjunk oda mindent, hogy mindent megkaphassunk.
1: See, this is where many believers miss out.
2: Sok hívő kihagyja az életéből ezt, elveszíti ezt a törvényt.
1: Friends, God's not going to, he's not going to judge us based on what we know.
2: Isten nem a tudásunk alapján fog minket megítélni, barátaim.
1: Instead, we will be examined based on the degree to which we've given ourselves to His will.
2: inkább az szerint fog minket értékelni, hogy milyen mértékben adtuk át magunkat az ő akaratának.
1: And what God is bringing forth in the world today is not a passion for a common doctrine.
2: És Isten ma a világban nem a közös hittételek iránti szenvedélyt hozza elő.
1: But he's bringing forth in the world a passion for a common person.
2: Hanem egy egyetlen ember, egy személy iránti szenvedélyt hoz elő.
1: And when Jesus said to his own disciples,
2: és amikor Jézus azt mondta a saját tanítványainak,
1: if anyone wants to come after me,
2: hogyha valaki utánam akar jönni,
1: he has to do what first?
2: Mit kell először tennie?
1: He's got to deny himself.
2: Meg kell tagadnia magát.
1: Take up his cross and follow me daily.
2: Felvenni a keresztjét és minden nap követni engem.
1: And then he says, if anybody tries to save his own soul life, he's going to lose it.
2: És utána azt mondta, hogy ha valaki meg akarja menteni a saját lelki életét, el fogja veszíteni.
1: But if anyone will give his life away, then he will find it.
2: De hogyha valaki odaadja az életét, az megtalálja.
1: And Jesus will never ask us to do something that he himself has not done.
2: És Jézus soha nem kér tőlünk olyat, amit ő nem tett meg.
1: Of which the benefits of that action have not brought forth blessing.
2: És amilyen cselekedetnek az eredménye nem áldásba torkollik.
1: In Matthew 13 verses 44 and 46.
2: A Máté 13-ban az ő akaratának.
1: And what God is bringing forth in the world today is not a passion for a common doctrine.
2: És Isten ma a világban nem a közös hittételek iránti szenvedélyt hozza elő.
1: But he's bringing forth in the world a passion for a common person.
2: Hanem egy egyetlen ember, egy személy iránti szenvedélyt hoz elő.
1: And when Jesus said to his own disciples,
2: és amikor Jézus azt mondta a saját tanítványainak,
1: if anyone wants to come after me,
2: hogyha valaki utánam akar jönni,
1: he has to do what first?
2: Mit kell először tennie?
1: He's got to deny himself.
2: Meg kell tagadnia magát.
1: Take up his cross and follow me daily.
2: Felvenni a keresztjét és minden nap követni engem.
1: And then he says, if anybody tries to save his own soul life, he's going to lose it.
2: És utána azt mondta, hogy ha valaki meg akarja menteni a saját lelki életét, el fogja veszíteni.
1: But if anyone will give his life away, then he will find it.
2: De hogyha valaki odaadja az életét, az megtalálja.
1: And Jesus will never ask us to do something that he himself has not done.
2: És Jézus soha nem kér tőlünk olyat, amit ő nem tett meg.
1: Of which the benefits of that action have not brought forth blessing.
2: És amilyen cselekedetnek az eredménye nem áldásba torkollik.
1: In Matthew 13 verses 44 and 46.

0: nyomja magát.
1: Take up his cross and follow me daily.
0: Felvenni a keresztjét és minden nap követni engem.
1: And then he says, if anybody tries to save his own soul life, he's going to lose it.
0: És utána azt mondta, hogy ha valaki meg akarja menteni a saját lelki életét, el fogja veszíteni.
1: But if anyone will give his life away, then he will find it.
0: De hogyha valaki odaadja az életét, az megtalálja.
1: And Jesus will never ask us to do something that he himself has not done.
0: És Jézus soha nem kér tőlünk olyat, amit ő nem tett meg.
1: Of which the benefits of that action have not brought forth blessing.
0: És amilyen cselekedetnek az eredménye nem áldásba torkollik.
1: In Matthew 13 verses 44 and 46.
0: A Máté 13-ban a 44-46.
1: Introduced to two parables of the kingdom.
0: Két példabeszédet olvasunk a királyságról.
1: The kingdom is a treasure that a man finds.
0: A királyság egy kincs, amit megtalál egy ember.
1: And he gives away everything in order to get this treasure.
0: És mindenit odaadja azért, hogy megkapja ezt a kincset.
1: The second, the kingdom is a merchant, and the merchant is seeking a pearl of great price.
0: A másik, a királyság olyan, mint a kereskedő, aki igaz gyöngyöket keres.
1: And when he finds it, he sells everything in order to get that field and that pearl.
0: És amikor megtalálja, akkor mindenét eladja azért, hogy megközelíthesse azt
1: a
0: szándóföldet, azt a gyöngyöt.
1: Tehát
0: Isten a kereskedő itt.
1: And within these two parables, we see God giving away everything in order to gain the treasure.
0: És ebben a két példázatban azt látjuk, hogy Isten mindenét odaadja azért, hogy a kincset megszerezze.
1: God gave his best for us.
0: Isten a legjobbját adta értünk.
1: He gave his best for you.
0: A legjobbját adta érted.
1: We sing about it in our songs.
0: Az énekeinkben énekelünk erről.
1: We praise him and we worship him in this idea that he gave everything for you and me.
0: Dicsérjük és imádjuk őt azért, hogy ő mindenét odaadta érted és értem.
1: And then we've got a silly problem, many preachers just talking about 10%.
0: És aztán van egy nagyon buta problémánk, hogy sok prédikátor csak 10%-ról beszél.
1: People go, 10%.
0: 10%.
1: God, he's got a right to everything we have.
0: De hát Istennek joga van mindenhez, amink van.
1: What's 10%?
0: Mi is 10%?
1: He gave everything.
0: Hiszen ő mindent odaadott.
1: And a person who comes into the kingdom and understands the lordship of Jesus.
0: És aki bejön a királyságba és megérti Jézus uralmát.
1: And they say 10%.
0: Akkor egy 10%-ról beszélünk.
1: That's all?
0: Csak ennyi?
1: Gee, that's simple.
0: Hát az egyszerű.
1: I'm sure glad he didn't say 90%.
0: Nagyon örülök, hogy nem 90-et mondtak.
1: But even if he did.
0: De még ha azt is mondott,
1: we would give him the 90.
0: Odaadnánk neki a 90-et.
1: And he would make the 10% completely enough for all of our needs.
0: És ő a 10%-ot teljesen elégségessé tenni minden szükségünket.
1: Hallelujah!
2: Amen. More than enough, yes.
1: He gave it all.
0: Ő mindent odaadott.
1: He gave it all in order to receive all.
0: Mindent odaadott, hogy mindent megkapjon.
1: Friends, God has an inheritance for you.
0: Barátaim, Isten egy örökséget tartogat nektek.
1: He's got something in store for you that's beyond your wildest imaginations.
0: Tartogat nektek valamit, ami meghaladja a legvadabb elképzeléseiteket is.
1: And the way to it is by giving away your life.
0: És ezt úgy kaphatjátok meg, hogy odaadjátok az életeteket.
1: The way you find your life is by giving it away for others.
0: Úgy találjátok meg az életeteket, hogy odaadjátok másokért.
1: Self-giving love is not a law, it is the very nature of God.
0: Az önátadó szeretet az nem egy törvény, hanem Isten természete.
1: It's not a law that's imposed from without, it's a life principle lived from within.
0: Ez nem egy kívülről ránk kényszerített törvény, hanem az életnek egy alapelve, amit belülről élünk meg.
1: I serve you not because I have to.
0: Nem azért szolgálok titeket, mert kell.
1: But because I want to.
0: Hanem mert akarom.
1: God said, "Who will go for us?"
0: Isten azt mondta, ki megy el mi nélkül?
1: God's looking for someone.
0: Isten keres valakit.
1: Who will accomplish and do His purpose, His will?
0: Aki megteszi az ő akaratát és eléri az ő célját.
1: He needs someone to work through.
0: Szüksége van valakire, akin keresztül dolgozhat.
1: And He finds a willing candidate. Yeah, it's me.
0: És akkor talál egy készséges jelöltet. Igen, én vagyok. Itt vagyok én, küldj el engem.
1: The son is the willing

0: candidate who gives his life.
1: A fiú az az önkéntes jelölt, aki odaadja az életét.
0: He gives it away.
1: Odaadja.
0: And as a result, it says in Philippians, he has now been raised up and given the name that is above every other name.
1: És a Filippi levél azt mondja, hogy ennek eredményeképpen felemeltetett és olyan nevet kapott, ami minden név fölött való.
0: Friends, the law, this life, this principle of the kingdom is that now we are free to give our life away.
1: Barátaim, ez a királyságnak ez az alapelve vagy törvénye, hogy most már szabadok vagyunk odaadni az életünket.
0: And there's nothing more damage for a human being than to be self-centered.
1: És semmi nem árt többet egy embernek, mint az önközpontúság.
0: There's nothing more anti-God than being self-centered.
1: Nincs Istennel szembenállóbb dolog, mint az önközpontúság.
0: And there's great liberty and there's great freedom of being a person who freely gives their life away.
1: És nagy szabadsága van annak az embernek, aki önként odaadja az életét.
0: Number four.
1: Negyedik.
0: The law of seeking.
1: A keresés törvénye.
0: Matthew 6 verse 33.
1: Máté 6:33.
0: Jesus said.
1: Jézus azt mondta.
0: Seek first.
1: Keressétek először.
0: The kingdom of God and his righteousness.
1: Isten királyságát és az ő igaz voltát.
0: And all the things that people worry about.
1: És mindazok a dolgok, amik miatt az emberek aggódnak.
0: That they plan for, that they seek, he says, will be added to you.
1: Amire terveznek, amit keresnek, azt mondja Jézus, hogy ez megadatik.
0: And God is looking for a people who have been so surrendered and yielded to him.
1: És Isten egy olyan népet keres, aki annyira átadta magát neki.
0: That they will make a first priority in their life the seeking of the rule and the reign of God.
1: Hogy életükben azt teszik az első helyre, hogy keressék Isten uralmát.
0: Where?
1: Hol?
0: Where?
1: Hol?
0: Easy answer.
1: Könnyű válasz.
0: Everywhere.
1: Mindenhol. Tehát törekedjenek Isten uralmára mindenhol.
0: Everywhere.
1: Mindenhol.
0: Seek first the kingdom of God.
1: Először keressétek Isten
0: királyságát. And God provides a promise.
1: És akkor Isten ad egy ígéretet.
0: I will take care of what you need.
1: Azt mondja, én majd gondoskodom arról, amire szükségetek van.
0: I know you need
1: Tudom, hogy szükségetek van.
0: Something over your head.
1: Valamire a fejetek
0: fölött. You need to eat.
1: Ennetek kell.
0: You need clothes to wear.
1: Ruhára van szükségetek.
0: I saw a great little illustration on this church. They did an advertisement.
1: Van egy nagyon jó illusztráció, erre egy gyülekezet egy hirdetést
0: meghív. It's kind of a funny invitation for people, and the question was, do you have a dress code?
1: Ilyen, tehát egy vicces módon akarták meghívni az embereket a gyülekezetbe, do you have a...
0: And the lady said, oh, yes, we do.
1: A dress what?
0: Do you have a dress code?
1: Ja, hogy van-e ilyen öltözködési szabály?
0: Yeah. Uh-huh. A code?
1: Code. Okay.
0: How do we have to be dressed in a certain way?
1: Tehát, hogy megkérdezik, hogy egy bizonyos módon kell felöltözni egy gyülekezetben.
0: And the lady said, oh yes, our dress code is just wear clothes, please.
1: Igen, azt mondja, hogy igen, az a szabály, hogy öltöz fel valamibe.
0: Come as you are.
1: És gyere úgy, ahogy vagy.
0: God knows that you need clothes.
1: Isten tudja, hogy szükségetek van ruhákra.
0: And he's looking for a people who put for first priority God's rule, his rule, where everywhere.
1: És egy olyan népet keres Isten, aki az ő királyi uralmára törekszik, elsőképpen hol, mindenhol.
0: The kingdom of God is often described like a treasure that's been hidden and must be discovered and found.
1: Isten királyságát sokszor olyan kincsként írják le, amit elrejtettek, és fel kell fedezni.
0: And these mysteries are not hidden from you, they're hidden for you.
1: Ezek a titkok nem előletek lettek elrejtve, hanem az érdeketekben.
0: God is not being mean by hiding things.
1: Isten nem zsugori, nem csúnyán viselkedik azzal, hogy elrejt dolgokat.
0: Instead, he only shares his treasure with those who value it.
1: Hanem ő csak azokkal osztja meg a kincseit, akik értékelik azokat.
0: And you value it by seeking it.
1: És akkor értékeled, ha keresed.
0: First, seeking God's kingdom means that we arrange our life.
1: Keresni először Isten királyságát azt jelenti, hogy úgy rendezzük be az életünket.
0: To first of all spend time with him.
1: Hogy először is töltünk időt vele.
0: To know him and his ways.
1: Hogy megismerjük őt és az útjait.
0: I lost my 2 euro coin.
1: Elvesztettem a 2 eurósomat.
0: To remember the person.
1: Tehát, okay, hogy emlékezzünk a személyre.
0: The person.
1: A személyre.
0: See, there are a lot of people who are so caught up with the domain that they forget the person.
1: Sok ember annyira le van kötve a királysággal, hogy elfelejti a személyt.
0: And you have such a privilege to be in a community that honors encounters with seeks encounters with God.
1: Nagy kiváltság számotokra, hogy olyan közösségben vagytok, amelyik törekszik az Istennel való találkozásokra.
0: See, every revelation that God gives us is meant to lead us into an encounter with Jesus.
1: Tudjátok, minden kijelentésnek, amit kapunk, az a célja, hogy egy Jézussal való találkozásra vezessen minket.
0: And it's the encounter with him that brings transformation or change in our life.
1: És a vele való találkozás változtatja meg az életünket.
0: Jesus said up regarding the Pharisees, you search the scriptures because you think that in them you have life.
1: Azt mondta Jézus a farizeusoknak, hogy ti kutatjátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti életetek.
0: But you don't want an encounter with me.
1: De nem akartok találkozni velem.
0: Oh. Every revelation God shares with us is meant to bring us into an encounter with him that releases transformation.
1: Tehát minden Istentől való kijelentésnek az a célja, hogy egy vele való találkozásra vigyen minket, amitől elkezdünk átalakulni.
0: And being a kingdom person means that we order our life to seek his kingdom first.
1: És akkor vagyunk a királyság emberei, hogyha úgy rendezzük az életünket, hogy először az ő királyságát keressük.
0: Passion of our life.
1: Ez válik az életünk szenvedélyévé.
0: And every other thing we do is subordinate or in harmony with that passion.
1: És minden más dolgot ennek a szenvedélynek rendelünk alá, vagy ezzel hangolunk össze.
0: If you're a school teacher,
1: ha tanár vagy iskolában,
0: your passion to as a teacher is now paralleled and coupled or subordinate to your passion for the kingdom, and now you bring the kingdom with you into that environment.
1: Hogyha tanár vagy, akkor a tanítás szeretetét alárendeled Isten királyságának, és összehangolod azzal, és a munkaterületedre is beviszed a királyságot.
0: People say, oh, I want to serve God.
1: Azt mondják az emberek, Istent szeretném szolgálni.
0: And they're looking for a place on the worship team.
1: És helyet keresnek a dicsőítő csoportban.
0: Well, you're gonna have a hard time finding a place in this world. I mean, where are you gonna go?
1: Tehát itt nehéz lesz találni még újabb embereket, mert hova terjeszkedhettek még?
0: I'm a little envious. I mean, you got people standing around who are fantastic musicians, and they're just kind of, you know, they're like extras.
1: Tehát teljesen irigykedem ilyenkor, mert itt állnak kitűnő zenészek, énekesek, és úgy tűnik, hogy egy kicsit már fölös a létszám.
0: Do you know how blessed you are to have people standing around, fantastic worshipers and musicians, and they're just extras?
1: Tudjátok, hogy milyen kiváltság számotokra, hogy ilyen csodálatos zenészeitek, énekeseitek vannak, és még túlzott számban is vannak.
0: You don't have one drummer, you've got five!
1: Nektek nem egy dobosotok van, hanem öt.
0: You don't have one keyboard player, you got ten!
1: És nem egy billentyűs, hanem tíz.
0: You don't got one guitar player, you got six.
1: És nem egy gitáros, hanem hat.
0: That's wow.
1: Ez hűha.
0: So don't think that you need to find something here to serve God.
1: Tehát ne azt gondoljátok, hogy itt kell helyet találnotok Isten szolgálatára.
0: Seek his kingdom where you've been planted.
1: Hanem ott keresd az ő királyságát, ahova elhelyezett.
0: Bring him into that school.
1: És mit őt az az iskolába?
0: I'll talk about that in a moment.
1: Majd erről mindjárt beszélek még kicsit.
0: We've already looked at the law of sowing and reaping that Franz did a fantastic job talking about.
1: Már megvizsgáltuk a vetés és aratás törvényét, Franz fantasztikusan tárta ezt elénk.
0: Another law is the law of forgiveness.
1: Még egy törvény, a megbocsátás törvénye.
0: Friends, this is a key element in the kingdom life.
1: Barátaim, ez kulcsfontosságú a királyságos életben.
0: This is not optional.
1: Ez nem választható lehetőség.
0: Because unforgiveness is like a boulder.
1: Mert a meg nem bocsátás olyan, mint egy kőszikla.
0: That covers the
1: egy kötömlemény.
0: That covers the fountain of God's life that is meant to flow out of us.
1: Ami lezárja Isten életének a forrását, aminek ki kéne belőlünk folyni.
0: Jesus said, those who believe in me.
1: Jézus azt mondta, hogy akik hisznek bennem.
0: As the scriptures have described me to be.
1: Ahogy leírtak engem az írások, azt szerint hisznek
0: bennem. See, how important revelation is, when we see Jesus as he is, in the fullness of who he is.
1: Tudjátok, ez fontos kijelentés, amikor meglátjuk Jézust annak a teljességében, aki ő.
0: He says, out of your innermost being will flow rivers of living water.
1: Azt mondta, hogy a belső lényetekből élő víz folyamai fognak folyni.
0: Where does the water flow from?
1: Honnan folyik a víz?
0: From you.
1: Belőletek, így van.
0: You are carriers of God's life.
1: Ti hordozzátok Isten életét.
0: And friends, unforgiveness is like a boulder that covers the fountain.
1: És barátaim, olyan a meg nem bocsátás, mint egy kőtömb, ami letakarja a forrás.
0: And withholds the very life of God, the nature of God coming forth from our life.
1: És megakadályozza, hogy Istennek az élete, ereje, folyója kijöjjön az életemből.
0: Today we live in a dimension of blessing in our home and in our family because of forgiveness.
1: Ma a családunkban, az otthonunkban azért élünk olyan nagyon áldott életet, mert megbocsátunk.
0: My mother-in-law is one of my greatest heroes.
1: Az anyósom az egyik legnagyobb hősöm.
0: Now that's a joke.
1: Ez vicc.
0: Mother-in-law, your greatest hero.
1: Hogy az anyósod a legnagyobb hősöd?
0: That's not a joke.
1: Ez nem vicc.
0: Because of infidelity and deep wounds, because of ignorance of how a marriage relationship works.
1: A tudatlanság miatt és a sebek miatt, amiket okoztunk azért, mert nem tudtuk, hogy működik egy házasság.
0: Deeply wounded.
1: Illetve az ő házassága mély sebeket kapott.
0: Gave herself in terms of ways to try to cover and deafen the pain.
1: Óriási erőfeszítéseket tette azért, hogy enyhítse a saját fájdalmát.
0: She turned to alcohol.
1: Az alkoholhoz fordult.
0: Because of the pain that was within.
1: A belső fájdalmai miatt.
0: And when she found Jesus,
1: és amikor megtalálta Jézust,
0: she's in a meeting in Zagreb.
1: Ott volt Zágrában egy összejövetelen.
0: She gives her life to Jesus. Yay for the Croatians!
1: Átadta az életét Jézusnak. Éljenek a horvátok. Zágrában.
0: You can find God in Zagreb.
1: Meg lehet Isten találni Zágrában.
0: Hallelujah! She gives her life to Jesus.
1: Átadta az életét Jézusnak.
0: And God takes up the throne in her life.
1: És Isten foglalt el az életében a trónt.
0: She said, "Zvoli, have my life."
1: Odaadta az életét Istennek. Legyen a tiéd az életem.
0: And Jesus comes.
1: És Jézus jön.
0: And he sits.
1: És leül.
0: He sits with authority on the throne of her heart.
1: Tekintélyen leül az ő szívének a trónjára.
0: And there was a lot of disorder.
1: Nagyon sok rendetlenség volt ott belül.
0: But he's now king.
1: De most már Jézus a király.
0: See, you don't have to change your life to come to God.
1: Tudjátok, nem kell megváltoztatnatok az életeteket ahhoz, hogy Istenhez jöhessetek.
0: So this is the kingdom that we live. In other words, you come to him in order to get your life right.
1: Hanem ez egy olyan királyság, hogy odamész ő hozzá azért, hogy rendbe tegye az életedet.
0: Jesus didn't come to call the righteous.
1: Jézus nem azért jött, hogy az igazakat hívja.
0: I've come for those who are sick.
1: Hanem azt mondta, hogy a betegekért jöttem.
0: The sick need a doctor, right?
1: Hiszen a betegeknek van szükségük orvosra, igaz, Attila?
0: Attila, right? It's the sick who need a doctor.
1: Tehát a betegeknek van szükségük orvosra.
0: See, he wouldn't have a job without sick people.
1: A betegek nélkül az Attila munkanélküli lenne.
0: He takes up the throne in her life.
1: Tehát Jézus elfoglalta a trónt anyósom életében.
0: And now he starts to deal with the issues that were crippling her.
1: És elkezdett foglalkozni azokkal a problémákkal, amelyek megnyomorították az életét.
0: The key issue that was crippling God's life from flowing out of her, from her becoming a blessing, was this dealing with the pain.
1: A legnagyobb probléma, ami akadályozta azt, hogy Isten élete kiáradjon ebből az asszonyból, az a belső fájdalom volt.
0: The pain that didn't happen in some vacuum somewhere.
1: Nem valahol egy légüres térben jött ez a fájdalom be.
0: But was the result of concrete persons and concrete actions.
1: Hanem konkrét emberek, konkrét cselekedetei okozták.
0: That needed to be addressed.
1: És ezzel foglalkozni kellett.
0: And God takes her by the hand and starts moving her towards forgiveness.
1: És Isten kézen fogta őt, és elkezdte a megbocsátás felé vezetni.
0: Not once.
1: Nem egyszer.
0: Not twice.
1: Nem kétszer.
0: Not three times.
1: Nem háromszor.
0: I want to.
1: Akarok.
0: But I can't.
1: De nem ki vagyok rá képes.
0: God help me.
1: Istenem segíts.
0: And finally, after several attempts,
1: végül több kísérlet után,
0: she prayed, God, I forgive.
1: Így imádkozott, Istenem, én megbocsátok.
0: And then her husband shows up.
1: Aztán megjelent a férje.
0: Not a completed work.
1: Nem befejezett munka ez.
0: Finally, in a church service, with an following a worship time with an encounter with God.
1: De végül egy gyülekezeti istentiszteleten, dicsőítés után, Istennel való találkozás után.
0: I will forgive.
1: Megbocsátok.
0: And she releases the pain.
1: És kiengedte a fájdalmat.
0: And she releases the necessity that he pay for what he did.
1: És lemondott arról, hogy meg kelljen fizetni a férjének azért, amit tett.
0: She goes home.
1: Hazament.
0: The very next day.
1: Következő nap.
0: Her former husband.
1: Volt férje.
0: Brings 24 roses.
1: 24 rózsával állít be.
0: For a birthday that he hadn't celebrated for years.
1: Egy olyan születésnapra, amit évek óta nem ünnepelt meg.
0: And when he shows up at the door,
1: és amikor megjelent az ajtóban,
0: there was no
1: nem volt ilyen.
0: She received the roses,
1: hanem elfogadta a rózsákat,
0: as a sign from God,
1: mint Istentől való jelet,
0: work is done.
1: Hogy a munka el van végezve.
0: And the boulder was removed,
1: már nem volt ott a kőtömb,
0: and a life flow has come out,
1: és jött ki az élet belőle.
0: But now me and my wife, we are now owners of a house that was once his.
1: Most egy olyan házban lakunk a feleségemmel, ami a mi házunk most már, ami egykor az apósomé volt.
0: Our children now enjoy a relationship with their grandparents.
1: A gyerekeink most már a nagyszüleikkel olyan kapcsolatot élveznek.
0: Because a woman chose to forgive.
1: Tehát egy remek kapcsolatot azért, mert egy asszony úgy döntött, hogy megbocsát.
0: And as a result, she's released an atmosphere into our home.
1: És ennek eredményeként az otthonunkban egy olyan légkört alakított ki, bocsátott ki.
0: Of peace.
1: Ami a békességről szól.
0: It has brought not only an emotional inheritance to us, it's brought a financial inheritance, it's brought a spiritual inheritance.
1: Ez nem csak egy érzelmi örökséget adott nekünk, hanem pénzügyit és szellemit is.
0: And the day is close.
1: És közel van a nap.
0: When he will be reaped too.
1: Amikor ez a férfi is le lesz aratva.
0: Hallelujah. Jó, I gotta finish.
1: Be kell fejeznem, tudom.
0: The final law is the law of intimacy and union.
1: Az utolsó, a bensőségesség, az egység törvénye.
0: Jesus was asked, what was the greatest commandment?
1: Megkérdezték Jézus, mi a legnagyobb parancsolat?
0: And what was his response?
1: Mi volt a válasz?
0: Love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.
1: Szeresd Isten teljes szíveddel, teljes lelkeddel, minden erőddel.
0: And love your neighbor as yourself.
1: És szeresd fel a barátodat, mint önmagadat.
0: I could have said anything, but love and intimacy are the highest law in God's kingdom.
1: Mondhatott volna bármi mást is, de a szeretet és a bensőségesség a legmagasabb rendű törvény Isten királyságában.
0: The works of God flow out of a relationship with God.
1: Isten cselekedetei a vele való kapcsolatból fakadnak.
0: He calls us to a person.
1: Egy személyhez hív minket.
0: And that person radically affects our inward life and creates a life flow.
1: És ez a személy radikálisan megváltoztatja belső életünket, és az élet folyamát indítja el.
0: Do you remember Jesus was asked a question, do we give taxes?
1: Emlékeztek arra, hogy Jézust megkérdezték, hogy kell adót fizetnünk?
0: Or not, they were seeking to trick him.
1: Vagy nem, megpróbálták átverni őt, vagy
0: what did he say? He said, give me a coin.
1: És akkor azt mondta Jézus, hogy adjatok egy pénzérmét.
0: Whose image is on the coin?
1: Azt mondták, kinek a képét látjátok rajta?
0: And they said, Caesar's.
1: Mondták, a császárét.
0: And Jesus said,
1: és Jézus azt mondta,
0: give to Caesar.
1: Adjátok meg a császárnak.
0: Now she's not Caesar in my home.
1: Nem ő a császár az otthonunkban.
0: We're giving her Caesar now.
1: De most a császárként adjuk neki.
0: Give to Caesar what is Caesar.
1: Tehát adjátok meg a császárnak, ami a császáré.
0: And give to God what is God.
1: És Istennek, ami az Istené.
0: Was Jesus saying?
1: Mit mondott ezzel Jézus?
0: That coin had the image of Caesar stamped on it.
1: Az arra a pénzérmére a császárnak az arcképét verték.
0: Give it to him.
1: Adjátok oda neki.
0: You,
1: ti,
0: on the other hand,
1: másrészt,
0: are stamped with another image.
1: Ti látok egy más kép, más lett nyomva.
0: Give to God.
1: Adjátok meg Istennek.
0: What is God?
1: Azt, ami az övé.
0: And the implication for the Pharisees was give your life to Him.
1: Tehát a farizeusok számára ez azt jelentette, hogy adjátok át neki az életeteket.
0: Friends, God calls us to a relationship.
1: Barátaim, Isten egy kapcsolatra hív minket.
0: With a father.
1: Az atyával.
0: Who loves you beyond what you can comprehend.
1: Egy olyan atyával, aki annyira szeret titeket, hogy fel sem tudjátok fogni.
0: God offers us friendship, he offers us fatherhood.
1: Isten barátságot és atyaságot kíván nekünk.
0: Jesus offers to be our closest companion, our Lord and our friend.
1: Jézus felajánlja, hogy a legközelebbi társunk lesz, a barátunk és az Urunk.
0: And the Bible speaks of the fellowship with the Holy Spirit.
1: És a Biblia beszél a Szent Szellemmel való közösségről is.
0: I want to finish with 2 Corinthians 13 verse 14. Please. 2 Corinthians.
1: 2 Korintus
0: chapter 13
1: verse 14. 14-jel fejezem be.
0: I love Paul's final words in this book.
1: Szeretem Pál utolsó szavait ebben a könyvben.
0: The grace of the Lord Jesus Christ.
1: Azt mondja,
0: and the love of God.
1: Az Úr Jézus Krisztus.
0: And the fellowship of the Holy Spirit.
1: Aha, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és az Istennek szeretete
0: be with you all.
1: És a Szent Szellemnek közössége legyen mindnyájatokkal.
0: Friends, the law of intimacy and union.
1: Barátaim, az egység és a bensőségesség törvénye.
0: Means that as you relate with him, what he says, this is eternal life that you would know him.
1: Azt jelenti, hogy egyek legyünk vele, megismerjük őt. Azt mondják, az az örök élet, hogy megismerjük őt.
0: You and I have been radically invited to know him.
1: Titeket is, engem Isten arra hívott meg, hogy őt ismerjük meg.
0: And in the knowing of him,
1: és az ő megismerésében
0: will be released from your life,
1: felszabadul az életünkből
0: a kingdom power,
1: a királyság ereje,
0: that brings him to be glorified in every dimension where he's put you.
1: Aminek köszönhetően Jézus megdicsőül bármilyen területen, ahova ő elhelyezett titeket.
0: God has a right to his creation.
1: Istennek joga van a teremtményeihez.
0: And he's taking it back.
1: És visszaszerzi őket magának.
0: And you and I are part of his team.
1: És ti és én az ő csapatához tartozunk.
0: In a coordinated effort.
1: Egy összehangolt erőfeszítésben.
0: With him.
1: Vele.
0: And with each other.
1: És egymással.
0: To bring him into his inheritance.
1: Hogy átadjuk neki az örökségét.
0: Where he's placed you.
1: Azon a területen, ahova elhelyezett titeket.
0: Jesus said of himself, I am the light of the world.
1: Jézus azt mondta magáról, hogy én vagyok a világ világossága.
0: Then he says to his disciples,
1: aztán azt mondta a tanítványainak,
0: you are the light of the world.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: And what is our light?
1: És mi a mi világosságunk?
0: How does your light shine?
1: Hogyan ragyog a fényetek?
0: You ever wondered?
1: Már eltűnődtetek rajta?
0: This light of mine, that's how we sing about it.
1: Tehát erről énekelünk.
0: That's how we let our light shine.
1: Hogy hogyan engedjük, hogy hogyan
0: ragadjuk. This little light of mine, I'm gonna let it shine.
1: Tehát
0: is that how we do it?
1: Az én kis életem majd ragyogni fog erről
0: szól a
1: rénekei.
0: He's the light of the world.
1: Nem.
0: The Bible says in Acts 10 verse 38.
1: Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Az Apcsel 10:38 azt mondja.
0: Jesus of Nazareth.
1: A názareti Jézus.
0: He was anointed of God.
1: Felkente Isten.
0: And he went about.
1: És ő szerte járt.
0: What does it say?
1: Mit mond?
0: Doing good.
1: Jót tévén.
0: And healing all those who were oppressed of the devil.
1: És megnyugodítva mindazokat, akik az ördög elnyomása alatt voltak.
0: Ephesians 2 verse 10 says.
1: Az Efézus 2:10 azt mondja.
0: We are God's workmanship.
1: Mi vagyunk Isten mesterműve.
0: Created in Christ Jesus.
1: Akiket Krisztus Jézusban teremtett.
0: For what?
1: Mire?
0: To do what?
1: Hogy mit csináljunk?
0: Doing good.
1: Jót cselekedetekre.
0: Did you notice the scripture verse that Franz shared, 2 Corinthians chapter 9 verse 8?
1: Tudjátok itt a 2 Korintus 9:8-ban, amiről Franz már beszélt?
0: My final verse.
1: Az utolsó vers, amiről beszélek.
0: Do you remember what it says?
1: Emlékeztek, mi volt abban?
0: It says, we sow.
1: Azt mondta, hogy vetünk.
0: And so then he says that you would have a sufficiency for all things and an abundance for what?
1: És azt mondja, hogy elégség lesz mindenre, és mi lesz még, mennyire lesz bőségünk?
0: An abundance for every good deed.
1: Bőségünk lesz minden jó cselekedetre.
0: Doing good.
1: Jó cselekedetre.
0: Just like Jesus.
1: Ahogy Jézus.
0: And when we leave this room,
1: és amikor elmegyünk ebből a teremből,
0: as God's kingdom people,
1: mint Isten királyságának a népe,
0: God will give us and you strategies.
1: Isten nekünk és nektek stratégiákat fog adni,
0: how you can do good.
1: Hogy hogyan tehettek jót.
0: The life flow that comes out of you.
1: Az az életfolyam, ami kijön belőletek.
0: Yes, it includes healing someone who's sick.
1: Igen, ebben benne van az, hogy meggyógyítotok egy beteget.
0: Be healed in Jesus' name.
1: Gyógyulj meg Jézus nevében.
0: It's doing good. Someone who's oppressed.
1: Ez is jó cselekedet. Valaki, aki elnyomás alatt van.
0: Now you demon of such and such. Now you.
1: Ilyen is ilyen démon. Nem, de Franz nem rád vonatkozik.
0: We're clear.
1: Tehát akkor legyen ez világos mindenki számára. Tehát távoz illusztrációval.
0: It can mean many other things, doing good.
1: Tehát sok más módon is lehet jót tenni.
0: And through that our light shines.
1: És ez által ragyog a fényünk.
0: A light that draws them and reveals the life of God.
1: Az a fény, ami vonz és kijelenti Isten fényét.
0: We don't do good works to earn points with God.
1: Nem azért teszünk jót, hogy jó pontokat szerezzünk Istennél.
0: We do good works to win people to him.
1: Hanem azért, hogy megnyerjünk neki embereket.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Thank you Jesus.
1: Köszönjük Jézus.
0: Lord, I thank you for this reality of your kingdom.
1: Uram, köszönöm neked a te királyságod valóságát.
0: Because we've been born again.
1: És mivel újjászülettünk.
0: You've given us vision.
1: Adtál nekünk látást.
0: Sight.
1: Látást.
0: Revelation.
1: Kijelentést.
0: I pray it increase.
1: És imádkozom, hogy ez növekedjen.
0: And I pray, Lord, for a coordinated effort.
1: És imádkozom, Uram, az összehangolt erőfeszítésért.
0: Among us in this room.
1: Köztünk ebben a teremben.
0: And among every other person who confesses Jesus as Lord.
1: És mindenki mással, aki Jézust Urának vallja.
0: Lord, bring forth the apostolic and the prophetic.
1: Hogy előjöjjön az apostol és a profétai szolgálat.
0: Bring forth what you see as the coordinated church.
1: Hozd elő, Uram, azt, amit te látsz összehangolt egyháznak.
0: Moving forward to bring in the kingdom.
1: Amely előre mozdul, hogy behozza a királyságot ide a területre.
0: A kingdom that was prophesied by Isaiah.
1: Egy olyan királyságot, amiről Ézsaiás prófétát.
0: We read it earlier.
1: Korábban olvastuk ezt.
0: That the increase of his government.
1: Hogy az ő kormányzása növekedésének.
0: There shall be no end.
1: Nem lesz vége.
0: In Jesus name.
1: Jézus nevében.
0: Amen.
1: Amen.
2: Elhangzott Isten és az ő királysága című tanítássorozat negyedik része, melyben Steve Stelzerovot hallottuk.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Most megpróbálok a fontosabb dolgokkal foglalkozni, mert az anyag egy részét ki kell majd hagynom.
3: And I'm just going through the notes. They're pretty comprehensive.
2: Átlapozom a jegyzetet, nagyon részletes a jegyzet.
3: And I do recommend that you spend some time soaking yourself in every verse of the Ephesian letter.
2: És ajánlom, hogy töltsetek időt azzal, hogy az Efézusi levél minden versébevel átitassátok magatokat.
3: And particularly chapter 4 and 5, they're just a whole lot of obvious practicalities.
2: Különösen a 4. és 5. részben van nagyon sok nyilvánvalóan gyakorlatilag fontos dolog.
3: But we need to become doers of these things.
2: De ezeket a dolgokat cselekednünk kell.
3: Well, I want to just go back a bit to something which I skipped, and I think I need to just return to it.
2: Most egy kicsit szeretnék visszatérni valamihez, ami felett elsiklottam, de úgy érzem, vissza kell térnem oda.
3: And I want to go to chapter 3.
2: Szeretném, hogyha a 3. részhez mennénk.
3: And to verse 14.
2: 14. vers.
3: And you'll find this on page 28 of your notes.
2: A jegyzet 28. oldalán van erről szó.
3: I want to just spend a few moments to, because this is a very important passage of scripture.
2: Szeretnék pár percet ezzel tölteni, mert ez egy nagyon fontos igeszakasz.
3: This is the second great apostolic prayer of the apostle Paul for that situation in Ephesus.
2: Ez Pál apostol második nagy apostoli imája az efézusi helyzetre való tekintettel.
3: The first one, as we saw, is a cry that they'll have a revelation of the power and glory of the resurrection of Jesus Christ.
2: Az első, ahogyan láttuk, az elsőben azért kiált Pál, hogy az efézusiak megértsék a Jézus feltámadásában levő erőt és dicsőséget.
3: Now for all the practicalities of chapter 4 and chapter 5 and chapter half, first part of chapter 6 to work, we have to have a revelation.
2: Ahhoz, hogy működjenek a 4., az 5. rész és a fél 6. rész gyakorlati útmutatásai, ahhoz előbb kijelentést kell kapnunk valamiről.
3: And it's the same revelation that Jesus cried out for his disciples in the upper room in his last major discourse.
2: És a felházban, az utolsó nagy előadásában Jézus pontosan ezért imádkozott a tanítványaiért is.
3: So let's just read. I'm going to give the more literal translation. I don't know how the German reads, but I want to give you the literal, more literal translation.
2: Úgyhogy olvassuk el, nem tudom, hogy a német Bibliában hogy van, de én egy szó szerintibb fordításban szeretném nektek ezt mondani.
3: Reason, verse 14.
2: 14. vers. Ennek okáért
3: I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ.
2: Meghajtom térdeimet, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya előtt.
3: And this is what it literally says in verse 15.
2: És a 15. vers szó szerint azt mondja,
3: from whom all fatherhood in heaven and earth derives its name.
2: Akiről neveztetik minden atyasság mennyen és földön, ez a szó szerinti.
3: It's interesting, in the Greek language there is no word for family, there is only a word for fatherhood.
2: Érdekes, hogy a görög nyelvben nincs külön szó a család megnevezésére, csak olyan szó van, ami atyasságot jelent.
3: You know, otherwise, it's inconceivable for God to think of a family except in terms of fatherhood.
2: Isten nem tud a családról más módon gondolkodni, mint az atyasság vonatkozásában.
3: And a family is the sphere of someone's fatherhood.
2: A család az egy ember atyasságának a hatókörébe tartozó csoport.
3: And so Paul is talking about the church of God is a family, and for that reason it can only be work in terms of fatherhood.
2: Pál Isten egyházáról, mint családról beszél, és ez csak az atyasság vonatkozásában érthető meg.
3: And one of the things the Spirit is obviously doing is bringing back to the church the understanding and the function of proper fatherhood.
2: És az egyik dolog, amit a Szent Szellem mostanában cselekszik, az, hogy visszahozza az egyház, hogy az egyházhoz az atyasság megfelelő megértését és megfelelő működését.
3: And basically there's the natural fatherhood, which only the Spirit of God can teach you how to do properly.
2: Ez a természetes apasságra is vonatkozik, csak a Szent Szellem tudja megtanítani nekünk rendesen, hogy hogyan kell apának lenni.
3: But there's spiritual fatherhood, which is the way he wants the church to work.
2: De van szellemi atyasság is, és Isten azt akarja, hogy az egyház ennek a keretében működjön.
3: In fact, God's designed the church and also society to work on the proper function of fatherhood.
2: Isten úgy tervezte el, hogy az egyház is és a társadalom is a megfelelő atyaság összefüggésében működjön, arra épülve.
3: And we are told here that all fatherhood has its source in God. He's the author and source of all fatherhood.
2: És itt azt olvassuk, hogy minden atyaságnak Isten a forrása és az alapja. Gyökere.
3: Now in the natural, I was not a good father.
2: Szerzője. Természetes szinten én nem voltam túl jó apa.
3: I was remote from my children and taken up with what I was interested in.
2: Messze voltam a gyerekeimtől, és azzal foglalkoztam, ami érdekelt.
3: While I was a research scientist, it was my scientific career. That's what obsessed me, and my kids were something my wife was supposed to look after.
2: Amikor tudományos kutató voltam, akkor minden energiámat a tudomány költötte le, és a pályafutásom és a feleségemre hagytam a gyerekek nevelését.
3: Then when I became converted, then the ministry took up my passion, and I was not a good father to my children.
2: Amikor megtértem, akkor a szolgálat lett a szenvedélyem, és nem voltam a gyerekeimnek túl jó apja utána sem.
3: It wasn't that I treated them badly, I just did not spend quality time with them.
2: Nem bántam velük rosszul, de nem töltöttem velük együtt minőségi időt.
3: And I had learned this wrong way of fathering from my father, who behaved the same way.
2: És én a saját apámtól tanultam ezt a rossz fajta apasságot, mert ő is ugyanígy csinálta.
3: He wasn't a bad man, he didn't treat me badly.
2: Nem volt rossz ember, és nem bánt velem rosszul.
3: We just had no relationship.
2: Csak nem volt kapcsolatunk egymással.
3: He provided materially.
2: Anyagilag gondoskodott rólam.
3: And I can never ever remember him cuddling me or having any kind of intimate conversation with me.
2: De nem emlékszem, hogy valaha is dédelgetett volna, vagy bensőséges beszélgetésünk lett volna egymással.
3: So I learned my fathering from my father, and it wasn't a good model.
2: Tehát én az apámtól tanultam azt, hogy kell apának lenni, de ő nem volt erre túl jó minta.
3: That may be true of many of you here.
2: Talán ez érvényes sokatokra, akik itt ültök szintén.
3: When I had that incredible revelation of the Father in 1965.
2: De amikor 1965-ben megkaptam ezt az elképesztő kijelentést az atyáról.
3: And I began to know what it was like to have the real Father, Almighty God, fathering me.
2: És elkezdtem megismerni, hogy milyen az, amikor az embernek a mindenható Isten az apja.
3: Then I learned about fathering from the living God.
2: Akkor az élő Istentől tanultam az atyaságot.
3: And it didn't only make me as delightfully satisfied as his son, but now the qualities of fatherhood came into me.
2: És ettől nem csak én lettem elégedetten és boldogan Istennek a gyermeke, hanem megtanultam tőle, hogy hogyan lehetek jó apa.
3: Now, 40 years later,
2: 40 évvel később,
3: I'm known all over the world as this fantastic spiritual father.
2: Most már az egész világon fantasztikus szellemi atyaként ismernek engem.
3: I learned all of it from God.
2: De ezt az egészet Istentől tanultam.
3: And not only did I become satisfied in his fatherhood, but I now became a channel of his fatherhood towards many men around the world.
2: Nem csak én magam elégedtem meg az ő atyaságának az áldásaival, hanem szellemi atya lettem sok embernek világszerte.
3: And I had to apologize to my children. They were grown up, they were in their teens and twenties before I realized what a lousy father I had been.
2: Bocsánatot kellett kérnem a gyermekeimtől, mert ők már a 10-es és 20-as éveikben voltak, mire én rájöttem, hogy mennyire pocsék apa voltam.
3: I apologized to them, I asked their forgiveness.
2: Bocsánatot kértem tőlük.
3: And it's amazing now how God has healed that relationship, and now I'm a good father to my natural children.
2: És már csodálatos, hogy Isten hogyan meggyógyította a kapcsolatomat a gyerekeimmel, és most már jó apja vagyok a gyerekeimnek, a test szerinti gyerekeimnek.
3: Because the whole of the kingdom runs on fatherhood.
2: Ezt azért mondom el, mert az egész királyság az atyaság alapján működik.
3: And women as well as men need to know the security and the emancipating power of fatherhood.
2: És az nőknek és a férfiaknak is meg kell ismerniük az atyaság felemelő és egyenlővé tevő és elismerő erejét.
3: And if you've never known it in the natural, it's still possible to be totally satisfied by the revelation of fatherhood in the spirit.
2: Hogyha ezt természet szerint sosem éltétek át, akkor is lehetséges a számotokra, hogy elégedettséget éljetek át az atyaság szellemi kijelentésének köszönhetően.
3: I've taught this many times to the mothers of single parent families. How do they bring fatherhood into their family?
2: Sokszor tanítottam olyan anyáknak, akik egyedül nevelik a gyerekeiket, hogy hogyan hozhatják be az atyaságot a megfelelő módon a családjukba. Mert a gyerekeknek kétségtelen szükségük van erre.
3: In the spirit to bring the fatherhood of God into that vacuum and the kids still grow up knowing the fatherhood of God.
2: De szellemben lehetséges ebbe a légüres térbe behozni Isten atyaságát, és akkor a gyerekek Isten atyaságának az ismeretével nőnek fel.
3: And it's amazing the emancipating power that this has in these many tragic situations.
2: És megdöbbentő, hogy milyen felemelő ereje van ennek sok ilyen tragikus családi helyzetben.
3: But all men particularly are called as a man to model the fatherhood of God. It's their responsibility.
2: De Isten különösen a férfiakat hívta el arra, hogy az ő atyaságát bemutassák és gyakorolják a földön.
3: Jesus obviously was never married, but he nevertheless is called the everlasting father.
2: Nyilvánvalóan Jézus soha nem nősült meg, mégis örökkévaló atyának nevezi őt az ige. Ez különösen a férfiak dolga.
3: We understand that fathering in its function isn't limited to the marriage relationship.
2: Meg kell értenünk, hogy az atyaság mint feladat nem korlátozódik a házasságban élőkre.
3: The apostle Paul was never married.
2: Pál apostol soha nem nősült meg.
3: But he was an absolute fantastic father to many men and a great father to churches.
2: De nagyszerű atya volt sok embernek és sok gyülekezetnek is.
3: And every man, every young man has got to learn how to become the son of Father God in order to function properly in fatherhood.
2: És minden fiatalembernek meg kell tanulnia, hogy hogyan éljen a mennyei atya fiaként, mielőtt megfelelően atya lehetne ő maga a földön.
3: To men particularly that they know all about fatherhood before they get married.
2: És én különösen ajánlom a férfiaknak azt, hogy mindent tudjanak meg az atyaságról, mielőtt megnősülnének.
3: Because it's a bit late to start learning when you already got children.
2: Mert egy kicsit késő van már akkor elkezdeni ezt tanulni, mikor az embernek gyerekei vannak.
3: Imagine if people learned to fly this way.
2: Képzeljétek el, hogyha az emberek így tanulnák meg a pilótaságot.
3: I'm going to learn to be a pilot.
2: Megtanulok repülőt vezetni.
3: Get into a plane.
2: Beülök a repülőbe.
3: Take off.
2: Felszállok.
3: I say, right, now how do I fly this thing?
2: És akkor azt mondom, na akkor hogy kell vezetni ezt az izét?
3: The manual and keep the plane from crashing.
2: És megpróbálom elolvasni a használati utasítást és megakadályozni, hogy lezuhanjon a repülő.
3: If people learn to fly that way, I'm sure you would agree there would be a high casualty rate.
2: Hogyha az emberek így tanulnának meg repülőt vezetni, gondolom egyetértetek velem abban, hogy nagyon sok lenne az áldozat.
3: Many planes would crash before the pilot learns how to fly.
2: Sok repülő lezuhanna, mielőtt a pilóta megtanulja vezetni a gépet.
3: And it's a crazy way to learn about fatherhood to wait until you're married.
2: És az is lökötség, hogy az ember akkor kezdjen el az atyaságról tanulni, amiután megnősült.
3: And you're trying to learn how to be a father and keep this marriage from crashing.
2: Megpróbáljátok megtanulni az apaságot és közben megakadályozni, hogy a házasságotok csődbe jusson.
3: And so it's good to learn from God the source of all fatherhood.
2: Tehát jó dolog Istentől minden atyaság forrásától tanulni.
3: If you marry, then you'll understand how to be a good father to your children. You can learn it all from God.
2: Ha nős vagy, akkor meg kell tanulnod Istentől, hogy hogyan lehetsz a gyerekeid jó apja.
3: Yeah, I could take a whole week seminar just on this alone.
2: Egy egész hétig tarthatnék szemináriumot egyedül erről a témáról.
3: There are sets of tapes which teach the things that I've learned.
2: Vannak olyan kazetta sorozatok, amik azt tanítják, amit én megtanultam erről.
3: And for every phase of the growth of a child, there is a spiritual equivalent.
2: A gyermek növekedésének minden szakaszához van egy szellemi párhuzam.
3: And so fathering in the spirit is like fathering in the natural.
2: Tehát az a szellemi atyaság hasonlít a fizikai atyasághoz.
3: And it's a constantly changing dynamic.
2: És mindig változik az, ahogyan ezt meg kell valósítani.
3: The way I treat newborn babies is different to the way I treat grown-up sons.
2: Másként kezelek újszülött csecsemőket, mint felnőtt fiú gyermekeket.
3: And Father has Almighty God has designed that we should grow to maturity by the flow of His fatherhood through leadership in the church.
2: És az Atya úgy tervezte el a mindenható Isten, hogy az egyházban úgy nőjünk föl vezetővé és éretté, hogy az ő atyaságától tanulunk, és azt éljük át, és ő nevel minket.
3: And it begins, as Jesus taught, Paul's teaching the same thing.
2: És ahogy a Jézus beszélt erről, ugyanazt tanítja Pál is.
3: He says, what I want you to do is to get a revelation of the Father.
2: Azt mondta, én azt szeretném, hogy a kijelentést kapnátok az Atyáról.
3: Let's just read on through.
2: Olvassuk ezt tovább. 16. vers.
3: He will grant you according to the riches of his glory.
2: Hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért.
3: To be strengthened with might through his spirit in the inner man.
2: Hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben.
3: That Christ may dwell in your hearts through faith.
2: Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben.
3: So the whole purpose of this is to come to a place where God fills your life with his Father presence.
2: Tehát ennek az egésznek az a célja, hogy eljussatok odáig, amikor az Isten be tudja tölteni az ő atyai jelenlétével az életeteket.
3: And that's what makes you strong.
2: És ez tesz minket erőssé.
3: That's why I've been able to live and minister all these years and never ever backslide because of the strength of the Father within me. Hello.
2: Azért tudtam mindezekben az években élni és dolgozni és nem visszaesni, mert az Atyának az ereje bennem él.
3: This is the same testimony that Jesus had.
2: Jézus is ugyanerről tett bizonyságot.
3: He had the most disappointing experiences with human relationships, but the Father never left him.
2: Nagyon kiábrándító kapcsolatai voltak az emberi kapcsolataikban és tapasztalatai, de az Atya soha nem hagyta őt el.
3: And his relationship with the Father kept him through every adverse situation.
2: És az Atyával való kapcsolata tartotta őt meg minden vele ellenkező helyzetben.
3: And ever since 1965, that's been my experience.
2: És 1965 óta én is így élek.
3: Whatever happens in other relationships, whatever happens in my ministry.
2: Bármi történik a többi kapcsolatommal vagy a szolgálatban.
3: The Father's always there.
2: Az Atya mindig ott van.
3: I'm strengthened by his might in the inner man.
2: És engem az ő ereje, hatalmas ereje erősít meg a belső emberben. Pál apostollal ugyanez volt a helyzet.
3: And only then can Christ dwell in us richly.
2: És csak akkor lakozhat bennünk Krisztus gazdagon.
3: When we have a right relationship with the Father,
2: amikor megfelelő kapcsolatban vagyunk az Atyával,
3: Jesus taught this,
2: és Jézus is ezt tanította,
3: the Son and the Spirit can then come and make their home with us.
2: Akkor a Fiú és a Szent Szellem is hozzánk jöhet és velünk lakozhat.
3: And all the triune God can live in our humanity once we've got our relationship right with the Father.
2: És amíg az Atyával megfelelő kapcsolatban vagyunk, addig a háromban egy Isten velünk lakozhat.
3: Amen. And here Paul's teaching the same thing.
2: És Pál ugyanezt tanítja itt.
3: Because of the revelation of the Father.
2: Az Atyáról szóló kijelentés miatt.
3: And because he's been strengthened mightily by that revelation.
2: És mivel Pált hatalmasan megerősítette ez a kijelentés.
3: The Spirit and the Son can dwell in his heart through faith.
2: A Szent Szellem és a Fiú is a szívében lakozhatott hitáltal.
3: And being rooted and grounded in love.
2: És Pál is meggyökerezhetett és alapot vehetett a szeretetben.
3: Verse 18.
2: 18. vers.
3: May be able to comprehend with all the saints what is the width and the length and the depth and the height.
2: Megérthessétek minden szentekkel egyben mi a szélessége és hosszúsága és a mélysége és magassága az Isten jó voltának.
3: To know the love of Christ which passes knowledge.
2: És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét.
3: That you may be filled up with all the fullness of God.
2: Hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.
3: Now, once you get that relationship right,
2: hogyha ezt a kapcsolatot rendbe rakjuk az életünkben,
3: then all the power of God can flow into you.
2: Akkor Isten minden ereje belénk áradhat.
3: And all the power of God can flow through you.
2: És rajtunk keresztül is áradhat.
3: And then you can become an instrument of mighty works.
2: És akkor már hatalmas cselekedetek eszközei lehetünk.
3: Amen. And it all flows from the Father.
2: Az egész az Atyától indul ki.
3: It flows into us in terms of fatherhood.
2: Belénk árad az atyaság keretében. Formájában.
3: But it results in us being in absolute intimacy with all the three persons of the Godhead.
2: És ennek az lesz az eredménye, hogy az Istenség mindhárom személyével nagyon belsőséges kapcsolatban fogunk élni.
3: And the captivating force of this is the power of the revelation of God's love.
2: És az Isten szeretetéről szóló kinyilatkoztatás az az erő, ami fogjul ejt minket ebben az egészben.
3: And when you live like that.
2: Amikor így élünk.
3: I mean, this earth isn't that attractive.
2: Ez a föld végül is nem túl vonzó hely.
3: And to go to be with the Lord in glory isn't that big a transition. It's not a big deal.
2: Végül is nem túl nagy átmenet az, amikor elmegyünk az Atya az Úrhoz, hogy vele a dicsőségben ott legyünk.
3: Now, can you see how the revelation of that love it casts out all fear?
2: Látjátok, hogy az erről a szeretetről szóló kijelentés hogyan űz ki minden félelmet belőlünk?
3: You know this one, you he's your provider. He's going to meet your need.
2: Isten az, aki gondoskodik rólunk, aki a szükségeinket betölti.
3: When you finally finish your work on earth, to go to be with him glory is a fantastic thrill that you can't wait for.
2: Amikor végül befejezzük a földi munkánkat és elmegyünk, hogy az Úrral legyünk a dicsőségben, akkor ez egy annyira felvillanyozó dolog. Alig várjuk.
3: See, that's why it says in 1 John 4.
2: Ezért olvassuk azt az 1 János 4-ben,
3: no fear in love.
2: Hogy a szeretetben nincs félelem.
3: Perfect love casts out all fear.
2: A tökéletes szeretet minden félelmet kiűz.
3: And he or she that fears is not yet made perfect in love.
2: És aki fél, az még nem lett tökéletessé a szeretetben.
3: I'm not worried about God providing for me financially.
2: Nekem nem gond az, hogy Isten gondoskodik-e rólam pénzügyileg vagy nem.
3: I'm not worried about facing death, it's not a big deal.
2: Nem aggaszt az, hogy szembe kell néznem a halállal, ez nekem nem nagy ügy.
3: All these scary things cease to be scary.
2: Mindezek az ijesztő dolgok nekem már nem ijesztőek.
3: I'm not afraid of the devil. What can he do to me?
2: Nem félek az ördögtől, végül is mit tehet ellenem?
3: It just is totally irrelevant. I live in the fortress of God's love and nothing can touch me there.
2: Ez egyáltalán nem érdekes, mert én Isten szeretetének az erődjében élek, és semmi nem érhet a közelemben.
3: And the power that comes into me,
2: és az az erő, ami belém árad,
3: it can now flow out of me,
2: most már kiáradhat belőlem is,
3: a torrent of father love to many, many people around the world.
2: Hogy ez az Atya szeretetének az özöne legyen nagyon sok ember számára világszerte.
3: Now this is central in the letter to the Ephesians.
2: Az Efézusi levélnek ez egy központi témája.
3: Because it's central in the purpose of God.
2: Mert Isten céljában is központi szerepe van.
3: When we've got this revelation,
2: amikor megkapjuk ezt a kijelentést,
3: we then go into 2.5 chapters of practical outworking of that basic principle.
2: Utána 2.5 fejezet részletes gyakorlati kifejtése jön annak, hogy ez az alapelv hogyan valósul meg.
3: And so as a result of that, I can now walk worthy of my calling.
2: Tehát ennek eredményeképpen én már járhatok méltóan az elhívásomhoz.
3: And I can, by the power of that love, his power flows into me and flows out from me.
2: És ennek a szeretetnek az ereje által árad belém Isten ereje, és rajtam keresztül is áradhat.
3: And I become mighty in power and function by the power of that love.
2: És ennek a szeretetnek az ereje tesz engem hatalmas cselekedetekben.
3: Now look at verse 20.
2: Nézzük meg a 20. verset.
3: Twice in that verse,
2: ebben a versben kétszer
3: the word dunamai comes.
2: Jön a dynamo és a dynamis szó fordul elő. Én egy ilyen szó szerinti fordítását fogom ennek mondani. Annak pedig,
3: who is powerfully capable of doing exceeding abundantly above all that we ask or think.
2: Aki rendkívüli erővel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem, mint kérjük, vagy elgondoljuk, hatékony képességgel. Ennek az atyaságnak az ereje az ő képességeinek az erejét szabadítja fel bennünk.
3: And what God's capable of doing is much, much more than anything we've ever asked or thought. Just think about that.
2: És amire Isten képes, az sokkal nagyobb annál, mint amit bármikor el tudnánk képzelni, vagy amit kérni tudnánk. Gondoljatok bele.
3: And it's able to do it through us.
2: És ő képes mindezt rajtunk keresztül megtenni.
3: Above all, according to the power, the dynamite, the powerful capability that works in us or works through us.
2: A bennünk munkálkodó hatékony képesség szerint, ami Isten ereje, ami hatékonyan munkálkodik.
3: The power of that love makes me Superman.
2: Tehát ennek a szeretetnek az ereje engem Supermanné tesz.
3: Makes you Superwoman.
2: És nőket is, férfiakat is egyaránt.
3: Superness, it's not me.
2: De nem én vagyok ettől szuper, hanem Isten szupersége van bennem.
3: Allows it to flow without restriction into me, and then allows it to flow without restriction out of me.
2: De a szeretet teszi lehetővé, hogy ez korlátozás nélkül belém áradjon, és utána belőlem ki.
3: So it's that father love that makes me a channel for his supernatural power.
2: Tehát az atya szeretete tesz engem az ő természet fölötti erejének a csatornájává.
3: And that's why it's so absolutely fundamental.
2: Ezért olyan abszolút alapvető ez az egész.
3: And Paul says, I bow my knees before the Father.
2: És Pál azt mondja, én meghajtom a térdemet az atya előtt.
3: That he would grant this to you.
2: Azért, hogy megadja ezt nektek.
3: And that's my cry.
2: És ezért kiáltok.
3: If I could leave you with a gift.
2: Hogyha egy ajándékot hagyhatnék nektek.
3: Would leave this conference with this revelation.
2: Akkor mindegyiktek ezt a konferenciát ezzel a kijelentéssel hagyja el.
3: And if you forget everything else.
2: És ha minden mást elfelejtetek.
3: But remember this.
2: De emlékeztek erre.
3: You're going to go back to wherever you came from.
2: Akkor visszamentek oda, ahonnan jöttetek.
3: Supercharged by the power of that father love.
2: És túl lesztek töltve az atya szeretetének az erejével.
3: To become supermen and superwomen.
2: És szupermenek lesztek, akármilyen neműek vagytok.
3: Nothing that can stand against.
2: És egyáltalán semmi, de semmi nem állhat meg ellenetek.
3: Amen. Then we go on into all these practicalities of walking, which I began to go into.
2: Akkor belemegyünk most a járás gyakorlati részleteibe, amit már elkezdtünk.
3: Most of them are very clear.
2: A legtöbb része ennek a dolognak nagyon világos.
3: I'm going to pass on. I want now to come to Ephesians and chapter 4.
2: Most szeretném, hogy az Efézus 4-hez lapoznánk.
3: And I want to come in at verse 11.
2: A 11. vershez.
3: And just spend a few moments on these few verses.
2: És töltsünk néhány percet ezzel a néhány verssel.
3: It says in verse 11.
2: Azt mondja a 11. vers.
3: And it's an interesting construction here.
2: Itt egy nagyon érdekes nyelvi szerkezet van.
3: It's the same as the construction in Matthew chapter 16.
2: Ugyanaz, ami a Máté 16-ban is van.
3: When Jesus said, I myself of me will build my church.
2: Amikor Jézus azt mondta, hogy én magam, önmagamból fogom megépíteni az egyházat, vagy önmagamtól. Itt azon van a hangsúly, hogy ezt a feladatot Jézus senki másnak nem adja át. Ez olyan dolog, amit ő maga tesz meg.
3: Peter was not the foundation of the church, that's an error.
2: Nem Péter volt az egyház alapja, ez egy tévedés.
3: Peter was the building material that God was going to use.
2: Péter az az építőanyag volt, amit Isten használni akart.
3: But Jesus himself alone is the builder.
2: Egyedül maga Jézus az építő.
3: He doesn't delegate that to anybody.
2: És senki másnak nem adja át ezt a feladatot.
3: I myself of me will build my church.
2: Én önmagam magamtól fogom megépíteni az egyházat. Itt ugyanezt látjuk, hasonlót.
3: He himself of him.
2: Ő maga önmagától.
3: Give or gave certain gifts to the church.
2: Adott bizonyos ajándékokat az egyháznak.
3: He doesn't debate it with anybody.
2: Ezt senkivel nem vitatja meg.
3: He doesn't allow any committee to decide, he decides.
2: Nem engedi, hogy bármilyen bizottság döntsön erről, ezt ő dönti el.
3: The only person that can appoint these people is Jesus Christ.
2: Ezeket az embereket egyedül Jézus Krisztus jelölheti ki.
3: It's a personal transaction between him and them.
2: Egy személyes ügy az illető ember meg Jézus között.
3: And when it's really taken place.
2: És amikor valóban megtörténik egy ilyen kinevezés,
3: everybody can see it, but he's the author of it.
2: Akkor mindenki meglátja, de Jézus a szerzője az egésznek.
3: And he chooses some.
2: Ő választ ki némelyeket.
3: He gives them to be.
2: És ő adja őket következő minőségben.
3: Some apostles.
2: Némelyeket apostolokul.
3: Some prophets.
2: Némelyeket profétákul.
3: Some evangelists.
2: Némelyeket evangélistákul.
3: And some pastors and teachers.
2: Némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul.
3: Now you can argue forever whether that's four or five people. I'm not going to get into those
2: seriously. Mindörökre vitatkozhatunk azon, hogy ez négy hivatal vagy öt hivatal, én nem fogok ebbe belemenni.
3: These are commonly known by various names.
2: Különböző neveken emlegetik ezeket a szolgálatokat.
3: Some call them the ascension gift ministry.
2: Mondják azt, hogy mennybe meneteli ajándékok, például.
3: Because after he was risen, he gave these gifts to the church.
2: Mert Jézus miután föltámadt és felment a mennybe, utána adta ezeket az ajándékokat Jézus azután adta az egyháznak, hogy felment a mennybe.
3: Some are they called the fivefold ministry.
2: Némelyek ötrétű szolgálatnak hívják ezeket.
3: Some people call them the Ephesians 4:11 ministry.
2: Némelyek azt mondják, hogy az Efézus 4:11 szolgálatok.
3: It doesn't matter what you call them, just recognize that they are there.
2: Mindegy, minek nevezed őket, csak tudd, hogy vannak.
3: Some have even taught that this all finished with the end of the writing of scripture. Total nonsense.
2: Némelyek még azt is tanították, hogy ezeknek a szolgálatoknak az ideje lejárt, amikor befejeződött a Szentírás megírása, de ez egy teljes butaság. Egyetlen ige vers sem támasztja alá az ilyen gondolatot. És a mai egyháznak ugyanazokra az alapokra van szüksége, amire szüksége volt az akkori egyháznak.
3: Here again, I'm not going to teach extensively on these things because I don't have the time.
2: Most nem fogok kiterjedten tanítani ezekről a dolgokról, mert nincs erre időm.
3: I want to more to look at what their purpose is.
2: Inkább szeretném megnézni, mi a célja ezeknek a szolgálatoknak.
3: I'm not even going to try and describe what they are.
2: Még csak nem is próbálom elmagyarázni, hogy melyik micsoda.
3: Our own leaders, I'm sure, can adequately teach these things.
2: Gondolom, sokan, akik vezetők vagytok itt, már megfelelő módon tanítjátok ezeket a dolgokat.
3: The purpose of these men is.
2: De lássuk meg, mi a céljuk ezeknek a szolgálóknak.
3: And these women are.
2: Ezek lehetnek nők is és férfiak is.
3: I'm not getting into that argument either, saying that in the early church there were men and women apostles.
2: Most ebből vitába se fogok belemenni, csak elmondom, hogy a korai egyházban voltak női és férfi apostolok is.
3: There were men and women prophets.
2: És női és férfi proféták.
3: And God has not suddenly made it masculine in the end of the age. That's a lot of nonsense.
2: És hirtelen a korszak végén Isten nem tette hímneművé ezt az egész témát, ez is egy butaság. De a következő a célja ezeknek.
3: Verse 12.
2: 12. vers.
3: For the equipping of the saints for the work of ministry.
2: A szentek felkészítése céljából szolgálat munkájára.
3: So it's the purpose is not, you see, to become a kind of film star. Here's my fantastic gift. Now all admire me.
2: Na most a cél ezeknek a szolgálatoknak nem, hogy akik szolgálnak, azok filmsztárok legyenek, és mindenki őket csodálja, mert milyen nagy ajándékuk van. Amerikában hajlamosak az emberek csak nézők lenni a sportversenyeken.
3: Now it still amazes me that in a college in America you can get 60,000 people to watch 15 people play a game.
2: Engem még mindig megdöbbent az, hogy egy amerikai főiskolán el lehet érni, hogy 60,000 ember figyelje azt, hogy 15-en játszanak egy pályán.
3: They're fantastic spectators. They know all the statistics and they know better than the players the best way to play.
2: De fantasztikusak a nézők, mert jobban tudják a játékosoknál, hogy kéne ezt a legjobban csinálni, és az összes korábbi statisztikai eredményt ismerik. Úgyhogy egész idő alatt kritizálják azokat a fickókat, akik megpróbálják megnyerni a versenyt.
3: While everybody else watches them.
2: Úgyhogy néhány szakértő előad valamit, miközben nagyon sokan nézik őket.
3: Now, if you come to Europe,
2: hogyha átjöttek Európába,
3: to Britain, which I know quite well,
2: Nagy-Britanniába, amit elég jól ismerek,
3: you'll find 20 cricket matches going on with 10 people watching.
2: Azt látjátok, hogy 20 cricket match zajlik egyszerre, miközben ezt 10 nézik.
3: Everybody's trying to play, even if they're not playing very well.
2: Mindenki próbál játszani, akkor is, hogyha nem tud túl jól játszani.
3: And there's very few people watching.
2: És nagyon kevesen nézik ezt az egészet.
3: But I want to tell you, the Church of Jesus Christ is not a spectator sport.
2: De szeretném elmondani nektek, hogy Jézus Krisztus egyháza az nem a nézők sportja.
3: That's why I'm a little bit wary of these super churches with 60,000 people watch 10 people perform.
2: Ezért vagyok kicsit belefáradva azokba a szuper gyülekezetekbe, ahol 60,000 ember azt nézi, hogy 10 mit csinálnak.
3: Now there's a thrill and there's sometimes a good purpose in a large crowd coming together.
2: Nagyon lelkesítő és néha komoly célja van annak, hogy egy nagy tömeg összejöjjön.
3: The life of the church is in everybody themselves doing something.
2: De az egyház élete abban zajlik, amikor minden egyes ember csinál valamit.
3: The purpose of Ephesians 4:11 ministry.
2: Az Efézus 4:11-es szolgálatnak a célja
3: is to equip the saints to do the work.
2: Az, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat munkájára.
3: So I have received a powerful healing gift.
2: Úgyhogy én kaptam egy erőteljes gyógyító ajándékot.
3: Now I don't want to start healing crusades where 20,000, 50,000 people watch me perform.
2: Most nem akarok elkezdeni olyan gyógyító összejöveteleket, ahol 20,000 vagy 50,000 ember azt nézi, hogy én mit csinálok.
3: I'd rather impart what I have to 100 people and get them all to do it as well.
2: Inkább átadom azt, ami van 100 másik embernek, hogy ők is csinálják azt, amit én csinálok.
3: Amen. And all the Ephesians 4 ministries, that's the true ones, that's their purpose.
2: És az összes igazi Efézus 4:11-es szolgálónak ez a célja.
3: An Ephesians 4 evangelist produces an evangelizing church.
2: Egy Efézus 4-beli evangélista evangelizáló gyülekezetet hoz létre.
3: He He may never hold an evangelistic meeting.
2: Lehet, hogy ő maga soha nem tart evangelizációt, ez nagyon érdekes.
3: He trains people how to evangelize.
2: Hanem kiképzi az embereket az evangelizálásra.
3: And loses them in evangelism.
2: És utána kiküldi őket evangelizálni.
3: An Ephesians 4 pastor gets every pastoral gift and trains it to become pastoral in the church.
2: Az Efézus 4-beli pásztor fogja a pásztori adottságokkal rendelkező embereket és kiképzi őket arra, hogy pásztorolják az egyházat.
3: And an Ephesians 4 prophet produces a prophetic people.
2: Az Efézus 4-beli proféta profétai népet hoz létre.
3: An Ephesians 4 apostle produces an apostolic people.
2: Az Efézus 4-beli apostol apostoli népet hoz létre.
3: Well, what does that mean?
2: Mit jelent ez?
3: Well, we need to go back to the root of this word.
2: Menjünk vissza ennek a szónak a gyökereig.
3: The Greek word apostelio is just means to be sent out.
2: Az apostelio görög szó egyszerűen azt jelenti, hogy küldött valaki.
3: An apostle was a sent one.
2: Az apostol egy kiküldött ember volt.
3: And during the reign, for example, of Alexander the Great.
2: Például Nagy Sándor uralkodása alatt.
3: When he was extending the boundaries of the Greek Empire.
2: Amikor ő kiterjesztette a görög birodalom határait.
3: Particularly in the North Africa and Middle East region.
2: Különösen az észak-afrikai és közel-keleti területre.
3: He would send out a military task force.
2: Kiküldött ilyen katonai hadtesteket.
3: And they had a particular assignment from the emperor.
2: Akik kaptak egy konkrét feladatot az uralkodótól.
3: They had to go to a particular location.
2: El kellett menniük egy adott helyre.
3: That he had designated.
2: Amit a császár jelölt ki nekik.
3: They couldn't go where they wanted, they went where he sent them.
2: Nem oda mentek, ahova akartak, hanem oda, ahova a parancsnok küldte őket az uralkodó.
3: The commander of that military task force.
2: Ennek a katonai csapatnak a parancsnoka.
3: He was called an apostle.
2: Ő volt az apostol.
3: And all the military personnel of that task force, they were called an apostolate.
2: És az összes alá beosztott katonát apostolátnak hívták.
3: Apostolate is the word in English. I don't know what it is.
2: Apostolat, vagy valahogy így.
3: But it's a community of sent ones under the leadership of a sent leader.
2: Az a lényeg, hogy ez a kiküldötteknek a csapata, akik egy kiküldött vezető parancsnoksága alatt dolgoznak.
3: In other words, the whole community were apostolic because their leader was an apostle.
2: Az egész csoport apostoli volt, mert a vezetőjük egy apostol volt.
3: Amen. You understand that?
2: Remélem, hogy értitek.
3: So if you are under apostolic leadership, you are expected to be an apostolic people.
2: Tehát, hogy apostol vezetése alatt álltok, akkor azt várja el tőletek Isten, hogy apostoli társaság legyetek.
3: Your job is to serve the leader to fulfill the purpose of the king.
2: És az a dolgotok, hogy a vezetőt szolgáljátok, hogy a király céljai megvalósuljanak.
3: If he says, take Graz and fill it with my kingdom, that's an apostolic commission.
2: Hogyha Isten azt mondja, hogy Grazot töltsétek be az én
3: and fill it with my kingdom.
2: Királyságommal, akkor ez egy apostoli feladat.
3: That's an apostolic commission.
2: Ez egy apostoli megbízatás.
3: Now that's not his job to do it alone.
2: Nem az apostol dolga egyedül ezt megtenni.
3: Everybody who comes under his leadership becomes apostolic under that leadership without being apostles.
2: Hanem mindenki, aki az ő vezetése alá bemegy, apostolivá válik az ő vezetése alatt, anélkül, hogy ők maguk apostolok lennének. Értitek ezt?
3: And they have to fulfill the requirements of being a military expeditionary force in the spirit.
2: És ezeknek az embereknek eleget kell tenniük azoknak a feltételeknek, amiktől ők egy szellemi hadtest tagjai lehetnek.
3: They're sent under the authority of the king.
2: A király hatalma alatt vannak kiküldve.
3: To extend the kingdom of the king.
2: Azért, hogy a királyság király birodalmát növeljék.
3: A new sphere of the world under the king's rulership and authority.
2: És a világ egy újabb darabját bevigyék a király uralma és tekintélye alá.
3: Now that's what it's all about. People.
2: Tehát, hogy apostol vezetése alatt álltok, akkor azt várja el tőletek Isten, hogy apostoli társaság legyetek.
3: Your job is to serve the leader to fulfill the purpose of the king.
2: És az a dolgotok, hogy a vezetőt szolgáljátok, hogy a király céljai megvalósuljanak.
3: If he says, take Graz and fill it with my kingdom, that's an apostolic commission.
2: Hogyha Isten azt mondja, hogy Grazot töltsétek be az én
3: and fill it with my kingdom.
2: Királyságommal, akkor ez egy apostoli feladat.
3: That's an apostolic commission.
2: Ez egy apostoli megbízatás.
3: Now that's not his job to do it alone.
2: Nem az apostol dolga egyedül ezt megtenni.
3: Everybody who comes under his leadership becomes apostolic under that leadership without being apostle.
2: Hanem mindenki, aki az ő vezetése alá bemegy, apostolivá válik az ő vezetése alatt, anélkül, hogy ők maguk apostolok lennének. Értitek ezt?
3: And they have to fulfill the requirements of being a military expeditionary force in the spirit.
2: És ezeknek az embereknek eleget kell tenniük azoknak a feltételeknek, amiktől ők egy szellemi hadtest tagjai lehetnek.
3: They're sent under the authority of the king.
2: A király hatalma alatt vannak kiküldve.
3: To extend the kingdom of the king.
2: Azért, hogy a király birodalmát növeljék.
3: A new sphere of the world under the king's rulership and authority.
2: És a világ egy újabb darabját bevigyék a király uralma és tekintélye alá.

0: apostol dolga egyedül ezt megtenni.
1: Everybody who comes under his leadership becomes apostolic under that leadership without being apostle.
0: Hanem mindenki, aki az ő vezetése alá bemegy, apostolivá válik az ő vezetése alatt, anélkül, hogy ők maguk apostolok lennének. Értitek ezt?
1: And they have to fulfill the requirements of being a military expeditionary force in the spirit.
0: És ezeknek az embereknek eleget kell tenniük azoknak a feltételeknek, amiktől ők egy szellemi hadtest tagjai lehetnek.
1: They're sent under the authority of the king.
0: A király hatalma alatt vannak kiküldve.
1: To extend the kingdom of the king.
0: Azért, hogy a király birodalmát növeljék.
1: A new sphere of the world under the king's rulership and authority.
0: És a világ egy újabb darabját bevigyék a király uralma és tekintélye alá.
1: Now that's what it's all about.
0: Erről szól az egész.
1: Apostles are not just advisors on how to build better and better Christian clubs.
0: Az apostolok nem csak tanácsadók arra nézve, hogy hogyan kell egyre jobb keresztény klubokat létrehozni.
1: How to make your little Christian community more comfortable to live in as than it was before.
0: Hogyan tehetjük a keresztény közösségünket kényelmesebbé, hogy kellemesebb legyen benne lakni, mint
1: eddig. That's a perversion of apostolic ministry.
0: Ez az apostoli szolgálat eltorzítása.
1: It has a conquering, devil-destroying passion about it, which comes to us from the king.
0: Van ebben egy hódító, ördögöt összetörő szenvedély, ami a király érdekeit szolgálja.
1: Amen. Amen. Now, as a result of this,
0: ennek eredményeként,
1: it says in verse 13,
0: azt olvassuk a 13. versben.
1: Well, let's go back to verse 12.
0: Menjünk vissza a 12. vershez.
1: It equips the saints.
0: Tehát felkészíti a szenteket
1: for the work of the ministry,
0: a szolgálat munkájára.
1: For building up the body of Christ.
0: A Krisztus testének felépítésére.
1: Verse 13.
0: 13. vers.
1: Shall we all come to the unity of the faith?
0: Míg eljutunk mindnyájan a hit egységére.
1: And the knowledge of the Son of God.
0: És az Isten fia ismeretének az egységére.
1: To a perfect man.
0: Érett férfiúságra.
1: To the measure of the stature that belongs to Christ.
0: A Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére.
1: Now there's a whole diversity of gifts.
0: Nagyon sokféle ajándék van.
1: But between us,
0: de úgy mindannyiunk között az egész,
1: that Jesus did.
0: A csoport együtt mindent megtehet, amit Jézus megtett.
1: We can do it bigger and better than he did because of the power of our corporiety.
0: Nagyobb szabású és jobb mértékben elvégezhetjük ezeket a dolgokat a testületi erőnk miatt.
1: That's what the Bible teaches.
0: Ezt tanítja a Biblia.
1: That's what Jesus himself said.
0: Ezt mondta maga Jézus is.
1: He said, when you guys get this right.
0: Azt mondta, hogy amikor ezt a dolgot rendbe hozzátok, gyerekek, visszatértek a megfelelő kapcsolatba az atyával, hogyha megfelelő módon éltek együtt vele, és egymással is a megfelelő kapcsolatban éltek együtt, akkor az én cselekedeteimet fogjátok tenni, és még ennél nagyobb dolgokat is fogtok tenni.
1: Now he's not calling us to individualism, he's calling us to the power of corporateness.
0: Jézus nem arra hív minket, hogy egyedül ilyen nagy dolgokat tegyünk, hanem hogy testületként ilyen nagy dolgokat tegyünk. Azt mondta Jézus, hogy amit mi együtt megtehetünk, az nagyobb, mint amit ő egyedül meg tudott tenni a Földön.
1: In my risen life,
0: a feltámadott életemben
1: I can fill this community,
0: megtölthetem ezt a közösséget
1: with my risen power,
0: a feltámadott erőmmel,
1: and I will give to each person a part of the fullness of who I am.
0: És mindenkinek adok egy részt abból a teljességből, ami nekem van.
1: On your own, you'll just be a part.
0: Magatokban csak egy részét képezitek a képnek. De hogyha megfelelő testületként összejöttök,
1: you will be the fullness of him that fills all in all.
0: Akkor a teljessége lesztek annak, aki megtölt mindeneket mindenekkel. Ez egy elképesztő látás. Még soha nem történt ez meg.
1: Here's the vision of Paul.
0: De itt van Pál látása.
1: Writing to that Ephesian church.
0: És azt leírja az efézusi gyülekezetnek.
1: Guys, get hold of this.
0: Azt mondja, gyerekek, ragadjátok ezt meg.
1: Walk it out in practice.
0: Gyakorlatilag valósítsátok meg.
1: Live all these practicalities.
0: Éljetek ennek a gyakorlati részleteiben.
1: Of love and forgiveness and relationship.
0: A szeretetben, a megbocsátásban, a kapcsolatokban.
1: Don't ever let the sun go down on your anger.
0: Soha ne engedjétek, hogy a nap lemenjen a haragotokkal.
1: Don't give the devil that kind of opportunity.
0: Ilyen lehetőséget ne adjatok az ördögnek.
1: If things are right, put them right.
0: Hogyha a dolgok nincsenek rendben, hozzátok rendbe őket.
1: Someone hurt you, tell them.
0: Ha valaki megbántott titeket, mondjátok meg neki.
1: In order that you might be reconciled.
0: Azért, hogy megbékélhessetek.
1: Because you cannot bear to be separated from your brother.
0: Mert nem tudjátok elviselni, hogy

0: Legyetek választva a testvérezektől.
1: Let's love each other.
0: Szeressük egymást.
1: Correct each other.
0: Igazítsuk ki egymást.
1: Not for the purpose of putting people down, but for the purpose of bringing them to the perfection of Christ.
0: Ne azért, hogy lenyomjunk másokat, hanem azért, hogy a Krisztusban való tökéletességre eljuttassuk őket.
1: Now that's not theory. He Paul says, I've seen it.
0: Nem, ez nem elmélet, mert Pál azt mondja, hogy én láttam ezt, láttam.
1: If you guys will live this.
0: Ha megélitek ezt.
1: Then nothing will be impossible to you.
0: Akkor semmi nem lesz lehetetlen nektek.
1: Amen. Then we go through all these various walks.
0: És aztán jönnek a különböző módjai annak, hogy hogyan járjunk. Nem tudom, hogy mennyi időt töltsek vele.
1: How much time do we have? Okay.
0: Mennyi időnk van?
1: Let's move on in our notes.
0: Menjünk tovább a jegyzetben.
1: Verse 17.
0: 17.
1: Sorry, this is chapter 4 I'm talking about.
0: Tehát ugye a negyedik részről beszélünk.
1: You find this again and again in scripture.
0: Ezt újra és újra megtaláljuk az igében.
1: Before you can do things the right way, you've got to stop doing them the wrong way.
0: Mielőtt a dolgokat jól csinálhatjátok, abba kell hagynotok azt, hogy rosszul csináljátok.
1: Because worldly training,
0: mert a világi kiképzés,
1: and religious training,
0: és a vallásos képzés,
1: will teach us how to do everything the wrong way.
0: Megtanít minket, hogy hogyan kell mindent rosszul csinálni.
1: Has to be undone first,
0: és ezt kell először elfelejtenünk,
1: before we can do it the right way.
0: Mielőtt jól csinálhatjuk.
1: It tells us again and again in scripture,
0: újra és újra mondja a Biblia,
1: that we are to walk in the spirit,
0: hogy szellemben kell járnunk,
1: but it also says this,
0: de azt is mondja,
1: before you walk in the spirit, you've got to stop walking in the flesh.
0: Hogy mielőtt szellemben járhatnátok, abba kell hagynotok a testben járást.
1: I can't go to all the scriptures, it would take too long.
0: Nagyon sokáig tartana, ha minden igéhez odalapoznánk ezzel kapcsolatban.
1: And you cannot live in the spirit until you learn to walk in the spirit.
0: És nem élhettek a szellemben, mielőtt megtanulnátok a szellemben járni.
1: And there are many Christians who know how to walk in the flesh so successfully because they've been living that way for years.
0: Sok keresztény van, aki nagyon sikeresen tudja, hogyan kell test szerint járni, és ez azért van, mert már évek óta ezt csinálja.
1: You cannot live where you do not walk.
0: A Biblia azt tanítja, hogy ott nem élhetünk, ahol nem járunk.
1: Now I live in San Antonio, Texas.
0: Én San Antonióban élek, Texasban.
1: I can think about San Antonio.
0: Gondolhatok San Antonióra.
1: Think about my nice comfortable bed and my nice study where everything's just where I want it to be.
0: Gondolhatok a nagyon kényelmes ágyamra és a gyönyörű dolgozószobámra, ahol minden ott van, ahol szeretném.
1: Wish I was there when I'm on the road somewhere.
0: És amiközben valahol utazok, kívánhatom azt, hogy bárcsak otthon lennék.
1: No, I'm not talking about Graz because I'm loved and made to feel home in a wonderful way.
0: Nem Grazban, mert itt otthon érzem magam, és nagyon ellátnak, nagyon kényelmesen vagyok.
1: When I'm in some miserable hotel somewhere.
0: De amikor valahol valami nyomorult hotelben vagyok.
1: I can nostalgically long to be back in my house.
0: Nosztalgikusan vágyhatom arra, hogy bárcsak otthon lennék a házamban.
1: I'm in Canada in winter and the temperature is minus 20 centigrade. What an idiotic place to live.
0: Például Kanadában mondjuk minusz 20 fokban télen, micsoda őrült hely, ahol laknak emberek.
1: And I'm cold and I'm miserable.
0: És nyomorultól érzem magam és fázom.
1: Oh, San Antonio.
0: És arra gondolok, oh, San Antonio.
1: I'd love to be in San Antonio.
0: Nagyon szeretnék San Antonióban lenni.
1: But while I'm living in, let's say, Winnipeg.
0: De miközben mondjuk Winnipegben lakozom.
1: I'm walking Winnipeg.
0: És Winnipegben járkálok.
1: Living in San Antonio is just a dream. It's an unreality.
0: Csak álom és nem valóságos dolog az, hogy San Antonióban lakozzak.
1: If I'm going to live in San Antonio, I've got to walk there.
0: Ahhoz, hogy San Antonióban lakhassak, ahhoz ott kell járnom.
1: Now, this time next week,
0: jövő héten ilyenkor
1: I'll be walking the streets of San Antonio.
0: San Antonio utcáin fogok járkálni.
1: And because I'm walking the streets, I can live there.
0: És mivel ott fogok járni, ezért ott lakhatok.
1: Now, here's a biblical principle.
0: Ez egy bibliai alapelv.
1: You can only live where you are walking.
0: Csak ott élhettek, ahol jártok.
1: If you walk in the flesh,
0: ha testben jártok,
1: you can try to live in the spirit and you will never be successful.
0: Akkor próbálhatok szellemben élni, de soha nem fog sikerülni.
1: If you're going to live in the spirit,
0: ha szellemben akartok élni,
1: you must also walk in the spirit.
0: Akkor szellemben is kell járnotok.
1: That's why all these practicalities of walking are so important.
0: Ezért olyan fontos mindaz a gyakorlati részlet, ami a járásra vonatkozik.
1: Amen. So go through them.
0: Úgyhogy menjünk végig ezekkel.
1: Through chapter 4 and 5 and halfway through chapter 6.
0: Menjünk végig a negyedik és az ötödik részen és a hatodik rész felén.
1: And ask God for the power and the grace to actually walk there.
0: És kérjünk Istentől erőt és kegyelmet ahhoz, hogy valóságosan ebben járhassunk.
1: if you walk there,
0: ha ebben járunk,
1: then you can live there.
0: Akkor ebben élhetünk.
1: If you walk in the flesh,
0: ha testben járunk,
1: then you'll manifest the fruit of the flesh. You can't stop it happening.
0: Akkor a test gyümölcseit fogjuk megteremni, és ezzel nem segíthetünk.
1: But if you live in the spirit,
0: de ha szellemben éltek,
1: then you can walk in the spirit.
0: Akkor járhattok szellemben.
1: Amen. Peter says this.
0: Péter azt mondta.
1: He says this about himself, obviously.
0: Önmagáról mondja nyilvánvalóan.
1: This is his own experience.
0: A saját tapasztalata.
1: Chapter 4, verse 6.
0: Negyedik rész, hatodik vers.
1: Although put to death in the flesh like man.
0: Noha test szerint megöletett, mint ember. 1 Péter 4, 6.
1: Live in the spirit like God. That's Peter.
0: Most szellemben élünk, mint Isten.
1: Dealing with the flesh is absolutely mandatory before you can have any reality of living in the spirit.
0: Teljesen elkerülhetetlen, hogy elbánjunk a testtel, mielőtt szellemben élhetnénk.
1: So it tells us quite firmly.
0: Úgy nagyon keményen mondja nekünk, szigorúan.
1: Verse 17.
0: 17. vers.
1: You should no longer walk in the rest as the rest of the Gentiles walk in the futility of their mind.
0: Hogy már ne járjatok úgy, mint a többi pogány, az ő elméjük hiába valóságában.
1: Having their understanding darkened, being alienated from the life of God.
0: Kik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől.
1: It says this in Romans chapter 2 verse 12.
0: Azt mondja a Róma 2:12.
1: We have to be renewed in the spirit of our mind.
0: Meg kell újulnunk az elménk szelleme szerint.
1: God has to rewire our mind to think like God.
0: Istennek át kell tekercselni az elménket, hogy úgy gondolkodjunk, ahogy ő.
1: If you like, he's a black and white God.
0: Ha így akarjátok mondani, ami Istenünk, egy fekete-fehér Isten.
1: In scripture, he says certain things positively, but he also says them negatively.
0: Az igében megtaláljátok, hogy bizonyos dolgokat állító mondatban mond, amiket negatívan közelít meg. És úgy mondja.
1: He says, I'm the way, the truth and the life.
0: Azt mondja például, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet.
1: No one can come to the Father except by me.
0: Senki nem mehet az Atyához, csak én általam.
1: There is no other name under heaven by which we may be saved.
0: Nincs az ég alatt más név, ami által üdvözülhetnénk.
1: So it said positively.
0: Tehát elmondja így állító formában. Jézus az egyetlen út, de elmondja másik oldalról megközelítve is. Minden út, ami ettől eltérő, az gonosz, és nincs benne semmi jó. És Isten nem foglalkozik az olyan dolgokkal. Ő nem jó politikus. Nem diplomatikus.
1: He's plain blunt about what the truth is.
0: Teljesen durván őszinte azzal kapcsolatban, hogy mi az igazság. Ahogy holnap majd meglátjuk.
1: When you look into the first letter of John,
0: amikor megnézitek János első levelét,
1: he's brutally frank.
0: Ő keményen őszinte.
1: He says, if you claim to be a brother and you don't love your brother, you are a liar.
0: Azt mondja, hogy ha azt állítod, hogy testvér vagy és nem szereted az atyát, fiát, akkor hazug vagy.
1: You're not a dear brother having a psychological problem.
0: Tudjátok, a kedves testvérnek van egy pszichológiai problémája.
1: You're a plain liar.
0: Egyszerűen csak hazug vagy és kész.
1: Because you're not living in the truth.
0: Mert nem az igazságban élsz.
1: And that's the way God talks and that's the way God thinks.
0: Isten így beszél és így gondolkodik.
1: And I have to think his way.
0: És nekem úgy kell gondolkodnom, ahogy ő.
1: I can't mess around with diplomatically correct things.
0: Nem szórakozhatok diplomáciailag helyes dolgokkal.
1: Amen. Does you understand that?
0: Értitek ezt?
1: It's very important.
0: Nagyon fontos.
1: All right, let me just read on.
0: Akkor tovább olvasom.
1: Come to verse 22.
0: Menjünk a 22. vershez.
1: That you put off concerning your former conduct the old man, which grows corrupt according to the deceitful lust.
0: Hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való óembert, mert meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt.
1: And be renewed in the spirit of your mind.
0: Megújuljatok pedig a ti elméteknek szelleme szerint.
1: And put on the new man.
0: És felöltözzétek az új embert.
1: Which was created according to God in true righteousness and holiness.
0: Mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.
1: Put away lying.
0: Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot.
1: Angry but don't sin.
0: Haragudjatok, de ne vétkezzetek.
1: Give no place to the devil.
0: Az ördögnek ne adjatok helyet.
1: Don't steal any longer.
0: Ne lopjatok többé.
1: But work with your hands.
0: Hanem munkálkodjatok.
1: To someone who has a need.
0: Munkálkodjatok a kezetekkel, hogy tudjatok adni annak, aki szükségben van.
1: Now, if you go through all these scriptures,
0: hogyha végignézzük ezeket az igéket,
1: they are full of practical do's and don'ts.
0: Négy ilyen gyakorlati ezt tedd és azt ne tedd van benne.
1: And this is the whole practical section which leads to you being able to take your city.
0: Ez az a gyakorlati rész, ami elvezet minket odáig, hogy el tudjuk foglalni a városunkat.
1: It ends up in verse 30.
0: A 30. versben van vége.
1: Commanding us not to grieve the Holy Spirit.
0: Ami azt parancsolja nekünk, hogy meg ne szomorítsuk a Szent Szellemet.
1: Verse 31.
0: 31. vers.
1: Let all bitterness,
0: minden keserűség,
1: wrath,
0: fölgeredés,
1: anger,
0: harag,
1: clamor,
0: lárma,
1: evil speaking,
0: és káromkodás vagy gonosz beszéd, kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt, vagy rossz indulattal együtt. Legyetek pedig egymáshoz kedvesek, lágyszívűek, megbocsátva egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megbocsátott nektek. Ezért, ez megint az utánzást jelenti, hogy legyetek annak okáért utánzói az Istennek, mint szeretett gyermekek. Egyszerűen legyetek olyanok, mint Isten, mint az ő szeretett gyermekei. És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket.
1: An offering, a sweet sacrifice to God.
0: És adta önmagát mi érettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Utána azt tanítja nekünk, hogy erkölcsi tisztaságban kell járnunk.
1: That includes any kind of coarse humor.
0: Ebbe beletartozik az, hogy semmilyen piszkos humort ne hirdessünk vagy hallgassunk.
1: Meetings of Christian brothers because of the kind of humor that's been going.
0: Előfordult már, hogy keresztény testvérek összejöveteleiről ki kellett sétálnom, mert olyan humort használtak, ami nekem nem volt jó.
1: I used to have a filthy mind.
0: Nekem szennyes elmém volt régen.
1: In my teens and twenties I wasn't a Christian, didn't pretend to be a Christian.
0: A 10-es és 20-as éveimben nem voltam keresztény, és nem is tettem úgy, mintha az lennék.
1: I went to movies and I read stuff and looked at books which fill me with wrong, lustful thinking.
0: Olyan filmeket néztem, olyan könyveket, újságokat olvastam és néztem, amik megtöltöttek engem kévágyó gondolatokkal.
1: I got into some habits I'm not even going to talk about.
0: Néhány olyan szokásom lett, amiről még beszélni sem akarok.
1: And I got married, but I was still never unfaithful in my behavior, but my mind was not the way it should be.
0: Megnősültem, és noha soha nem tettem semmi helytelent külsőleg, az elmém mégis tele volt olyan dolgokkal, amikkel nem kellett volna.
1: I was concerned about these battles of impure thoughts in my mind.
0: És nekem gondom volt azzal, hogy az elmémben ilyen tisztátalan gondolatokkal kell küzdködnem.
1: I shared them with other brothers. They all said, "Well, we all have the same problem. This is what it's like to be a man."
0: Elmondtam más testvéreknek a problémámat, akik azt mondták, hogy ők ugyanezekkel a problémákkal küzdködnek. Hát ha az ember férfi, az már csak ilyen.
1: One was that there was an old nature and a new nature, like two dogs inside me fighting each other.
0: Én olyan teológiában nőttem fel, ami azt tanította, hogy a két, az óemberünk és az új emberünk olyan bennünk, mint két kutya, amelyik egymással verekszik és marakodik.
1: If I prayed hard, then the new nature could temporarily get some control over the old nature.
0: Hogyha elég keményen imádkozom, akkor az új természetem egy időre felülkerekedhet a régi természetemen.
1: But if I let go, then the old nature would come and...
0: De ha lazítok egy kicsit, akkor a régi természet kerekedik felül, és jól megrágja az újat.
1: I would struggle with this for the rest of my life until I die. That's what I was taught.
0: És azt tanították nekem, hogy ez halálom napjáig ezzel fogok küzdködni egész életemben.
1: Many of you were taught the same thing.
0: Sokatoknak ugyanezt tanították.
1: I didn't know the power of the cross to put to death the old nature.
0: Nem tudtam, hogy a keresztnek ereje van arra, hogy a régi természetet megöldökölje.
1: Nobody else seemed to know it either.
0: És úgy tűnt, hogy senki más sem tudja ezt.
1: So all we could do was to go to God and confess another week of failure.
0: Úgyhogy csak azt tehettük, hogy oda megyünk Istenhez, meg vagyunk előtte újra, hogy az elmúlt héten kudarcban éltünk.
1: Get forgiven to go out and live another week of failure.
0: Bűnbocsánatot kaphattunk, és utána a következő héten megint kudarcban élhettünk.
1: The Catholic Church has perfected this technique with
0: a katolikus egyház tökéletesítette ezeket a módszereket.
1: With confessions, and of course you pay money and it makes the church rich.
0: Jónással, és akkor pénzt fizetnek, vagy penitencia, és akkor az egyház megbocsát, és minden rendben van.
1: I went to India as a became a pastor of the church.
0: Amikor elmentem Indiába, egy gyülekezet pásztora lettem.
1: At that time I was associate pastor.
0: Akkoriban a segédlelkész voltam.
1: And I hated these unclean thoughts. I wanted nothing to do with them, but I couldn't get rid of these darn things.
0: És gyűlöltem ezeket a tisztátalan gondolatokat, nem akartam, hogy közöm legyen hozzájuk, de mégse tehettem ellenük semmit.
1: Did anything wrong in my outward body, but inside there was a war going on.
0: Soha nem tettem fizikailag semmi rosszat, de a belsőmben dúlt a háború.
1: Then I got baptized in the Spirit.
0: Aztán bemerültem Szent Szellembe.
1: As I was reading the Bible,
0: és ahogy a Bibliát olvastam,
1: God began to present to me what we just read there. It's all over the Bible.
0: Isten elkezdte nekem megmutatni azt, amit éppen most olvastunk, tehát az egész Bibliában vannak ilyen mondatok.
1: You need to be renewed in the spirit of your mind.
0: Meg kell újulnod az elméd szelleme szerint.
1: You put on, having put off the old man, you put on the new man.
0: Miután levetkőzted az új embert, fel kell öltöznöd az új embert.
1: Which, just like God, is created in true righteousness and holiness.
0: Ami ugyanúgy, mint Isten, igazi szentségben és tisztaságban teremtetett. Olyan, mint Isten. Ebből a szempontból.
1: Paul says in another place, we have the mind of Christ.
0: Pál apostol egy másik helyen azt mondja, hogy Krisztus értelme lakozik bennünk.
1: In other place, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus.
0: Más szóval, legyen új az elménk, legyen olyan, amilyen Krisztus Jézusé.
1: All over the Bible, there was the possibility of a new mind, which was like the mind of Christ.
0: És az egész Bibliában láttam azt, hogy lehetséges, hogy új elménk, legyen olyan elménk, amilyen Krisztusnak van.
1: And I was quite sure he did not live 33 and a half years struggling with unclean thoughts.
0: És én biztos voltam abban, hogy Jézus a 33 és fél éves földi élete alatt nem küzdött tisztátalan gondolatokkal.
1: Amen. So I said to my Canadian brother,
0: úgyhogy azt mondtam a kanadai testvéremnek.
1: Said, I'm struggling with these unclean thoughts.
0: Én küzdök ezekkel a tisztátalan gondolatokkal.
1: He said, everybody does.
0: Ő azt mondta, mindenki így van ezzel.
1: Said, well, my Bible says that there's a power in Jesus where I get a new mind.
0: Én azt mondtam, hogy az én Bibliám azt mondja, hogy Jézusban van olyan erő, ami nekem új elmét tud adni.
1: I dirtied my own mind with my foolish behavior in my teens and twenties.
0: Én a 10-es és 20-as éveimben a saját bolond viselkedésemmel tettem ilyen szennyes és a saját elmémet. Az én hibám volt.
1: 30s,
0: és akkor a 30-es éveim elején jártam, és még mindig küzdöttem ezekkel a dolgokkal. Úgyhogy egy szerda reggelen összejöttem ezzel a testvérrel, és azt mondtam, most igényelni fogom az örökségemet. Egy vadonatúj elmét,
1: that not only thinks like God in terms of biblical simplicity.
0: Ami nem csak olyan bibliailag egyszerűen gondolkodik, mint Isten, nem ilyen szempontból gondolkodik úgy, hanem olyan tiszta is, mint Krisztus elméje.
1: And I got on my knees.
0: És letérdeltem.
1: I said, Lord, I don't know whether demons are inside me, but it certainly feels like.
0: És én azt mondtam, Uram, nem tudom, hogy vannak-e bennem démonok, de biztos kétségtelen, hogy úgy érzem, mintha lennének.
1: Years of wrong reading and wrong looking.
0: De most megvallom, hogy éveken keresztül rossz dolgokat olvastam és néztem.
1: And all these images which now pollute my mind.
0: És mindezek a képek, amik most beszennyezik az elmémet, itt vannak.
1: Cleanse every gray cell with the blood that you sacrificed at Calvary.
0: De azt akarom, hogy az agyam minden szürke sejtjét tisztíts meg a te golgotai áldozatod vérével.
1: Cast these demons out.
0: És üszd ki belőlem ezeket a démonokat.
1: And give me a pure, clean mind.
0: És adj nekem egy tiszta elmét.
1: Like you say again and again in scripture.
0: Ahogy mondod a Bibliában újra és újra, hogy ezt megteszed.
1: That morning something broke.
0: És azon a reggelen valami megtört.
1: I tell you what it was like.
0: Elmondom nektek, milyen volt.
1: I didn't roll on the floor and I didn't vomit any demons out.
0: Nem hemperegtem a padlón és nem hánytam ki démonokat.
1: If I had it would have been well worthwhile to get rid of this.
0: Nagyon megérte volna akkor is, hogyha ebbe kerül, hogy megszabaduljak ezektől.
1: But that demon just came out just like that.
0: De ez a démon egyszer csak úgy kijött belőlem.
1: But for the next about 3 months it was like this.
0: De az elkövetkező 3 hónapban a következő módon voltam.
1: Now you may not have salesmen the way we have salesmen in America.
0: Lehet, hogy nincsenek itt ilyen árusító ügynökök, mint Amerikában vannak.
1: But you have people knocking on the door trying to sell you things.
0: De vannak olyan emberek, akik kopognak az ajtótokon és megpróbálnak eladni nektek dolgokat. Vagy állandóan telefonálnak és megpróbálnak eladni dolgokat.
1: And they can put tremendous pressure on you.
0: És nagyon nagy nyomást gyakorolnak az emberre néha.
1: So this is the best picture I can give of what it was like.
0: Úgyhogy ez az a legjobb kép, amivel elmondhatom, hogy milyen érzés volt ez.
1: My heart to this foul spirit and it had come right inside me.
0: Olyan volt, mint hogyha korábban kinyitottam volna a szívem ajtaját ezelőtt a tisztátalan szellem előtt, és az bejött volna.
1: And it was chasing me round inside.
0: És az a házamon belül üldözött engem.
1: Trying to make me buy things I didn't want to buy.
0: És megpróbált nekem eladni dolgokat, amiket nem akartam megvenni.
1: Sexual immorality and lust and all these things.
0: Szexuális erkölcstelenséget és kéjvágyat és ilyeneket.
1: I don't want it.
0: És én azt mondtam, én nem akarom ezt, nem akarom ezt. És akkor sarokba szorított, és rám tukmálta ezeket a dolgokat, nekem pedig verekednem kellett azért, hogy életben maradjak. Aztán azon a reggelen, Isten kidobta belőlem ezt a dolgot. Most már kívül volt a házon az ügynök.
1: It could knock on the door.
0: Bekopogott az ajtón.
1: You go around here. It could come to the window.
0: Oda jöhetett az ablakhoz.
1: But it was outside and I was inside.
0: De kívül volt, én meg belül.
1: And it was much easier to say no.
0: És sokkal könnyebb volt nemet mondani neki.
1: I had no intention of opening the door.
0: Semmilyen szándékom nem volt kinyitni az ajtót utána.
1: Hello.
0: Aztán felhívott telefonon.
1: Can I come in?
0: Bejöhetnék?
1: No, you can't.
0: Nem.
1: So there was a period
0: úgyhogy
1: of
0: volt,
1: much easier resisting of temptation.
0: Úgyhogy volt egy időszak, amikor sokkal könnyebb volt ellenállnom a kísértésnek.
1: So the thing was outside, it wasn't inside.
0: Úgyhogy ez a dolog már nem bennem volt, hanem kívül.
1: Now if I'd been foolish enough, I could have opened the door, let the darn thing in again.
0: Hogyha elég bolond lettem volna, újra kinyithattam volna az ajtót és beengedhettem volna ezt.
1: But I had no intention of doing that.
0: De ezt magában sem volt.
1: I kept the door firmly shut.
0: Hanem szorosan bezártam az ajtót, úgy tartottam.
1: No.
0: Azt mondtam, nem.
1: I ignored the hello in the window or the knocking on the door.
0: Figyelmen kívül hagytam az ajtómon a kopogást és az ablakon kívül való integetést.
1: Gave up altogether and went away.
0: És körülbelül 3 hónap múlva feladta a sátán ezt a kísértést és elment.
1: It was 1965.
0: Ez 1965 volt.
1: And I'm not lying, I'm not exaggerating.
0: És most nem hazudok és nem túlzok.
1: For 40 years I've lived with a pure mind without any pressure in these things. It's like I am another man. I'm a new creation.
0: 40 éve új élek, hogy nincsen nyomás rajtam ebből az irányból. Új emberként élek, mert valóban új ember vagyok, új teremtés vagyok.
1: In fact, I can't remember now what it was like, but I don't want to remember.
0: Most már nem is emlékszem, hogy milyen volt az, de nem is akarok emlékezni rá.
1: Now, some of you could well be struggling in this way.
0: Lehet, hogy néhányan itt is nagyon küzdöttek ezen a területen.
1: And you've got to get this house absolutely secure before we go into spiritual warfare.
0: Teljesen biztonságosan kell a házatokat tennetek, mielőtt szellemi harcba mehetnétek.
1: See, if you've got bitterness and unforgiveness, these are horrible demons that can come in.
0: Tehát a keserűség és meg nem bocsátás van bennetek, ezek szörnyű démonok, amik bejöhetnek az emberbe.
1: Anger that you can't control.
0: Hogyha ellenőrizhetetlen harag van bennetek.
1: If you've got habits of buying things, you've got to buy things, you're obsessive shopper, this is a demon that you need to be delivered.
0: Hogyha az a mániátok, hogy mindig meg kell vennetek valamit, hogy túlzóan vásároltok mindig, ez is egy démon, amitől meg kell szabadulni.
1: If you eat excessively and you cannot stop eating too much food, then that's a spirit of gluttony.
0: Ha túl sokat esztek és ezt nem tudjátok megakadályozni, akkor ez a falánkság szelleme.
1: All these lusts and sexual things.
0: Mindezek a kévágyó és szexuális dolgok.
1: Paul writes very plainly.
0: Pál nagyon egyértelműen ír erről.
1: He says, put them out.
0: Azt mondja, rúgjátok ezeket ki.
1: Get rid of them.
0: Szabaduljatok meg tőlük. Legyétek le ezeket magatokról.
1: The true righteousness of the kingdom.
0: És utána felöltözhetitek a királyság igazi igazságát.
1: Now he takes a lot of time, he takes a lot of trouble.
0: Pál nagyon sok időt fordít erre, és sokat bajlódik ezzel a témával. Valószínűleg az esetek többségében a saját tapasztalataira beszél. De ő megtalálta a módját Krisztusban annak,
1: hogy
0: ezek lezárt dolgok, bezárt ajtók az életében, és az ördögnek nincsen alkalma ezekben a dolgokban már támadni őt.
1: And the purpose is to make our kingdom house utterly secure from each and every attack of the evil one.
0: És ennek az a célja, hogy a királyságbeli házunk teljesen biztonságos és zárt legyen a gonosz minden jellegű támadásával szemben.
1: Now, the church in America, I don't know about the churches so much in this part of the world.
0: Hát az amerikai egyház, annyira nem ismerem a gyülekezeteket a világnak ezen a részén, ahol ti éltek.
1: It's full of spiritual casualties.
0: De az amerikai egyház tele van szellemi áldozatokkal.
1: And you can always trace them back to an unresolved issue of the flesh which was never properly dealt.
0: És mindig vissza lehet az ilyen eseteket követni arra, hogy volt valami test szerinti problémájuk az illetőknek, amivel nem számoltak le kellőképpen. Hogyha elbántak volna ezekkel a problémákkal, olyan szigorúan és olyan szenvedélyesen, ahogyan Pál ír ezekről, akkor szabadok lennénk ezektől a dolgoktól. Azt olvassuk az 5. versben.
1: No fornicator, unclean person or covetous man who is an idolater has any inheritance in the kingdom of God and Christ.
0: Egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában.
1: Now he says the wrath of God will come upon these sons of disobedience.
0: Azt mondja, hogy Isten haragja rájön az engedetlenség fiaira ezek miatt.
1: Therefore, do not be partakers with them.
0: Annak okáért ne legyetek részesei ezeknek.
1: Amen. For you were once darkness.
0: Mert voltatok régen sötétség.
1: You are now light in the Lord.
0: Most pedig világosság az Úrban.
1: Walk as the children of light.
0: Mint világosságnak fiai úgy járjatok.
1: The fruit of the Spirit.
0: Mert a szellem gyümölcse
1: is all goodness,
0: minden jóságban,
1: righteousness,
0: igazságban
1: and truth.
0: És valóságban van.
1: That's the fruit of the Spirit.
0: Ez a szellem gyümölcse.
1: And if you walk in the light, that's the fruit you will bear.
0: És ha a világosságban jártak, akkor ezt a gyümölcset fogjátok teremni.
1: Verse 11.
0: 11. vers.
1: Have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather rebuke them is a good word.
0: Ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat.
1: For it's shameful even to speak of those things which are done by them in secret.
0: Mert amelyeket azok titokban cselekesznek, égtelen dolog csak mondani is.
1: But all things are exposed that
0: mindezek pedig megfedetlen a világosság által napvilágra jönnek, mert ezért mondja, zserkenj fel, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog tevéked a Krisztus, és világosságot ad neked. Csak 2 percben. A világosságnak 3 munkája van. A világosság 3 különböző módon működik. Az egyik feladata az, hogy leleplezd dolgokat.
1: You can have a room full of cockroaches and spiders.
0: Hogyha van egy szoba, ami tele van csótányokkal és pókokkal.
1: You don't even know they're there.
0: De teljesen sötét van, és nem is tudjátok, hogy ezek az állatok ott vannak. Lehet, hogy van néhány patkány is a szobában.
1: Walk into that room.
0: Hogyha bemész a szobába.
1: Put on the light.
0: Felkapcsolod a villanyt.
1: Ah! You suddenly see all these horrible things.
0: Hirtelen meglátod mindezeket a szörnyűségeket.
1: They were there all the time.
0: Mindig ott voltak, végig.
1: But you didn't know they were there.
0: Csak nem tudtad, hogy ott vannak.
1: Light reveals them.
0: A világosság leleplezi őket.
1: The second work of light.
0: A világosság második feladata.
1: The power of light to destroy.
0: Az, hogy ereje van a világosságnak a pusztításra.
1: This is being perfected, for example, with the use of laser beams.
0: A lézer sugarak használatával ez tökéletesedett például.
1: They are becoming powerful weapons of destruction.
0: A lézer sugár erőteljes pusztító fegyver.
1: And God's light is so precise.
0: És Isten világossága annyira pontos,
1: humanity,
0: hogy behatolhat az emberi lényünkbe,
1: every dark demonic thing,
0: elmehet minden sötét démoni dologhoz,
1: destroy the darkness without damaging anything good.
0: És el tudja pusztítani a sötétséget anélkül, hogy bármi jónak ártana.
1: So it's constructive to come to the light.
0: Tehát építő dolog a világosságra jönni.
1: First to clearly reveal what needs to be destroyed.
0: Először is, hogy leleplezze azt, amit el kell pusztítani.
1: But there's power in that same light to destroy what needs to be destroyed.
0: De utána erő van ebben a világosságban arra is, hogy elpusztítsa azt, amit el kell pusztítani.
1: The third work of light is creative.
0: A világosság harmadik munkája teremtő jellegű.
1: In natural science is the power of photosynthesis.
0: A természetben az egyik erő a fotoszintézis ereje, a fénynek köszönhető.
1: For photosynthesis. Do you know what that is?
0: Tudjátok, mi a fotoszintézis?
1: You can create, light has the power to cause a creative work of God to take place.
0: A világosság segít abban, hogy Istennek egy teremtő munkája megvalósuljon.
1: The whole of the plant world lives by the power of photosynthesis.
0: Az egész növényi világ a fotoszintézis erejével él és működik.
1: They draw from the nutrients of the ground.
0: Az ásványokat felszívja a földből a növény.
1: Light, which enables them to turn them into vegetation.
0: De a világosság segít a növénynek abban, hogy növényé változtassa ezeket az anyagokat.
1: Now light does all these 3 things.
0: A világosság 3 dolgot tesz tehát.
1: So once God's exposed the horrible thing.
0: Tehát miután Isten leleplezte a borzalmakat.
1: By the power of light.
0: A világosság erejével.
1: Then the power of God's light can destroy that horrible thing.
0: Isten világosságának az ereje el is tudja pusztítani ezeket a szörnyűségeket.
1: The power of that same light, God can recreate in that horrible thing something gloriously new.
0: És ugyanennek a borzasztó dolognak a helyén Isten az ő világosságának az erejével létre tud hozni valami dicsőségesen új és jó dolgot.
1: We need to walk in the light.
0: Ezért kell világosságban járnunk.
1: And have no darkness in us at all.
0: És nem szabad, hogy bármi sötétség is legyen bennünk.
1: Can do these marvelous works.
0: És akkor Isten ezeket a csodálatos munkákat el tudja végezni bennünk.
1: And fill us with the glory and light of his kingdom.
0: És be tud minket tölteni az ő királyságának a dicsőségével és világosságával.
1: The power of his risen son.
0: Az ő feltámadott fiának az erejével.
1: And in us, like God, there needs to be no darkness at all.
0: És bennünk nem szabad egyáltalán sötétségnek lennie, ugyanúgy, ahogy Istenben sincs. Álljunk fel!
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli Fundamentumok.
3: A Rádió Sansz műsorán.

0: Szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szerbusz Feri, örülök, hogy újra itt vagy.
2: És köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
1: A mai rovatunk témája lesz az, hogy a nem hétköznapi csodák az átlagos hétköznapjainkon is megtörténhetnek. 25 éve tartasz előadást gyermekeknek, fiataloknak, járod az iskolákat, fiatalokat segítesz az önbizalom hiánytól elkezdve nagyon sok mindenben, miközben van egy olyan történet, egy személyes történet az életedben, ahol akár fordulhatott volna meg benned ez a dolog, úgyhogy soha többet nem szeretnél fiatalokkal szóba állni. Elmeséled ezt a hallgatóknak? Egyszer megígértük, hogy ezt elmeséled.
2: Igen, elmesélem ezt a történetet, csak egy picit előrébb mennék, hogy úgy kerültem az iskolai szolgálatba, hogy az volt bennem, hogy menjek el a szomszéd utcába, és akkori lakóhelyünkön elmentem itt a szomszéd utcába, és mivel nem börtön találtam, hanem iskolát, ezért lettem iskola lelkész, ezt szoktam így mondani, ilyen
1: de ez nem így történt,
2: volt.
1: Ugye?
2: De tényleg elmentem, bementem az igazgatóhoz, és azt mondtam neki, hogy én szívesen tartanék itt a diákoknak valami előadást, így az önismereti témakörben, vagy bármi, amiről szükség van, és hát igazgatónő így gondolkodott, azt mondja, hát egy vagy két osztállyal próbáljon meg találkozni.
1: Hány éves voltál ekkor?
2: Hát ekkor, tehát végeztem a teológián, 29 környékén volt, ilyen 24-25 éves voltam, igen. És hát ez a pályám eleje, tehát ez a teljesen így a kezdete, és akkor annyira örültem, egy osztályba bejutottam, kettőbe, háromba, négybe. Utána ebbe az iskolában meg egyre több osztályba sikerült előadásokat tartanom.
1: Miről szóltak az előadásaid?
2: Akkor is ilyen tinédzser problémákkal kezdtem, önértékelési gondok, utána később bejött a kábítószer használat, akkor utána már úgy voltam vele, hogy ha már erről beszélek, akkor tanuljak is valamit, így kerültem az addiktológiára, hogy végeztem az addiktológiai képzést a teológus lelkészi után, és utána később meg elvégeztem a pásztorál pszichológiát. A fiam azt mondta, hogy apa, egy 20 éves korod addig nem szerettél tanulni, azóta meg tanulás függő lettél, hát ebben van valami igazság, és épp erről a lakóhelyünkről, tehát innen, tehát Budapestről költöztünk egy új lakókörnyezetbe, amikor külön utaztunk a feleségemmel, és a feleségem egy olyan autóval ütközött, amit egy 10 éves vezetett, és olyan 30-as táblánál körülbelül 130-as sebességgel beleütközött a feleségem egyik autójába ez a 10 éves srác. Mi ekkor vártuk az első gyermekünket, 7,5 hónapos terhes volt a feleségem, másfél éves házasok voltunk, életünk egy új szakasza előtt, és a feleségem már nem otthon aludt. Tehát hiába költöztünk, már nem az új házban kezdte az életét, hanem a kórházban. Először azt mondták, hogy a babával minden rendben van, és utána pedig közölték, hogy nagyon nagy a baj. Egyszer az orvos azt mondta, hogy apuka, haldoklik a gyermekem. És ha akar, akkor egy pillanatra szinte elköszönhet a gyerekétől. Egy ultrahangos felvételt láttam, és szinte olyan volt, mint hogy egy kezet itt látnék felemelve, hogy elköszönt a kisfiunk, kiderült, hogy kisfiunk lett volna. És az orvos akkor nagyon szomorú híreket mondott, nem csak azt, hogy meghalt a gyermekünk, hanem azt, hogy a feleségem nem lesz képes tovább járni. És a harmadik hír, amit kaptunk, az pedig az, hogy az életünket meghatározza azt, hogy többet nem lehet gyermekünk sem. Tehát egy pillanat alatt azt éreztem, hogy minden kapaszkodómat kirántották alólam, és nem tudtam más tenni, mint a Jóistenhez kiáltani, hogy Istenem, tegyél valami csodát. Nagyon nagy kérdés volt, hogy azok után, hogy egy 10 éves megöli a gyermekünket, én mennyire leszek képes végezni a munkámat, hogy 10 éveseknek akarok segíteni. És hogy ez meg is fogalmazódott bennem egy kérdés formájában, hogy tegyek-e jót azzal a generációval, amelyik megölte a gyerekünket. És közben ugye az Isten megszólított, hogy tegyek-e jót én is azzal a generációval, aki megölte az én fiamat is.
1: Mármint Isten kérdezte
2: ezt tőlem.
1: És az ő
2: fia Jézust. És akkor azt mondtam Istennek, kötöttünk egy algút, hogy azt mondtam Istennek, hogy Istenem, hát egy csodát teszel az életemben. És segítesz abban, hogy ez a 10 éves fiút én ne szétszedjem és széttépjem, hanem a szívemből meg is tudjak neki bocsátani. És esetleg megadod azt a csodát is, hogy a feleségem, aki járni képtelen, valamennyire járni tudjon. És hát mindegy ilyen bónusz ráadás volt a kérésemben, hogy ha megadod azt, hogy a meddő feleségemtől legalább egy gyerekes apa legyek, az óriási dolog lenne. És nem egy, hanem két gyerekes apa lettem a meddő feleségemtől, akit Isten, tehát az orvosi szakvélemény kimondta a meddőséget. Azt mondták, hogy nem fog tudni járni. Dorkában olyan akarat volt, hogy újra tanult járni, nem tudta, hogy hogyan kell bizonyos izomkötegeket mozgatni, az is. Tehát a baleset során ő neki medencetörése lett, bokatörése, személemcsonttörése, különböző izomkötegek kificamodtak, és úgy nézett ki, hogy mindent újra kell kezdenünk. És még azt is mondta, hogy nyugodtan adjam be egy otthonba, és kezdjem újra a párkapcsolatomat is, hogy őt
1: feleségemet
2: adjam be egy otthonba, és keresek egy új párt. És azt mondta, hogy nem, ha szerettelek akkor, amikor teljes egészséges volt, akkor most melletted maradok. És hát jó, hogy ez így történt, ennek most már lassan 25 éve, hogy házasok vagyunk, elég régi a történet, de mégis azt látni, hogy az Isten csodát tud tenni, a romokból életet fakaszt. Újjáépített egy embert, egy személyiséget, de újjáépített abban is, hogy 10 évesek felé való elkötelezettségem nem csökkent, hanem még erősebb és hitelesebb lettem a fiatalok között, és közben azt megélni, hogy mégis apa lettem egy ilyen reménytelen helyzetben, ez valahol bátorít arra, hogy másnak is próbálok erőt adni, mert akkor azt az igét olvastam, hogy a minden irgalomnak és vigasztalásnak atya, az megvigasztal bennünket is minden nyomorúságunkban, hogy azzal a vigasztalással, amivel az Isten vigasztal, azzal legyünk képesek másokat megvigasztalni. Én most munkám során az a feladatom, hogy 10 éveseket, pedagógusokat, szülőket erősítek, bátorítok, vigasztalok, de valahol abból az erőforrásból dolgozok, amit az Isten bennem dolgozott.
1: És akkor hogyan indult újra az, és hogyan fordult meg benned, hogy akkor ugyanúgy foglalkoztál a fiatalokkal tovább?
2: Érdekes volt, amikor személyesen találkoztam ezzel a fiatal emberrel, és odáig sem jutott el, hogy legalább azt mondja, hogy sajnálom, ami történt. És annyit mondtam neki, hogy sajnálni tudlak, hogy egy ilyen helyzetben még annyit sem tudsz kimondani, hogy bocsánat, vagy legalább sajnálom, amit tettem. Ez volt az egyik oldala, hogy nagyon nehéz volt. A másik oldal pedig az, hogy tettem egy ígéretet az Istennek, hogyha ő ennek ellenére használ ezen a területen és csodát tesz az életemben, akkor én azt mindenhol, ahol lehetőségem lesz, azt elmondom, és több 10 000 fiatalnak elmeséltem már így a történetünket, hogyha van alkalmam tévében, rádióban, és úgy följön, hogy voltak-e olyan személyes élményeim, ami nehézség volt az életemben, akkor elmesélem ezt a történetet, mert valahol ez a lényem részévé vált, ez a kincsünké vált, és azt mondja az Isten igéje, hogy a bölcs sáfár ót is újat hoz elő a tárházból. Hát ez ott van a mi tárházunkban. De azt mondja az Isten igéje, hogy még a síralom völgyén is, hogyha átmennek, az források völgyévé teszik. Rengeteget sírtunk ebben az igaz időszakban, rengeteget kiáltottunk az Istenhez, hogy még haragudtam az Istenre is, hogy miért engedi ezt meg az Isten, ez miért velünk történt. Voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy biztos megérdemeltük, hogy ez történt velünk. És most azt tudom mondani a kedves rádióhallgatónak is, hogyha kríziseken megy át, vagy nehézségekben van, akkor kiáltson az Istenhez, mert azt mondja az Isten igéje, hogy mindaz, aki segítségül hívja az Úrnak a nevét, az megmenekül. Szükségünk van arra, hogy néha eljutunk arra pontra, hogy egyedül nem megy, akkor kérjünk segítséget az Istentől.
1: Kicsit másról szólt ez a rovat, kicsit rólad szólt, de én nagyon vártam, hogy elmeséld ezt a történetet. Én egy jó pár évvel ezelőtt egyszer ezt hallottam rólad, és nagyon örülök, hogy most ezt elmesélted, és egy picit talán másképp fogjuk ezután, a sztori után hallgatni ezeket a rovatokat, és azt, hogy hogyan segíted a fiatalokat. Köszönöm szépen!
2: Életképek Tinédzser Országból csak úgy lehet hiteles, hogyha mi magunk is járunk nehézségek között. És ezek a nehézségeink, ezek pedig olyanok lesznek, mint a kagylóban lévő homokszem, ami fáj a kagylónak, de előbb-utóbb igaz gyöngy lesz belőle. Tehát valami érték jön ki, valami olyan maradandó, és talán hívő emberként az a legnehezebb átélni, amikor úgy érzem, hogy még az Isten is elfordult tőlem, de Jézus pont a kereszten azért kiállt föl így, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, hogy mi ne legyünk elhagyatottak az Istentől, ezért ő lett elhagyatottá.
1: Nagyon köszönöm a mai gondolatokat.
2: Szívesen.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Ellen Vincent, az Egyház, amit Jézus épít, című tanítássorozatának befejező 14. része következik.
3: In your notes.
4: Jegyzetetekben.
3: You will find pages and pages of detailing the apostolic ministry.
4: Oldalakon keresztül részletes leírást találtok az apostoli szolgálatról.
3: And there's a whole list of statements which primarily Jesus said his church was to be doing.
4: És jó néhány olyan állítást találtok ott, amit maga Jézus állított, hogy az ő gyülekezete ezeket fogja tenni.
3: I'm setting all of that for you for homework.
4: Ezt mind-mind házi feladatként adom fel nektek.
3: And I want you to take all those lists. I could read them out and speak on each one.
4: És akarom, hogy vegyétek azt a listát.
3: But what I'm concerned to see is that they become
4: sokat tudnék beszélni.
3: Churches that we represent.
4: De igazából az a célunk, és az a szívem vágya, hogy az általunk képviselt gyülekezetben a gyakorlatban valósítsuk meg ezeket. És úgy éreztem, amikor imádkoztam, és úgy éreztem, amikor imádkoztam, hogy két dologra kell a jegyzet vége felé rátérnem.
3: Now that doesn't mean I don't think the other bit's unimportant. I think it's very important.
4: Ez nem azt jelenti, hogy úgy gondolnám, hogy a többi nem fontos. Igenis, nagyon fontos a többi is.
3: But I think the notes are very clear.
4: De úgy gondolom, hogy nagyon egyértelmű a jegyzet.
3: All the biblical references are there.
4: Az összes bibliai hivatkozás le van írva.
3: And I'd like you to seriously go through and say, well, let's see whether we are.
4: Szeretném, hogyha komolyan végigvennétek mindezt, és feltennétek a kérdést, hogy vajon úgy működünk-e, mint az a gyülekezet, amit Jézus épít.
3: And whatever's lacking, let's put it into action.
4: És bármi, ami hiányzik ebből a működésből, azt működésbe hoznátok.
3: 51 on your notes.
4: 51. oldalra lapozzatok a jegyzetben.
3: And I want to deal with perhaps to Jesus one of the most important dimensions of his church.
4: És valószínűleg az egyik legfontosabb aspektusa vagy dimenziója Jézus gyülekezetének, ez erről szeretnék.
3: The first words that Jesus spoke to his disciples after his resurrection.
4: Feltámadása után Jézus először a következő szavakat mondja a tanítványainak.
3: And it's at the end of all three synoptic gospels.
4: A szinoptikus evangéliumok mindhárom mi a végén ott van ez.
3: They were commissioned to go into all the world.
4: Amikor azra ad parancsot, hogy az egész világba menjenek el, és minden nemzetet tegyenek tanítvánnyá. Amikor elhívta az első apostolokat,
3: az első tanítványokat,
4: a Máté 4-ben és a Márk 1-ben ezt
3: elolvashatunk.
4: Amikor elhívta a tanítványait, hogy az ő tanítványai
3: legyenek,
4: egy ilyen ígéret parancsot adott nekik.
3: The commandment was to follow him.
4: A parancs az volt, hogy kövessék őt.
3: And the promise was if they did, he would make them to become fishers of men.
4: Az ígéret vele pedig az volt, hogy ha megteszik ezt, akkor emberhalászát teszi őket.
3: To perhaps refresh the passion of Jesus, the head of the church, to
4: szeretném,
3: make the church
4: felfrissítenétek ezt a szenvedélyes szeretetet, ami a Jézus által épített gyülekezetben ott van, és Jézusban ott van, hogy a gyülekezet egy missziós gyülekezet.
3: It's not enough to have a missions department. Hello?
4: Nem elég, hogyha a missziós részlege van a gyülekezetnek, hanem az egész gyülekezetnek kell, hogy ez legyen a szenvedélyes szeretet.
3: It's not enough to have a few women praying, it's got to become the passion of the church.
4: Nem elég, hogyha néhány asszony imádkozik ez ügyben, az egész gyülekezet szenvedélyévé kell, hogy váljon.
3: So that word came to them and they were commanded to go into all the world.
4: Tehát ez a szó elérte őket, megparancsolta nekik, hogy az egész világba menjenek el. Erőteljesen evangelizáljanak.
3: But it's amazing how deaf the disciples were on some issues.
4: De néhány dolog tekintetében fantasztikusan süketek voltak a tanítványok.
3: He did not say make disciples of all the Jews that you can find.
4: Nem azról beszélt Jézus, hogy minden zsidót, akit ezekben találtok, azokból tegyetek tanítványokká mindenki. Nem, kezdetektől fogva Jézus azt mondta, hogy minden nemzetben, vagy minden nemzetet tegyetek tanítványja. És mégis az első években aktívan szerte jártak a zsidó közösségekbe. És úgy hiszem, hogy Isten ezért engedte meg az első üldözést, mert ez erőszakosan, vagy erőszakkal szórta szét őket. És a nyugati kereszténységgel kapcsolatban.
3: Now I've been and identified with the pain of Uganda, for example.
4: Azonosulni tudok például az ugandaiak
3: fájdalmával.
4: Most végre már valami hatalmas dolog és hihetetlen, hatalmas dolog
3: történt.
4: De az ugandaiak elmondják, hogy azért van ez, mert nem voltunk engedelmesek, mielőtt a baj jött volna.
3: If there had been an obedient church in the 40s, there would never have been an Idi Amin. Can you hear what I'm saying?
4: Ha 40-es években engedelmes gyülekezet lett volna,
3: that same story could be repeated for a number of nations.
4: Akkor nem jött volna a nagy baj, és ugyanez elmondható sok más helyzetben.
3: While God's giving us time, that time will not go on indefinitely.
4: Isten időt ad nekünk, de nem tart örökké ez az idő.
3: We either become the warring evangelizing church that we're supposed to be by just simple obedience.
4: Harcoló gyülekezet leszünk, akiknek kellenünk lenne engedelmesen.
3: Or we'll be forced to become that kind of church by painful chastening.
4: Vagy pedig erre fogunk kényszerülni üldöztetés és abba belehajtó dolgok miatt. Én nem akarom, hogy több szenvedés jöjjön Európára, te akarod?
3: Let's voluntarily and joyfully be what we're supposed to be.
4: Legyünk önkéntesen és örömmel azok, akiknek lennünk kellene.
3: The Church of Jesus Christ is a mission church.
4: És Krisztus gyülekezete pedig missziós gyülekezet.
3: And it began with Jerusalem.
4: Jeruzsálemmel kezdődött.
3: There the first church was established as a city church, as a regional apostolic center.
4: Az első gyülekezet városgyülekezetként erőteljes apostoli területi központ volt.
3: And as the persecution began, they were forced first into Samaria and then into other places.
4: És ahogy eljött az üldözés, úgy először Samáriába, majd egyéb helyekre kényszerültek elmenni.
3: Finally coming to Antioch.
4: Végül Antiókiába.
3: And Antioch was really the first breakthrough into the Gentile world.
4: És valójában Antiókiába jött el az első áttörés a pogányvilágban. A Cselekedetek 11-ben olvashatunk erről.
3: And you read about how Barnabas and others went in trouble for taking the gospel beyond their Jewish community. They were in trouble for it.
4: És azt látjuk, hogy Barnabás és Pál hogyan jutott bajba azért, mert a zsidó közösségen túl vitte az evangéliumot.
3: Peter's behavior in the house of Cornelius was to them most reprehensible at first.
4: Először teljesen feddőleg hatott rájuk a Péter által Cornelius házában átélt
3: tapasztalat.
4: És végül átjött az üzenet, hogy Isten a világot szereti, úgyhogy önmagát adta érte.
3: So Antioch became the next center.
4: Tehát Antiochia lett a következő központ.
3: I haven't time to go into all this the way I would like to.
4: Nem tudok belemenni ebbe olyan részletesen, mint szeretnék.
3: But Peter was willing to preach the gospel to all nations, but was still a Jew in his backbone.
4: Hajlandó volt Péter más nemzeteknek is hirdetni az evangéliumot, de egész lényében zsidó volt ennek ellenére.
3: And when pressure came from his Jewish contemporaries,
4: és amikor a zsidó kortársak nyomást gyakoroltak rá,
3: he went back to being a religious Jew rather than being disapproved of by them.
4: Akkor visszatért inkább egy vallásos zsidó állapotába, mint hogy ellenük álljon, hogy ellenük szóljon. És fantasztikus, hogy Pál apostol viszont mennyire letörte ezeket a láncokat, és teljesen szabaddá vált.
3: And the first mystery of the kingdom to be revealed to the apostles and prophets.
4: A királyság első titkait az apostolokon és prófétákon keresztül és nekik kerül kinyilatkoztatásra.
3: It was powerfully expounded by the apostle Paul.
4: És ezt Pál apostol fejlesztette ki vagy bontotta ki.
3: God has taken the Jews and the Gentiles and made them into one nation.
4: Isten fogta a zsidókat és fogta a pogányokat és egy nemzetté.
3: Amen.
4: Alakította őket.
3: And so, because the regional center in Jerusalem could not totally abandon its Jewish roots.
4: Tehát mivel a jeruzsálemi területi központ nem tudta elhagyni teljesen a zsidó gyökereit.
3: And still had reservations about powerfully preaching the gospel to the whole wide world.
4: És még mindig óckodtak attól, hogy erőteljesen hirdessék az evangéliumot a világ minden részének.
3: The initiative of the kingdom moved from Jerusalem to Antioch.
4: A királyság kezdeményezése maga a királyság gyakorlatilag Jeruzsálemből Antiókiába
3: költözött.
4: És a cselekedetek 12-re gyakorlatilag az antiókiai központ válik a királyság fő terjesztőjévé.
3: Mission ministry, apostolic ministry moves from Peter to Paul.
4: És az elsődleges apostoli szolgálat, missziós szolgálat Péterről átszáll Pálra.
3: Now what I want us to see is that Antioch became the next regional center, the next city church.
4: Tehát szeretném, ha ezt látnánk, hogy Antiókia a következő városgyülekezet, területi központ.
3: And fulfilled the conditions.
4: És eleget tesz a
3: feltételeknek.
4: És alapjába véve missziós orientáltságú lett, és innen megy ki az evangélium a világ többi részére. Azért, mert ebben a hajlandóságban Jeruzsálem lemaradt.
3: Now there was a relationship between Antioch and between Jerusalem.
4: Van viszont kapcsolat Antiókia és Jeruzsálem között.
3: But it was not governmental. Hello.
4: De nem kormányzati kapcsolat,
3: kormányzásbeli. We've got to get our mission strategy right as well as our church life right.
4: Ezért szeretném azt mondani, hogy a missziós stratégiánkat is és a gyülekezeti életünket is egyenesbe kell
3: hoznunk. És
4: ha az írást tanulmányozod, és 2-3 napos konferenciát simán el tudnék tölteni azzal, hogy megfelelő missziós stratégiánk legyen, és fontos ez számunkra, hogy ezt tanulmányozzuk. Mert a gyülekezet első néhány évtizedében
3: and the biblical pattern which is set before us in the Bible.
4: A Bibliában elénk tárt bibliai mintában.
3: The mission strategy of the church was initiated by apostles.
4: A gyülekezet missziós stratégiáját apostolok kezdeményezték.
3: It was executed, carried out by apostles.
4: Apostolok vitték azt véghez.
3: Apostolic teams went out to fulfill the commission.
4: Apostoli csapatok mentek ki, utaztak el, hogy végrehajtsák.
3: Apostolic centers wherever they went,
4: és mindenhová, ahová vagy bárhová, ahová mentek, apostoli központokat hoztak létre. És több várost is arra ezzel az apostoli központtal, hogy ezekkel hoztak kapcsolatba. Antiókia után Tesszalonika volt a következő. Az volt az a központ, ami ből a ti nemzeteitek érintést kaptak ott a korai időkben.
3: And if we were living today, we would all be looking to Thessalonica to be the apostolic center which was bringing forth
4: élnénk, akkor
3: mindnyájan the countries that we represent.
4: Tesszalonikabeli gyülekezetre tekintenénk úgy, mint apostoli tekintélyre, ahonnan a gyülekezeteink létrejöttek.
3: But it wasn't Jerusalem.
4: Nem Jeruzsálem volt.
3: And later on it wasn't Antioch.
4: És később nem is Antiókia volt.
3: Please hear this because the, once
4: kérek,
3: another apostolic center
4: ezt
3: comes to function in maturity, there is no controlling relationship from some mother church headquarters.
4: Kérlek, értsük meg ezt, nagyon fontos, hogy abban a pillanatban, ahogy érettségre jut egy apostoli központ, megszűnik a másik központnak a fennhatósága. Nincs olyan, hogy egy másik központ kormányzást gyakorol a másik fölött. Ilyen értelemben az Amerikából központilag irányított hálózatok helytelenek. Amikor Indiában utaztam, svéd pünkösdi gyülekezetekben találtam magamat, és ott hirdettem Isten igéjét Indiában.
3: In India. It wasn't only denominational, but the sending nation still claimed its flag over what they were doing.
4: Nem tartoztak felekezethez, ugyanakkor viszont a kiküldő ország még mindig ragaszkodott hozzájuk.
3: And I'm working with the Finnish Pentecostal churches.
4: Nepálban finn gyülekezettel dolgoztam együtt.
3: A friend of mine in Kenya was converted out of the Seventh-day Adventist movement.
4: Egy barátom Kenyában hetednapos adventista mozgalomból tért meg.
3: And his big problem was to find which church to attach himself to.
4: És a problémája, nagy problémája az volt, hogy melyik gyülekezethez csatlakozzon.
3: And he found in Kenya alone he had a choice of 465 different denominations.
4: És azt kellett, hogy észrevegye, hogy egyedül Kenyában 465 különböző felekezet állt rendelkezésére. Nem csak egyetlen fajta baptista volt, baptista gyülekezet. 27 különböző fajta baptista gyülekezet képviseltette magát Kenyában.
3: And they all worked independently of each other.
4: Különböző nemzetiségekhez tartozók, és mind függetlenül dolgozott, működött.
3: Finally became a Swiss Baptist.
4: És így ő kenyai létére végül svájci pünkösdivé vált, svájci baptistává vált. Hát nem.
3: Now we've got the chance here in the Balkans. We're on a fairly clear ground. We need to make sure we get this right.
4: Itt a Balkánon, amíg még meglehetősen tiszta a kép, szeretném, hogyha ez jól tenném meg.
3: Apostolic Father to help France and others to establish genuine apostolic centers.
4: Apostoli atyaként az én megtiszteltetésem volt az, hogy Francnak segítségére legyek, és különböző apostoli központok jöjjenek létre.
3: And the ministry that we've planted is called Outpouring Missions International.
4: Mi szolgálatunk, amit mi plantálunk, az az Outpouring Ministries, vagy Missions International.
3: OMI, for short. OMI, for short.
4: OMI, a rövidítése.
3: And you will not find that label on all the literature of Blast Ministries.
4: De nem találjátok ezt a logót az egyik kiadványon sem, amit a Blast adott ki.
3: And there will come a time when Blast Ministries will give birth to many other genuine apostolic centers.
4: És eljön az idő, amikor a Blast Ministries számos valódi apostoli központot nevel fel, vagy hoz létre,
3: és
4: örömmel fogja szabadon engedni őket az ő területi autonomitásukba, mert ennek így kellene lennie. Együtt dolgozunk, és pénzügyileg is, és imában is támogatjuk egymást, mert persze így kell, hogy történjen a dolog, de nincsen központi irányítás.
3: So that's just a quick summary. I'm not going to try and teach on it because it requires a whole conference.
4: Nem akarok belemenni tanítani ebbe, mert egy egész konferenciára van szükség hozzá, de csak szabad foglaljam
3: össze. We must be careful not to make the mistakes of our.
4: Oda kell figyelnünk, hogy ne ismételjük meg a
3: previous generation.
4: Az előző nemzedékek hibáit.
3: And the church that in the church that Jesus builds.
4: Abban a gyülekezetben, amit Jézus maga épít.
3: The powerful necessary mission activity will be according to the scriptural patterns which have been clearly set for us.
4: Az elvárt erőteljes evangelizációs missziós munkák azok alapján, a minták alapján a történik, amit az ige, amit az írás kér tőlünk.
3: To page 49.
4: Szeretném, hogyha a 49. oldalra lapoznátok. Látjátok, hogy visszafele megyek, de ez nem baj.
3: And I want to spend the rest of my time dealing with this statement in on your, it's page 49 on your notes, and it's called Feeding the Multitude.
4: A sokaság táplálása címszó alatt található állításokkal szeretnék a hátralévő időben foglalkozni.
3: And I'd like you to come to to Mark chapter 8, please.
4: Lapozzunk a Márk 8-hoz.
3: The Jesus performed some remarkable miracles.
4: Jézus igen nagy csodákat tett.
3: And the Bible says that if all the things which Jesus did were written down, the whole world could not contain the books. És a Biblia arról beszél,
4: hogyha minden egyes dolgot leírtak volna, amit Jézus tett, akkor az egész világ nem tudná befogadni a könyveket.
3: And so the writers of the Bible have been moved by the Holy Spirit.
4: Ezért a Biblia
3: íróit
4: a Szent Szellem ihlette, ő vezette arra, hogy kiválasszanak bizonyos csodákat.
3: And those miracles are not only remarkable miracles.
4: És ezek a csodák nem csak hogy jelentős csodák,
3: but they are also saying something powerful allegorically.
4: Hanem allegorikus módon vagy allegóriában üzennek is valamit.
3: And you've got to learn to understand and receive the allegorical truth as well as the obvious truth of scripture.
4: Meg kell tanulnunk befogadni az írásnak az egyértelmű és allegorikus igazságát is.
3: Jesus himself said,
4: Jézus önmaga mondta azt el,
3: in all the four gospels,
4: mind a négy evangéliumban,
3: the parable when Jesus sent teaches on the sower who went out to sow seed.
4: A magvető példázatában.
3: And he said that parable is the foundation of all other parables.
4: Azt mondta, hogy ez a példázat a minden egyéb példázatok az alapja.
3: Understand this parable, you won't understand any other parable.
4: Ha nem érted meg ezt a példázatot, akkor a többit se fogod megérteni.
3: And then he said to his disciples,
4: és aztán odafordul a tanítványaihoz, és azt mondja,
3: as a gift to understand the parables of the kingdom, the mysteries of the kingdom.
4: Megadatott, hogy az a királyság titkait megértsétek.
3: And speaking of the scribes and Pharisees,
4: az írástudókhoz és a farizeusokhoz szólva viszont,
3: he said it's not been granted to them.
4: Azt mondta, hogy nektek pedig nem adatott meg.
3: And the tragedy is,
4: a tragédia pedig az,
3: that many of those scribes and Pharisees,
4: hogy ezek közül sokan az írástudók és a farizeusok
3: studied the scriptures all their lives,
4: egész életükben az írást tanulmányozták,
3: and yet never spiritually understood
4: és szellemileg egy dolgot sem fogtak fel, vagy értettek meg abból, amit olvastak. Nem szomorú?
3: Now it says it's been granted to you disciples to have this mysteries revealed to you.
4: Tanítványoknak azt mondja, hogy nektek megadatott, hogy megértsétek a titkokat.
3: And to be in that what I call the you category.
4: És amit én a te vagy a ti kategóriának nevezek, ahhoz, hogy abban legyünk, be kell töltenünk bizonyos kritériumokat, máskülönben az ők kategóriával
3: leszünk.
4: Az első az, hogy milyen értéket tulajdonítasz Isten szavának.
3: The humility with which you approach the truth of scripture.
4: Milyen alázattal közeled az írás igazságai
3: felé. And the willingness to be taught like a little child by the Holy Spirit.
4: Hajlandó vagy-e kisgyermekként arra, hogy a Szent Szellem tanítson téged?
3: Now, it's not my subject this morning.
4: Ma délelőtt nem ez a téma.
3: In Matthew 13,
4: de Máté 13-ban.
3: Mark 5 or,
4: Mark
3: and also Mark 4 and 5 and also
4: Mark
3: Luke
4: 4-ben és a 5-ben a Lukács 8-ban ismét és ismét Jézus ezeket az alapelveket fekteti le, amely által igazságot nyilatkoztat ki.
3: But everything that Jesus did had a deeper purpose and meaning to it.
4: Viszont minden egyes dologban, amit Jézus tett, volt egy mélyebb cél és mélyebb jelentés. Mindig, amikor azt mondták, Jézus, miért tetted ezt?
3: Why did he spit in someone's eyes? I mean,
4: miért köpött valakit szemen például?
3: What was he saying in all these things that he did?
4: Mit mondott ezáltal, amiket ő tett?
3: And there's always a deep spiritual reason for everything he did.
4: És minden egyes dologban van egy mély szellemi tartalom és ok, ami miatt azt megtette. A szinoptikus evangéliumokban az 5000 ember megetetése az egyik fő csoda, ami le van
3: írva.
4: Bocsánat, nem a szinoptikusokban csak, hanem mind a négy evangéliumban.
3: It's one of the eight miracles which John records in his much later gospel.
4: Egy a nyolc csoda közül, amelyet János evangéliuma is, amely sokkal később írodott, feljegyez.
3: Because it's so fundamental to understanding the kingdom.
4: Mert a királyság megértésével kapcsolatban ez annyira alapvető fontosságú.
3: Then we have the feeding of the 4,000.
4: Aztán ott van a másik, a 4000 ember megvendégelése, vagy megetetése. Két evangéliumban van feljegyezve.
3: I want us to go to Mark chapter 8.
4: Lapozunk tehát Márk 8-hoz.
3: And just seek the explanation behind this.
4: Keressük meg a magyarázatot minden mögött.
3: Mark chapter 8.
4: Márk 8.
3: And Jesus has just fed the 4,000 beginning at verse 9.
4: A 9. vers kezdődőjeg Jézus éppen ezelőtt lakatta jól a 4000-re.
3: And then we find in verse 13.
4: És aztán a 13. versben.
3: He leaves the Pharisees who are still asking for a sign.
4: A farizeusokat ott hagyja, akik még mindig jelet kívánnak.
3: And he gets into the boat again and departs to the other side.
4: Hajóba száll és átmegy a túloldalra.
3: Now come to verse 14.
4: És a 14. vers.
3: Now the disciples had forgotten to take bread and they did not have more than one loaf with them in the boat.
4: De elfelejtettek kenyeret vinni, és mindössze egy kenyér volt velük a hajóban.
3: And they became worried that they hadn't got enough food with them.
4: Egyszer csak elkezdenek aggódni, hogy nincs elég kenyerük.
3: Let's do a few calculations.
4: Tehát számoljunk csak itt utána.
3: Feeding the 5,000.
4: 5,000-et etettek meg.
3: We're told in two of the gospels that it was actually 5,000 men besides women and children.
4: Sőt, két evangéliumban azt olvassuk, hogy 5,000 férfi volt plusz a nők és a gyerekek.
3: So it was a crowd of about 20,000.
4: Tehát körülbelül 20,000-es tömegről volt szó valójában.
3: The 4,000 would be 16 to 20,000.
4: A 4,000 meg hát körülbelül 16-20,000 ember.
3: With five loaves,
4: Jesus kenyérrel,
3: fed 20,000 people.
4: Öt kenyérrel Jézus megetett 20,000 embert.
3: With more left over at the end than there was at the beginning.
4: Úgyhogy több marad utána, mint előtte volt.
3: Amen.
4: Amen. Így van.
3: Now that's one loaf to 4,000 people, and still plenty left over.
4: Na most ez azt jelenti, hogy egy kenyér 4,000 elég, és még sok a maradék. 12 tanítványa van a hajóban, és Jézus.
3: One loaf,
4: egy kenyér.
3: 13 people.
4: 13 emberre.
3: What on earth are they worrying about?
4: Hát mi miatt aggódnak ezek az emberek?
3: Now, can you see the frustration of Jesus? I can.
4: Látjátok Jézus frusztrációját?
3: Bang their silly heads together.
4: Lódását.
3: Now I could go on developing all these little nuances because if you sit with your Bible and the Holy Spirit, He will make you laugh over the things which are hidden in the Scripture.
4: Ezek a kis nüansznyi dolgokat sokáig magyarázhatnám, mert hogyha a Szent Szellemmel és a Bibliáddal leülsz, a Szent Szellem meg fog nevettetni bizonyos dolgokban.
3: John chapter 8.
4: Például egy gyors példát hadd mondjak, János 8-ban.
3: Taken in adultery.
4: A rajta kapott asszony, parázdaságon, házasságtörésen rajta kapott
3: asszony.
4: És hát persze az írástudók és farizeusok a törvény alapján meg akarják kövezni. Jézushoz jönnek, azt mondják, hogy hát rajta kaptuk ezt az asszonyt, ezt az asszony házasságtörésen. Bizonyára egyetértetek, hogy férfira és nőre van szüksége ahhoz, hogy házasságtörét kövesnek, hol van a férfi? Hát nem tudjuk, ki tudná találni, nem tudjuk. Hát halálra kell kövezni, mert megérdemli. Mit mondasz te erről? Jézus csak lehajol, elkezd valamit írni a földre. És miközben a földre ír, egyszer csak elpárolog a tömeg, vagy aki körülötte van. Senki nem marad, csak az asszony.
3: The eldest leaving first and the youngest leaving last.
4: Elmentek, először a legidősebb, aztán a legfiatalabb.
3: And then he says to the woman,
4: és aztán azt mondja az asszonynak,
3: is no one accusing you?
4: Senki nem vádol téged?
3: Because all that Jesus has said, well, he that's without sin, let him cast the first stone.
4: Jézus csak annyit mondott, hogy aki bűntelen, az vesse rá az első követ.
3: So I said, Lord, what did you write?
4: Megkérdeztem az Urat, Uram, mit írtál oda?
3: This is what he said to me.
4: És ezt mondta nekem.
3: I'm not teaching this as doctrine.
4: Ezt nem alaptanításként vagy dogmaként, nem tanításként tanítom. Csak mint egy példa, hogy milyen csodálatos időt töltök az én Urammal Jézussal.
3: He said, I wrote the names of the women that they had been with.
4: Azoknak az asszonyoknak a neveit, vagy nevét, akikkel ők már együtt voltak.
3: And here's this pompous, self-righteous Pharisee.
4: Itt vannak ezek a pompás, önigazult farizeusok.
3: I'm out of here.
4: És ott vannak az asszonyok neve a porban. Úha, lelépek innen.
3: And I said, Lord, you enjoyed doing that, didn't you?
4: Uram, élvezted ezt, ugye?
3: And he said, yes, I did.
4: Ó, igen, igen.
3: Now this is the Jesus that I love and serve.
4: Ez az a Jézus, akit annyira szeretek.
3: So here they are in the boat.
4: Amen. Tehát itt vannak a hajóban.
3: He warns them, which I won't have time to develop, to be careful.
4: Figyelmezteti őket.
3: Verse 15, to be careful of the leaven or the yeast of the Pharisees and the leaven of the Herod.
4: Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és a Herodes kovászától.
3: Now it's interesting that at the feast of Passover they were commanded to get rid of leaven completely from the house.
4: Érdekes, hogy a Pászka ünnep során azt parancsolta nekik Isten, hogy teljesen szabaduljanak meg a kovásztól.
3: And for 7 days they were to eat bread without any leaven.
4: És 7 napon át kovásztalan kenyeret egyenek. Ezt parancsolta Isten a népnek.
3: The sin contaminates our lives.
4: Ez annak a képe, hogy a bűn hogyan fertőzi meg az életünket.
3: The cross of Calvary is to completely take away every trace of sin.
4: És a Golgota célja pedig az, hogy a bűn minden írmagját is, vagy minden maradványát is kiírtson belőle. De sok keresztény nem jön arra rá, vagy nem.
3: When it came to the feast of Pentecost,
4: nem gondol bele abba, hogy pünkösd napjára.
3: Not to eat unleavened bread.
4: Amikor azt parancsolták, hogy ne egyenek kovászos kenyeret, pünkös napján már kovászos kenyeret
3: kellett sütni.
4: Annyira sok evangéliumi keresztjént a bűntől való megszabadulás köt le, hogy észre se veszi, hogy mit kap az ember a bűn helyett.
3: And what God does in the Feast of Pentecost is to pour out the new life of the sinless, risen, glorious Lord Jesus Christ.
4: És mit csinál Isten pünkös napján? Jézus Krisztus tiszta, bűntelen életét tölti ki. És nekünk pedig ezt a kenyeret kell lennünk.
3: We need to eat that bread.
4: Nekünk ezt a kenyeret kell lennünk.
3: And we are empowered by the eating of that bread.
4: És ezáltal az evés által erőt kapunk.
3: And in connection with the feeding of the 5,000, Jesus says that he is the true bread which has come down from heaven.
4: Jézus azt mondja, hogy ő a valódi kenyér, az igaz kenyér, aki a mennyből szállt alá.
3: And we've got to learn to eat that bread.
4: És meg kell tanulnunk megenni ezt a kenyeret.
3: And he says this bread gives life to the world.
4: Ez a kenyér ad életet a világnak.
3: Now listen to that. Doesn't it just give life to you?
4: Figyelj csak oda. Nem csak neked ad életet, hanem az egész, hanem a világnak.
3: And when you learned to devour that living bread that was freshly baked at Pentecost.
4: És amikor megtanulod ezt a pünköstkor frissen sütött kenyeret megenni.
3: And it's full of the glorious leaven of his risen life.
4: Ami az ő feltámadt életének kovászával van teli.
3: It doesn't just bless you.
4: Nem csak téged.
3: But you have the fullness of that life to give away to anyone and everyone that you meet who's got need.
4: Hanem benne mindenki, akinek csak szüksége van, mindenki felé benne van az áldás.
3: The Spirit was given to empower us.
4: Szellem nem arra adatott nekünk, hogy megáldjon bennünket, hanem hogy felruházzon erővel.
3: So by the power of that risen life, we could feed the world with the glory of the salvation and risen life of our Lord Jesus Christ.
4: Hogy a feltámadt élet erejével tudjunk tovább szolgálni másoknak.
3: Amen.
4: Amen.
3: And as you read through the scriptures, Jesus warns his disciples not to let this new fresh bread be contaminated with the wrong leaven.
4: Az írásban a több helyen olvashatod, hogy Jézus figyelmezteti őket, hogy nehogy ezt az új kenyeret beszennyezze a régi kovász. az írástudók és a farizeusok kovásza,
3: which is the leaven of legalism,
4: ami a törvénykezés,
3: the leaven of the Sadducees,
4: kovásza, a szaduceusok kovásza, ami a liberalizmus kovásza,
3: and the leaven of the Herodians,
4: és a Herodeus pártiak kovásza,
3: which is the leaven of political correctness,
4: ami a politikai korrektség kovásza.
3: Now sometime I'll teach you this properly, but just get a taste of this.
4: Majd most csak belekóstolunk, majd egyszer normálisan fogok tanítani erről.
3: Amen.
4: Amen.
3: And Jesus said that the bread that they had miraculously in the wilderness, manna.
4: Jézus azt mondta, hogy az a kenyér, ami a pusztában állt rendelkezésre, a manna, annak ellenére, hogy Istentől származott csoda volt, de mégsem az volt az igaz, valódi kenyér.
3: Because basically, manna supernaturally kept God's people alive in a wilderness experience.
4: Mert a manna valójában természetfeletti módon tartotta életben a népet a pusztaságban.
3: They daily collected their own supply.
4: Naponta összegyűjtötték a saját adagukat, és ez csak annyit tett, hogy saját magukat etette meg. A kereszténység nagy, a karizmatikus kereszténység nagy része, és az evangéliumi kereszténység nagy része arról szól, hogy gyülekezetbe járunk, Jézushoz jövünk, stb. Stb.
3: And my goal and my purpose is for what I myself get out of it.
4: És az én célom azzal mindezzel az, hogy én mit kapok ebből.
3: How can I be blessed?
4: Hogy én hogyan nyerek áldást?
3: How can my needs be met?
4: Az én szükségleteim hogy telnek be?
3: I'll come and eat that bread.
4: Ó, jövök, eszek ebből a kenyérből.
3: And sure, it keeps me alive.
4: És hát persze életben tart.
3: But it's wilderness Christianity.
4: De ez pusztaság kereszténysége. Pusztai kereszténység, így van.
3: Our nations are full, even if it of wilderness Christianity.
4: Csak a nemzeteink, az országaink telve vannak ilyen pusztai kereszténységgel. De hogyha a pünkösd kenyeréhez érkezünk el, ami az Úr, a feltámadt Úr, feltámadt Krisztus erejében válik valóra, dicsőségesen, akkor ennek a természetfeletti életnek a kovásza, bővölködő módon vagyunk ellátva és eszünk, de bőven felruháztatunk erővel arra, hogy a világban lévő emberek szükségleteit is betöltsük. Azáltal, hogy ebből a kenyérből eszünk, az egész világnak tudunk adni.
3: You read all this in John chapter 6 after the feeding of the 5,000.
4: János 6-ban az 5000 megetetése után olvasunk erről.
3: Until the power of it is coming to your life.
4: Tanulmányozzátok az írást mindaddig, ameddig az annak ereje az életetekre nem száll. És ami be nem tölti ennek az ereje azoknak az életét, aki a gyülekezetetekbe tartozik.
3: Now, they hear these disciples sitting in the boat in Mark 8.
4: Tehát itt vannak Márk 8-ban, tanítványok a hajóban ülnek.
3: Jesus, aware that they were reasoning among themselves, said, "Why do you reason because you have no bread?"
4: Miért? Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hiszen látta Jézus, tudta Jézus, hogy tanakodnak.
3: Do you not yet perceive or understand? Is your heart still hard?
4: Hát még mindig nem veszitek észre, és nem értitek, még mindig olyan kemény szívek vagytok.
3: Do you not having eyes do you not see, having ears do you not hear?
4: Van szemetek és mégsem láttok, fületek is van és mégsem hallottok. Nem is emlékeztek?
3: When I broke the five loaves for the 5,000, how many basketfuls of fragments were there?
4: Amikor az öt kenyeret megtörtem az 5000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal?
3: They said 12.
4: Így szóltak, 12.
3: And what about the 7 and the 4,000? Let's speed it up, not read everything.
4: És amikor 7 kenyeret törtem meg a 4000-rel, most hadd gyorsítsuk fel, nem olvasunk
3: and
4: mindent.
3: And he said 7.
4: Hát azt mondták, 7-et.
3: And verse 21.
4: 21. vers.
3: He says, how is it you don't understand?
4: Erre Jézus újra megkérdezte, még mindig nem értitek, hogy lehet ez?
3: Now I read that some years ago.
4: Néhány évvel ezelőtt, amikor ezt olvastam.
3: And I got on my knees, I said, God, I haven't got a clue what you're talking about.
4: És azt mondtam, Uram, fogalmam sincs, hogy miről beszélsz.
3: What do you want to tell me here?
4: Mit akarsz nekem mondani ebben, Uram?
3: And he graciously opened this up to me.
4: És kegyesen megnyitotta ezt előttem.
3: And what he was doing was,
4: I've got to
3: say this very quickly.
4: Nagyon gyorsan kell elmondanom, mert fogy az idő.
3: What he was doing was the feeding of the 5,000.
4: Az 5000 megetetésében.
3: Let's call it 20,000 beside men and women and children.
4: Hívjuk 20,000 megvendégelésének.
3: It was a picture of the church.
4: Nőkkel és gyerekekkel együtt.
3: Come to Jerusalem.
4: Ez az elközelgő jeruzsálemi gyülekezet képe volt, előképe.
3: Now before his resurrection,
4: a feltámadása előtt,
3: the greatest number of disciples ever mentioned was 500.
4: Körülbelül 500 a tanítványok, a legnagyobb létszámú tanítványság, aki említve van az írásban. Amikor Jézus a tanítványait tanította, nem mindenki mindig volt ott.
3: It was probably 200 or 300 people.
4: Valószínűleg 200-300 crowd. 200-300 fő volt a az általános hallgatósága, vagy általában ennyien voltak. És igazából nem szoktak hozzá ennél nagyobb tömeghez, aki komolyan Jézust akarja hallgatni.
3: Tehát
4: valószínű, hogy itt ezen a konferencián többen vagyunk, mint Jézus átlagos hallgatói létszáma.
3: And they could organize a crowd of 200.
4: 200-at még el tudtak szervezni.
3: He was saying, look out, something's coming, you better get ready for.
4: Szervezni azt mondták, és azt hangzik ki el, hogy valami közeleg, jobb, hogyha odafigyeltek.
3: Now all the churches that you represent here.
4: Az összes gyülekezet, akiket itt képviselünk.
3: I would prophesy that 80 or 90% of them are under 200 people, correct?
4: Azt profétálom most, hogy 70-80%-ban ez a képviselt gyülekezetek 200 fő alatt vannak, így van? De hadd mondjam el nektek, hogy eljön a változás ideje. És jobb, hogyha felkészültek. És az apostolokat arra akarta felkészíteni Jézus, hogy amikor a tömegek megjelennek, hogyan kezeljék őket.
3: We were praying powerfully for God to send thousands and thousands into the kingdom from the nations we represent.
4: Erőteljesen imádkoztunk, hogy ezreket és ezreket küldjön Isten minden nemzetben, akiket képviselünk a királyságba.
3: Suppose it happens, would you know what to do?
4: Tételezzük fel, hogy megtörténik. Tudod, hogy mit tegyél ezekkel a tömegekkel?
3: You've learned the lesson of the feeding of the 20,000.
4: Jobb, ha megtanulod a 20,000 ember etetésének a
3: They were told to sit down in companies of between 50 and 100 men.
4: Azt arra tanította Jézus őket, hogy 50 és 100-as csoportokba, férfi 50 és 100 férfi csoportjába
3: üntesse
4: le őket. Szervezni azt mondták, és azt hangzik ki el, hogy valami közeleg, jobb, hogyha odafigyeltek.
3: Now all the churches that you represent here.
4: Az összes gyülekezet, akiket itt képviselünk.
3: I would prophesy that 80 or 90% of them are under 200 people, correct?
4: Azt profétálom most, hogy 70-80%-ban ez a képviselt gyülekezetek 200 fő alatt vannak, így van? De hadd mondjam el nektek, hogy eljön a változás ideje.
3: He was getting these apostles ready.
4: És jobb, hogyha felkészültek.
3: The multitude when it came in.
4: És az apostolokat arra akarta felkészíteni Jézus, hogy amikor a tömegek megjelennek, hogyan kezeljék őket.
3: We were praying powerfully for God to send thousands and thousands into the kingdom from the nations we represent.
4: Erőteljesen imádkoztunk, hogy ezreket és ezreket küldjön Isten minden nemzetben, akiket képviselünk a királyságba.
3: Suppose it happens, would you know what to do?
4: Tételezzük fel, hogy megtörténik. Tudod, hogy mit tegyél ezekkel a tömegekkel? Jobb, ha megtanulod a 20,000 ember etetésének a
3: They were told to sit down in companies of between 50 and 100 men.
4: Azt arra tanította Jézus őket, hogy 50 és 100-as csoportokba, férfi 50 és 100 férfi csoportjába.
3: 50 and 100

0: we were praying powerfully for God to send thousands and thousands into the kingdom from the nations we represent.
1: Erőteljesen imádkoztunk, hogy ezreket és ezreket küldjön Isten minden nemzetben, akiket képviselünk a királyságba.
0: Suppose it happens, would you know what to do?
1: Tételezzük fel, hogy megtörténik. Tudod, hogy mit tegyél ezekkel a tömegekkel? Jobb, ha megtanulod a 20 ezer ember etetésének a leszkéjét.
0: They were told to sit down in companies of between 50 and 100 men.
1: Azt arra tanította Jézus őket, hogy 50 és 100-as csoportokba férfi 50 és 100 férfi csoportjába üntesse le őket, és az ezekhez kapcsolódó nőket és gyerekeket. Tehát körülbelül a közösségek 100-tól 400 főig
0: terjedne.
1: És körülbelül 80-100 ilyen csoport ül szerte a mezőn. Az apostolok oda jönnek Jézushoz, fogják a kenyeret és a halat, amelyet természetfeletti módon megsokszorozott az Úr, és ők viszik el személyesen, és megetetik az embereket. Az apostoli csapat az egész közösséget, az összes tömeget, az egész tömeget kellett volna, hogy tudja megetetni. Ez várt rájuk.
0: The day of Pentecost, the church in Jerusalem had grown to 20,000 people.
1: Pünkösd napja után két évben belül a gyülekezet 20,000-es létszámra növekedett.
0: Exactly the number that Jesus fed
1: pontosan az a szám, mint amit profétai jelként Jézus megetetett fizikailag.
0: And he's giving the structure of how such crowds are to be accommodated.
1: És megmutatja Jézus azt a struktúrát, hogy hogyan lehet megetetni ekkora tömeget.
0: They're to have community life in 100 to 400.
1: Legyenek közösségi életben 100-400 fő egyszerre, egyben, viszont folyamatosan mindegyik ilyen közösség kapjon apostoli tanítást, apostoli ráhatást, de egy osztatlan tömeg kell, hogy maradjanak. Látjátok ezt a képet? És minden, ami az 5000 vagy 20000 megvendégével, etetésével kapcsolatban van.
0: Now, if you study biblical numerology,
1: hogyha a bibliai számtant tanulmányozod,
0: a solid, sound biblical dimension to this,
1: van ennek egy teljesen bibliai erőteljes dimenziója,
0: off the wall into cuckoo land.
1: Vagy pedig teljesen elrepülhetsz az ilyen számmisztikába.
0: Cuckoo land. That must be a German for cuckoo land. Okay, it's a crazy place. Okay. Now we've got to stay in the balance without rejecting this and yet not going overboard.
1: A bibliai számtanban egyensúlyban kell maradnunk, anélkül, hogy visszautasítanánk ezt, de nem is szabad elszállnunk. Szellemi jelentősége van a számoknak.
0: And what you'll find is everything to do with the Jews is in fives and twelves.
1: A zsidók ötösével.
0: The Old Testament, 39 books.
1: 39 könyve van az Ószövetségnek. Ötösével és 12-esével csoportosítanak. A törvény 5 könyve.
0: 12 books of history.
1: 12 történelmi könyv.
0: 5 books of the Psalms.
1: 5 könyv, 5 nagy könyve a zsoltároknak.
0: 5 books of poetry.
1: 5 költészeti könyv, 5 fő nagy proféta, és 12 kis proféta. Így jön ki a 39.
0: 5-12-5-12-5-12. So this is telling me,
1: sok mindenbe belemehetnénk
0: így. Church, the first city church, this Jesus feeding the 5,000 was to give them an allegorical picture of how they were to do it.
1: Az első képben az 5000 megetetésénél allegorikus képet ad, hogy hogyan végezzék majd a munkájukat.
0: When we start talking about the whole world,
1: amikor már nem az egész világról beszélünk,
0: I'm not time to develop that, just trust me.
1: Akkor, amikor az egész világról beszélünk, akkor mindig 4 és 7 ismétlődik.
0: What he was doing, he was anticipating the next city church, which was going to be

0: Tehát arra utalt, hogy a következő városgyülekezet, ami egyébként Antiochia volt, az teljes egészében pogány
1: lesz.
0: És nem kis elszigetelt gyülekezeteket kell, hogy létrehozzanak, hanem egy nagy közösséget.
1: Another thing I have to say is that the strategy of the first mission trips of the Apostle Paul.
0: Hogy Pál apostol első missziós útjainak vagy útjának is ez a stratégiája.
1: He always went to the major city. It comes again and again.
0: Mindig és ismét és ismét előjön, hogy egy nagy városba, fővárosba megy, Filippibe, Macedónia fővárosába, vagy egy jelentős városába. Belemehetnénk ebbe, de nincs időnk. A stratégia az, hogy az elsődleges várost vedd be, és onnan a kisebbeket.
1: Now we've copied this exactly in Bombay, India.
0: Bombayban, Indiában ugyanezt másoltuk le.
1: And as a result, we've got these mighty city churches, which are not divided into bits and pieces.
0: És ennek eredményeként 90 városgyülekezetünk van, amelyek nincsenek részekre osztva.
1: And they're working under Pradesh in the capital city of Hyderabad.
0: És Andhra Pradesh fővárosában,
1: Hyderabadban van. The state of Andhra Pradesh, the central province.
0: A központi terület Andhra Pradesh területekre van felosztva.
1: Over 70 million people in that one state.
0: 70 millió ember él abban az egy államban.
1: When I went there in 1980, it was totally Hindu. There were no significant
0: Christian churches. 1980-ban oda érkeztem, teljesen hindu volt, semmi keresztény nem volt ott.
1: And I began to work with John Babu. His son Mohan has now taken over. His dad's gone to be with the Lord. I'm still here.
0: John Babuval kezdtem el dolgozni, az ő fia átvette a munkát, mert az apukája már az Úrral van, én még mindig
1: itt vagyok.
0: De Isten adott stratégiát.
1: The state is divided into 370,
0: azaz állam 370 tárlukra van osztva, ami így hívják, hogy tárluk.
1: And a taluk is like an English county. What do you call it?
0: A taluk pedig, amit magyarul megyének mondanánk, ehhez hasonlít.
1: And then in every county there's a, what we call a county city. The major city is the political and administrative center for that whole.
0: A politikai és administratív közszolgálati vagy közigazgatási centruma annak a megyének.
1: We didn't go to the villages, we went to
0: nem
1: the main city
0: mentünk,
1: and took the main city
0: a fő városba, erre a székhelyre, megyeszékhelyre mentünk, és azt vettük be.
1: We now have 307 taluk cities where we've planted a living church. That's just in 25 years.
0: 25 év alatt 307 ilyen városgyülekezetünk van ott.
1: And from the Tarluk headquarters, the major city, then we reached out to the villages.
0: És aztán a Tarluk központi városából pedig elérjük a környező falvakat.
1: Hyderabadban, a city of 4 million people,
0: 4 milliós város.
1: We have 18 congregations scattered over the city, which
0: gyülekezet
1: remain absolutely
0: városszerte. De ez egyetlen egy gyülekezeti közösség maradt. Tehát 18 közösség és egy gyülekezet maradt.
1: It has one eldership.
0: Egy vén
1: plurality of apostles and prophets in Ephesians 4 ministries.
0: Apostolok és proféták és Efézus 4:11 szolgálók közössége, aki vezeti az egészet. Egy pénzügyi központ, amiből minden adminisztráció folyik. És egy apostoli tekintély, ami alatt, vagy amiből ki vannak küldve a csapatok egész Andhra Pradesh államba. Ezeket tesszük. Azért, mert biblikusak, és azért, mert működőképesek, 100%-osak. Hadd fejezzem be ezzel. Rögtön azután, hogy Jézus erről a két példázatról beszélt, hoznak hozzá egy vakembert.
1: The blind man represented the spiritual condition of those disciples.
0: A vak ember azoknak a tanítványoknak a szellemi állapotát jelképezi.
1: He says, how is it you can't see anything? How is it you can't understand?
0: Hogy lehet, hogy nem látjátok, hogy nem értitek?
1: Then they brought the blind man to him.
0: És akkor odahozzák
1: hozzá a vakot.
0: Nézzük csak meg, mit tesz Jézus először.
1: Verse 23.
0: 23. vers.
1: He took him, literally translated, he took him out of the village.
0: kivezette őt a faluból, szó szerint ezt
1: olvasunk.
0: Bármi is van a fordításban, faluból
1: vezette. Pretty well every pastor I know has a village mentality.
0: Bárkit, akit ismerek, vagy nagyon sokat, akit ismerek pásztorok, falu mentalitása van.
1: Actively participate in the miracle of feeding the 20,000 because
0: soha
1: you won't
0: nem látják a város, és nem vesznek részt a 20,000 ember megvendégülésében, mert a falunál elrekedtek.
1: So when this blind man came to him,
0: tehát ide jön ez a vakember.
1: He was a physical picture of the spiritual condition of his disciples.
0: Az ő tanítványai szellemi állapotának.
1: He gets him by the hand.
0: Megfogja, kézen fogja.
1: He leads him out of the village.
0: Kivezeti őt a faluból. Ezt olvassuk.
1: You won't see anything while you're still in the village.
0: Semmit nem fogsz látni, míg a faluban vagy.
1: Then he prays for him.
0: És aztán imádkozik.
1: And it's the only case where he's not instantly completely healed.
0: És ez az egyedüli eset, ahol nem rögtön gyógyul meg az ember.
1: He's partially healed.
0: Csupán részlegesen gyógyul meg.
1: Vague shadowy shapes.
0: Ó, most már árnyékokat lát, mint a fákat.
1: Like trees walking.
0: Ó, az embereket úgy látja, mint mászkáló fákat.
1: Now that's the condition of many of you as you've come to this conference.
0: Ez sokótok állapotát jelzi, akik itt vagytok ezen a konferencián.
1: Many new things have been shown to you.
0: Sok új dolgot mutattak meg nektek.
1: The lights are coming on.
0: Jön, felkapcsolták a fényt,
1: but you can't see clearly yet.
0: De még nem látsz tisztán.
1: Don't exaggerate the degree to which you understand.
0: Ne túlozd el azt a fokot, ameddig megérted a dolgokat. Légy őszinte azzal, hogy hol tartasz, ezeknek a dolgoknak az egyértelmű tisztán
1: meglátásában.
0: Ha ez az ember azt mondta volna, ez a vak, hogy ó, igen, most már mindent látok tisztán, miközben csupán ilyen árnyékokat látott, akkor élete hátralevő részében ebben az állapotban maradt volna.
1: He was totally honest.
0: De teljesen őszinte volt.
1: Well, I'm not totally blind anymore.
0: Azt mondta, már nem vagyok teljesen vak.
1: But I can't see things clearly.
0: De nem látom tisztán a dolgokat, csupán árnyékokat.
1: Then Jesus touched him a second time.
0: És akkor Jézus ismét megérintette őt.
1: And then he saw everything clearly.
0: És aztán mindent tisztán látott.
1: And that's what's going to happen to you.
0: És ez fog veled is történni.
1: If you persevere in these things after this conference. Ha kitartasz
0: ezekben a dolgokban, a konferencia befejezte után is,
1: God will give you perfect eyesight.
0: Isten fog tökéletes látást adni neked.
1: The last words of Jesus to this man were,
0: és Jézus utolsó szavai ennek az embernek így hangzottak,
1: don't go back into the village.
0: Még a faluba se menj be, ne menj vissza a faluba. Könnyű úgy elmenni erről a konferenciáról,
1: wow, what a vision, what a
0: hogy azt mondod, ó, micsoda látás, ó.
1: Then you get back to your own little church.
0: És aztán visszatérsz a kis gyülekezetedbe.
1: 50-60 needy people.
0: Az 50-60 szükségben lévő emberhez.
1: This tiny little local vision.
0: Ezzel a helyi kis látással.
1: And you let them suck you back into village mentality.
0: És engeded, hogy visszaszívjanak és visszarántsanak a falu mentalitásba.
1: And these notes that you've got.
0: És itt vannak a jegyzeteid, amit kaptál.
1: And the excitement you had.
0: Ott van az az izgalom, ami bent töltött.
1: You put it on the shelf.
0: Elteszed a polcra.
1: Well, that's not very practical right now.
0: És azt mondod, hát ez most nem ez a gyakorlatias. Most ismét térjünk vissza és figyeljünk azokra a falusi dolgokra, amik itt vannak szemünk előtt.
1: If you're going to change your nation,
0: ha meg akarod változtatni a nemzetedet,
1: if you're going to change your city,
0: ha a városodat meg akarod változtatni,
1: you better not lose the vision that God gave you during this
0: time. Jobb, ha nem veszed el azt a látást, amit Isten ezek alatt a napok alatt adott neked.
1: Don't go back into the village.
0: Ne menj vissza a faluba.
1: But allow God to enlarge you and fill you until you see it with every
0: vision. És engedje, hogy lásd mindazt tisztán, amit ő láttatni akar.
1: And if we will be obedient to what he shows us.
0: És hogyha engedelmesek vagyunk annak, amit mutat.
1: Then we're going to be building Antiochs.
0: Akkor Antiochiákat, Tesszalonikákat.
1: And Ephesus, city churches.
0: Efézusokat, városgyülekezeteket.
1: All over the Balkan nations.
0: Építünk a Balkán minden országában.
1: And we'll pull all the principalities of darkness down.
0: És lerántjuk a sötétség
1: and fill these nations with the glory of the kingdom.
0: És Isten dicsőségével töltjük be ezeket a nemzeteket.
1: Let's pray.
0: álljunk fel és imádkozzunk. Jézus nevében imádkozzunk. Szeretném, hogyha valaki más imádkozna. Valaki gyorsan. Valaki, aki látja, hogy miről beszélek, és tudja, hogy miről beszélek.
1: Amen.
0: Amen.
2: Lord,
0: Uram,
2: we will just cling to the vision that you gave.
0: Oda tapadunk ahhoz a látáshoz, amit te adtál.
2: We're gonna see the spiritual city and hold fast on it.
0: Meglátjuk a szellemi várost és ragaszkodunk hozzá.
2: We're gonna see strong city churches, city centers, tabernacles of David raised up all over the Balkans and Europe.
1: Amen.
0: Erős területi központokat, városgyülekezeteket, Dávid sátrait fogunk építeni és látni.
2: We will not stay in the village.
0: És nem maradunk. Nem maradunk és nem megyünk vissza és nem maradunk a faluban.
2: Amen.
0: Amen.
2: We're gonna go and build the city.
0: Elmegyünk a városba, és várost fogunk építeni.
2: And we pray, Lord,
0: és Uram, azért imádkozunk,
2: that the grace in us is so strong,
0: hogy a te kegyelmed bennünk
2: so mighty,
0: olyan
2: it will enable us to
0: erős és olyan hatalmas legyen, hogy képessé tegyen bennünket arra, hogy mindezt, ami a te szavadban van, ezt megtegyük. A te szellemedet küldted belénk azért, hogy felruházzál bennünket képességgel, hogy te bennünk lakozást vegyél. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Befejezzük ezt az iskolánkat.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Darko Kreiner Fiúság és Fegyelmezés című tanítását hallhatjuk.
4: I want to talk about the subject of sonship.
5: A fiúság témájáról fogunk beszélni.
4: And more specifically, an understanding of how God fathers us and trains us.
5: Még pontosabban arról, hogy az Atya hogyan kezel bennünket.
4: The Bible says that he trains us up, he disciplines us.
5: Hogyan képez bennünket és hogyan nevel minket?
4: Yeah, that's a process that many do not understand very well.
5: Ez egy olyan folyamat, amit sokan nem értenek jól.
4: And yet I find it to be incredibly practical.
5: Pedig ez egy nagyon gyakorlatias kérdés.
4: And basically deal with this every day in ministry.
5: És a szolgálatban minden nap találkozunk ezzel a témával.
4: So let me just begin by saying that sonship is a profound New Testament doctrine or concept.
5: Hadd kezdjem azzal, hogy a fiúság az az Új Szövetségnek egy alapvető kijelentése.
4: We today in our culture we've been exposed to this and we don't really give it too much additional thought.
5: És lehet, hogy abban a kultúrában, ahonnan jövünk, nem sok mindent gondoltunk erről.
4: But to the Jews at the time of Jesus,
5: de Jézus korában a zsidók számára,
4: this was almost incomprehensible.
5: Ez szinte megkerülhetetlen, vagy tagadhatatlan téma.
4: They knew Jehovah God.
5: Ők Jehova Istent ismerték.
4: Adonai.
5: Adonait.
4: A holy, unapproachable God.
5: Egy szent, elérhetetlen Istent.
4: But they did not know him as Father.
5: De nem ismerték őt atyaként.
4: Jesus uniquely brought the revelation of the Father.
5: Jézus egyedülállóan hozta el számukra a Isten atyaságának a kijelentését.
4: That alone was so heretical, so much heresy that they tried to stone him repeatedly.
5: Csak önmagában ez a kijelentés, ez olyan eretnekségnek tűnt a zsidók számára, hogy csak nem megkövezték Jézust emiatt.
4: The idea that God is Father and Jesus is a son, soon to be one of many sons, was heresy.
5: Az az elképzelés, ami arról szólt, hogy Isten Jézus Krisztusnak az atya, és ő azért jött, hogy sokan még mások is a fiaivá lehessünk Istennek, önmagában ez teljes eretnekségnek tűnt a számukra.
4: So when Jesus rose from the grave and told Mary to go back to the disciples.
5: Tehát amikor Jézus feltámadt a sírból, és mondta Máriának, hogy menjen vissza a tanítványokhoz.
4: And said that I have risen, I have gone to my father and to your father.
5: És amikor azt mondta, hogy feltámadtam a sírból, és felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz.
4: It's easy for us to read that and we have no idea of the incredible magnitude of what was happening.
5: Mi ezt könnyen el tudjuk olvasni ezeket a mondatokat, de fogalmunk sincs ennek a kijelentésnek a hatalmasságáról, hogy ennek mekkora jelentősége volt.
4: We of course now enjoy a relationship with our Creator God.
5: Természetesen mi élvezzük a teremtő Istennel való kapcsolatunkat.
4: As that of a personal father, a spiritual father to us.
5: És úgy tapasztaljuk meg őt, mint egy személyes atyát számunkra.
4: Now, until I actually became a parent,
5: amikor én magam szülővé váltam,
4: I honestly couldn't completely understand and appreciate what it meant to father.
5: Őszintén szólva, nem is tudtam egészen felfogni és megérteni azt, hogy mit jelent apának lenni.
4: I mean, you can, and we can spiritually father.
5: Lehet, hogy te ezt megérted, hogy szellemi értelemben mit jelent atyának lenni.
4: But there's a dimension of raising children.
5: De van annak egy a gyermeknevelésnek egy olyan dimenziója,
4: that can reveal the father heart in a way that's not possible any other way.
5: Amit az atya szíve tud csak egy olyan módon kijelenteni, amit semmi más módon nem vagy képes felfogni.
4: When my first son was born,
5: amikor az első fiam született,
4: I wasn't holding him, but just seconds after he was born,
5: a kezemben tartottam őt percekkel születése után,
4: and I was overwhelmed with the agape love. I would die for this baby.
5: És teljesen elborított engem az agapé szeretetnek a hulláma, hogy készletem volna tényleg meghalni azért a babáért.
4: Amen.
5: Amen.
4: So as we look at this subject of how God disciplines and trains us.
5: Tehát amikor ennek a témáját megnézzük, hogy az Atya hogyan nevel és hogyan fegyelmez bennünket.
4: Let me just quickly lay out a few of the foundational ideas, attitudes.
5: Hadd fektessek le néhány alapvető hozzáállást ezzel kapcsolatban.
4: First of all,
5: mindenek előtt,
4: the father's discipline is motivated by love.
5: Az atyának a fegyelmezése, nevelését azt szeretet motiválja.
4: Unlike you and I who are natural and make mistakes.
5: Ezzel szemben te és én, mi a természetünk miatt követünk el hibákat.
4: We are capable of disciplining in anger.
5: Képesek vagyunk arra, hogy haragból fegyelmezzünk.
4: But God the Father is always disciplines out of love and redemption.
5: De az Atya Isten minden alkalommal szeretettel, szeretetből fegyelmezés nevel.
4: Amen.
5: Amen.
4: The second thing is,
5: második dolog,
4: the Father teaches us obedience.
5: Az Atya engedelmességre tanít bennünket.
4: As Franz was saying yesterday, the very nature of the covenant relationship is obedience. Hear and obey.
5: Ahogy Franz tegnap tanított minket erről, az Atyával való személyes szövetségi kapcsolatunk az engedelmességről szól, arról, hogy hallunk tőle és engedelmeskedünk neki.
4: In Hebrews chapter 5 verse 8 it says that Jesus learned obedience.
5: A zsidó levél 5. fejezet 8. verse azt mondja, hogy Jézus megtanulta az engedelmességet.
4: By the things he suffered and endured.
5: Azok által, a dolgok által, amiket szenvedett.
4: So as we earthly parents train our children,
5: tehát ahogyan mi földi szülők neveljük a gyermekeinket,
4: so is our heavenly Father training us.
5: Ugyanúgy a mennyei atyánk, is mindannyiunkat nevel és fegyelmez.
4: My little son, when I say son, don't touch the hot oven.
5: Amikor én a kisfiamnak azt mondom, hogy kisfiam, ne nyúj hozzá a forró sütőhöz.
4: I am teaching him obedience. There's consequences if you disobey.
5: Akkor engedelmességre tanítom őt, és arra tanítom, hogyha engedetlen lesz, akkor annak következményei lesznek.
4: Another very important responsibility of the father. And when I say father, let me say I'm speaking of fathers and mothers together, okay?
5: A másik dolga, felelősség az apáknak, és amikor apáról beszélek, akkor szülőket értek alatta, tehát apákat és anyákat is.
4: If fathers teach their children character.
5: Jellemességre is tanítják az apák a gyermekeiket.
4: How to respond correctly in life situations.
5: Hogy a különböző élethelyzetekre hogyan reagáljanak megfelelő módon.
4: Offenses will come, but how we respond is the issue.
5: Támadások mindig fognak jönni, a kérdés az az, hogy hogyan reagálunk ezekre.
4: We can't prevent what happens to us, but we can certainly affect how we respond to what happens to us.
5: Azt nem mindig tudjuk előre kiszámítani, hogy mik jönnek ellenünk, vagy mik történnek velünk, de a reakcióinknakon kell, hogy tudjunk uralkodni.
4: We teach our children how to control themselves, their emotions.
5: Tanítjuk a gyermekeinket arra is, hogy hogyan tudják ellenőrzésük alatt tartani az érzelmeiket.
4: Every once in a while I'm in a situation where a small child is throwing a temper tantrum.
5: Pardon?
4: A temper tantrum. How would you put it? He's out of control.
5: Aha. Tehát vannak olyan, látunk gyermekeket időnként, akik nem tudnak uralkodni magukon, és ilyen hisztériás rohamokat kapnak.
4: How many of us parents believe that we can teach our children not to have temper tantrums? They can control themselves.
5: Hányan vagytok itt szülők, akik úgy gondoljátok, hogy tudjátok úgy nevelni a gyerekeiteket, hogy ne legyenek nekik ilyen hisztériás kitörésük, rohamuk?
4: Amen. My children, like yours, are very smart.
5: Az én gyermekeim, mint a tieitek is, nagyon bölcsek, értelmesek.
4: And they know they think they can get away with things in certain situations.
5: És tudják azt, hogy vannak olyan bizonyos helyzetekben, hogy uralkodjanak magukon.
4: They learned early on that they have their mommy and daddy at a disadvantage in public places.
5: És tudják azt, hogy nem viselkedhetnek bizonyos módon a szüleikkel nyilvános helyeken.
4: And so they think they can get what they want when they're in a supermarket or a store or a restaurant.
5: Hogy egy bevásárlóközpontba, vagy egy üzletbe, vagy egy étterembe hogyan kell viselkedniük.
4: And of course it's the job of fathers and mothers to train them in character.
5: Természetesen az apáknak és az anyáknak a dolguk és felelősségük az, hogy jellemességre tanítsák a gyerekeket.
4: With all four of my children, I've had times where I've had to take them into private places, like the bathroom.
5: Mind a négy gyermekemmel kapcsolatban voltak olyan időszakok, amikor el kellett vinni őket egyedül egy zárt helyre, általában a fürdőszobába.
4: And deal with that bad character.
5: És elbánni a rossz jellemükkel, a helytelen jellemvonásaikkal. Amen.
4: How many people believe that stops when they're five?
5: Hányan gondoljátok azt, hogy ez ennek véget ér, amikor 5 éves a gyereketek? Tehát később már nincs rá szükség.
4: If that's not corrected at age 5,
5: hogyha nem teszed helyre ezeket a dolgokat 5 éves korába,
4: God the Father will have to deal with it at the age of 35.
5: Akkor az Atya Istennek kell majd elbánni ezekkel a dolgokkal, amikor 35 éves lesz.
4: Or 45.
5: Vagy 45.
4: Amen.
5: Amen.
4: So he desires for us to deal with these basic things when our children are yet young.
5: Tehát ő úgy tervezett el bennünket, hogy elbánjunk a gyerekeink életébe ezekkel a dolgokkal a kis fiatal gyerekkorukba.
4: Where the simple rod properly and lovingly applied in the right spot.
5: Hogy amikor egy megfelelő pálcával a megfelelő helyen elhelyezzük az ütéseket,
4: accomplishes wonderful results.
5: Akkor az csodálatos eredményeket hoz.
4: It is much more difficult later on in life.
5: Ez egy későbbi időszakban már sokkal nehezebben megoldható.
4: God still uses a rod, but it's no longer the rod on the butt.
5: Isten is használ pálcát, de azt már többé nem az elfenekelésre használja.
4: And in this session I want to look at what the rods of God are.
5: És ebben a tanításban fogok arról is beszélni majd, hogy mik Istennek ezek a pálcái.
4: Amen.
5: Amen.
4: So God teaches us character.
5: Tehát Isten jellemességre tanít bennünket.
4: And most importantly, the Father prepares his son to be an heir.
5: És még inkább Isten arra készíti fel az ő fiait, hogy örökösökké váljanak.
4: Amen.
5: Amen.
4: To make godly decisions.
5: Hogy Isten szerinti döntéseket hozzunk.
4: To have the character.
5: Hogy legyünk jellemesek.
4: To have the experience.
5: Legyünk tapasztaltak.
4: And to have the skills.
5: És legyenek képességeink.
4: To be able to inherit.
5: Hogy tudjunk örökösök lenni.
4: It would deeply hurt the father if his son does not inherit all his potential, all his.
5: Az mély fájdalmat okoz az atya szívének, amikor olyan fiai vannak, akik képtelenek az örökségükbe belépni.
4: Amen.
5: Amen.
4: And so we see the heart of the father with the prodigal son.
5: És így ezt láthatjuk az atyának a szívének a hozzáállását a tékozló fiú történetébe.
4: Jesus was teaching on the heart of God the Father.
5: Jézus itt az atya szívétről tanít.
4: And how deeply hurt the father was when his son was not living up to his potential.
5: Hogy milyen mélységes sérülést és bánatot okozott az atya szívének az, hogy a fia nem megfelelő módon élt az örökségével.
4: Now the father of the prodigal son understood discipline, kingdom punishment discipline.
5: A tékozló fiúnak az atya ebbe a történetben megértette a királyságban a fegyelmezettségnek a fontosságát.
4: And his little boy was no longer a little boy.
5: Mert az ő kisebbik, fiatalabbik fia nem volt már többé egy kisfiú.
4: He no longer was able to discipline him as we were disciplining a small child.
5: És ő már nem tudta olyan módon fegyelmezni őt, ahogyan mi a kisgyerekeinket tudjuk fegyelmezni.
4: A different rod needed to be applied.
5: És egy másik fajta pálca használatára volt szükség.
4: Amen.
5: Amen.
4: Now before we get into looking at these rods, let's just talk about a few of the basic principles of discipline. Of the discipline of children.
5: Még mielőtt rátérnénk Isten pálcáinak a megbeszélésére, beszéljünk néhány dologról, ami a gyermekek fegyelmezésével kapcsolatos.
4: Here is the most basic, I believe, principle of all.
5: A következő a legalapvetőbb törvény véleményem szerint.
4: The pain of the consequences of our choices.
5: A döntéseink következményeinek a fájdalma
4: must until the pain of the consequences,
5: egészen addig, amíg a cselekedeteink következményeinek a fájdalma
4: exceeds the pleasure we derive from sin,
5: meghaladja azt az örömöt, gyönyört, amit az a bizonyos cselekedet okoz,
4: we continue sinning.
5: Addig bűnben fogunk maradni.
4: Amen.
5: Amen.
4: Apply that to our little children once more.
5: Tehát mindaddig, amíg a fegyelmezés pálcája által okozott fájdalom az kisebb, mint az az öröm, vagy az a gyönyör, amit a bűn elkövetése jelent, addig bűnben fogunk maradni.
4: Yeah. So our little children, as long as they are doing something they know is wrong, that they like.
5: Tehát amíg a kis gyerekeink mindaddig, amíg megteszik azt, amit tudják, hogy helytelen,
4: they will continue to do that until the pain exceeds the pleasure.
5: Egészen addig folytatni fogják azt, amíg a büntetés okozta fájdalom nem haladja meg azt az örömöt, amit a bűnös cselekedet megcselekvése okoz.
4: That is true at age 5.
5: Ez igaz 5 éves korban is,
4: 45,
5: 45 éves korban
4: 65.
5: is, és 65 éves korban is.
4: Amen.
5: Amen.
4: Here's another principle.
5: A következő alapelv.
4: It's the eternal law of sowing and reaping.
5: Az örökkévaló törvénye a vetésnek és az aratásnak.
4: Of cause and effect.
5: Az oknak és az okozatnak.
4: As we've been saying throughout this weekend.
5: Ahogyan egész hétvégén beszéltünk erről.
4: Ideas produce actions. Ideas produce actions.
5: Az ötletek, elképzelések azok cselekedeteket eredményeznek.
4: Actions produce habits.
5: A cselekedetek pedig szokásokat hoznak létre.
4: And that eventually builds our character.
5: És ezek építik fel a jellemünket.
4: Amen. Here's another principle of parenting.
5: A gyermeknevelésnek egy következő alapelve.
4: Don't come back and ask me for something new, to do something else.
5: Ne gyere vissza, és kérd tőlem, hogy valami más dolgot csináljak.
4: Until you've done the last thing that I said.
5: Egészen addig, amíg nem tetted meg azt, amit korábban kértem tőled, hogy tedd meg.
4: In my household, this happens every day.
5: Az én házamban, otthonomban ez naponta megtörténik.
4: My little son will come to me, Dad, can I watch TV?
5: A kisfiam odajön, és kéri tőlem, hogy hadd nézze a tévét.
4: And my response is, did you finish your homework?
5: És erre én mindig úgy reagálok, hogy megkérdezem tőle, hogy befejezted, már elvégezted a házi feladatodat?
4: I already told you, you cannot watch TV until you finish your homework.
5: Mert mindig azt, ahogy korábban is mondtam neked, akkor nézhetsz majd tévét, hogyha már befejezted a házi feladatodat.
4: We as adults do that to God all the time.
5: Mi felnőtteként állandóan ugyanezt csináljuk Istennel.
4: We're asking him for something new and we've not yet done the last thing he's told us to do.
5: Új dolgokat kérünk tőle azelőtt, mielőtt befejeztük volna azt, amit ő korábban kért tőlünk, hogy megtegyük.
4: Amen.
5: Amen.
4: A lot of times we don't hear back from the father because his answer is I'm still waiting for you to do what I've asked you to do.
5: És hiába megyünk mi is oda az atyánkhoz addig, amíg nem fejeztük be, amit ő korábban kért tőlünk más dologgal, hogy mást kérjünk tőle.
4: Here's another thing we teach our children.
5: Következő dolog, amire meg kell tanítanunk a gyerekeinket.
4: Don't take matters into your own hands. Don't take matters. You don't have the authority to take to fix the situation.
5: Tehát ne vedd a kezedbe a dolgok megoldásának a felelősségét. Tehát nem neked kell megoldanod a dolgokat.
4: Almost every day I hear some fussing in the other room with my 6-year-old and my 9-year-old.
5: Szinte naponta hallok a 6 és 9 éves fiaimnak a szobájából olyan hangokat,
4: usually followed by some crying,
5: amiket általában aztán sírás követ a végén.
4: And I call them both before the father.
5: És akkor kihívom őket, hogy jöjjenek az apjuk elé.
4: And usually he hit her.
5: És általában a fiam ütötte meg a lányomat, vagy bántotta meg.
4: And she hit him back.
5: És akkor a lányom visszaütött neki.
4: Before long I have a situation.
5: És aztán rövid idő alatt kialakul egy helyzet.
4: Where they're both wrong.
5: Amikor már mind a ketten helytelenül rosszul reagálnak.
4: Irregardless of who started it.
5: És teljesen független attól, hogy ki kezdte.
4: They're both wrong now.
5: Akkor már mind a ketten helytelenül cselekszenek.
4: Another situation where we as adults we deal with almost every day with God.
5: Ez egy másik olyan helyzet, amikor felnőttekként naponta szembesülünk ezzel.
4: The Lord says, "Vengeance is mine and mine alone."
5: Az Úr azt mondja, hogy az a bosszúállás az enyém és az enyém egyedül.
4: We are not to take matters into our own hands.
5: És ne vegyétek ennek az intézését, végbevitelét a magatok kezébe.
4: If we've been wronged,
5: hogyha helytelenül csináltunk valamit,
4: then we follow proper godly appeal.
5: Akkor a megfelelő isteni módszert kell alkalmaznunk.
4: There's a problem between brothers and sisters in the church.
5: Hogyha egy gyülekezetben testvérek között problémák vannak,
4: we're commanded to resolve it if we can.
5: Akkor azt a parancsot kaptuk, hogy oldjuk meg egymás között, ha tudjuk.
4: If we can't resolve it, we're to bring one or more others to help.
5: Hogyha nem tudjuk ketten megoldani, akkor kérjünk meg még más testvéreket, hogy jöjjenek be ebbe a helyzetbe.
4: If we still cannot resolve it, then it's to be brought before the elders of the church.
5: És hogyha még mindig nincs megoldás, akkor pedig a gyülekezet vénei elé kell vinni ezt a dolgot.
4: That basic appeal process is virtually everywhere in the kingdom.
5: Ez az alapvető megoldás módja a problémáknak, szinte általános módon Isten királyságában.
4: If my children have a problem with each other,
5: hogyha a gyermekeimnek gondjuk van egymással,
4: the response is not to beat each other, but to appeal to me.
5: Hogy és ők nem tudnak ketten megegyezni, akkor jöjjenek hozzám a problémáikkal és bízzák rám a megoldást.
4: If you have a problem in the workplace,
5: hogyha neked problémád van a munkahelyeden,
4: there is an appeal process that is in place.
5: Akkor van ott is egy, akkor kell, hogy legyen ott is egy megoldási módja annak, lerendezési mintája annak a dolognak.
4: Amen.
5: Amen.
4: As Francis was saying yesterday, if you've been wrong, our response is to bless.
5: Ahogy Francis mondta tegnap, hogyha valamit helytelenül tesz valaki ellened, akkor neked meg kell áldanod őt. Áldást kell mondanod rá.
4: At least we find ourselves in a situation where we become just as guilty as much of the problem as.
5: Mert hogyha nem így reagálunk ebben a helyzetben, akkor mi is bűnösök leszünk ezáltal.
4: And again, important principle.
5: És újra egy nagyon fontos alapelv.
4: We can't control what happens to us many times.
5: Sokszor nem tudjuk a kezünkben tartani és meghatározni azt, hogy mi történnek velünk.
4: But we have control over what happens or how we respond to what happens.
5: De azt kell, hogy tudjuk kontrollálni, hogy mi hogyan reagálunk az adott helyzetre.
4: Amen.
5: Amen.
4: So, let's look at now the rods of God.
5: Nézzük meg most Istennek a pálcáit.
4: And how God disciplines his sons.
5: És hogy Isten hogyan fegyelmezi az ő fiait.
4: Our scripture text is in Hebrews chapter 12.
5: A zsidók levél 12. részéből olvasunk fel.
4: And let's go ahead and let's just read. The entire passage is it's too long to read, so we're just going to read.
5: Az egész üzenet ez túl hosszú lenne, hogy felolvassuk.
4: But for your notes, chapter 12, verse 5 through 12.
5: 12. fejezet 5. versétől a 12-ig.
4: Okay? And just begin reading with verse 5 and 6.
5: Kezdjük az 5. és a 6. verset először.
4: Go ahead.
5: És elfeledkeztetek-e az intésről, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad.
4: Now, in verse 6, it says, my son, do not make light of the Lord's discipline. Do not lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines those he loves. He punishes everyone that he accepts as a son.
5: A 6. versben az van, hogy mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad.
4: As we read through this particular passage here, there's actually three different Greek words that are used in this passage.
5: Hogy ha elolvassuk ezt a verset, akkor három különböző görög szót találunk ebben a Biblia versben.
4: He chastens, he rebukes.
5: Megdorgál.
4: He scourges, and they're translated in different ways, but different Greek words are being used.
5: Megostoroz. És itt mindenhol különböző görög szavak szerepelnek.
4: So let's look at these different Greek words and what they mean and how they practically apply to our lives.
5: Nézzük meg egyenként, hogy mit jelentenek ezek a görög szavak, és hogy gyakorlati módon hogyan alkalmazhatjuk ezt az életeinkben.
4: First of all, the Father desires that we obey instantly.
5: Mindenek előtt az atyának az a vágya, hogy azonnal engedelmeskedjünk neki.
4: I think every parent would love in desire their children to obey instantly.
5: Gondolom, hogy minden szülő úgy van ezzel, hogy az a vágya és azt szeretné, hogyha a gyermekei azonnal engedelmesek lennének.
4: But I also believe we would agree that that's not realistic.
5: Hiszem azt, hogy egyetérthetünk abban, hogy igazából ez nem ez a valós helyzet.
4: Just as it's not realistic for you and I as adults.
5: És hasonlóképpen nem így van ez velünk felnőttekkel sem.
4: You know, one of the big revelations that I had on this subject years ago.
5: Tudjátok, az egyik kijelentés, amit ezzel a témával kapcsolatban évekkel ezelőtt kaptam.
4: As I looked at all of the scriptures in Proverbs that spoke about God's chastening.
5: az, hogy végignéztem a példabeszédek könyvében azokat a Biblia verseket, amik Isten kereséséről szólnak.
4: I didn't see any of them applying to me because I was an adult.
5: Vagy a fegyelmezésről szólnak, és úgy gondoltam, hogy az egyik sem vonatkozik rám, mert én már felnőtt vagyok.
4: Surely these scriptures apply to a young child.
5: Nyilvánvalóan ezek a Biblia versek fiatal gyerekekre vonatkoznak.
4: But I never applied them to me.
5: De soha nem alkalmaztam ezeket magamra.
4: And it was a big revelation to realize that these scriptures applied at all ages.
5: És ez egy nagy kijelentés volt számomra, amikor rájöttem, hogy ez minden korcsoport számára szólnak ezek a Biblia versek.
4: In God's eyes, there's nothing magical about the age of 18.
5: Isten szemei előtt nincsen semmi különleges jelentőség a 18 éves életkornak.
4: In fact, biblically our transitions through the stages of sonship, of son, being, you know, sons, maturity.
5: Igazából Isten szemében a fiúvá érésnek vannak lépcsőfokai.
4: Are not necessarily tied to age at all.
5: De azok egyáltalán nem szükségszerűen függnek az életkortól.
4: You could be very mature, spiritually mature at age 20.
5: Nagyon érett lehetsz te szellemi értelemben 20 éves korodban.
4: Or you could be a spiritual baby at the age of 60.
5: De lehetsz 60 éves korodban egy szellemi bébi is.
4: All these scriptures apply to us practically in our lives.
5: Mind ezek a szentírás versek érvényesek mindannyiunkra, akkor életkorunktól függetlenül.
4: And in your notes I will provide you many of these passages.
5: És a jegyzetetek nagyon sok Biblia helyet fog majd tartalmazni ezzel kapcsolatban.
4: So we start off with the desire of the Father and every father.
5: Tehát a minden atyának az a vágya is ott kezdődik.
4: That we hear his voice and obey.
5: Hogy amikor halljuk az ő hangját, akkor engedelmesek legyünk annak.
4: Instantly and the first time.
5: Azonnal és első alkalomra.
4: But that frequently doesn't happen.
5: De ez leggyakrabban nem így történik meg.
4: As a result, God then uses a rod.
5: Ennek eredményeként Isten egy pálcát használ.
4: As he applies it to bring loving correction.
5: Azért teszi ezt, hogy egy szeretetteljes korrekciót hozzon ezáltal, egy helyreigazítást.
4: The first rod that God uses,
5: az első pálca, amit Isten használ,
4: is conviction.
5: A meggyőzés.
4: The convicting power of the Holy Spirit.
5: A Szent Szellemnek a meggyőző ereje.
4: Translated in English, the word chastening.
5: Ezt angolra a chastening szóval fordítják.
4: Literally means, the Greek word is padeo.
5: A paideo görög szó ez, ami szó szerint azt jelenti,
4: and it means to train up a child,
5: hogy gyakorolni egy gyermeket,
4: to tanítani, instruct and to teach,
5: tanítani és tanácsolni.
4: And practically this amounts to being like a slap on the wrist.
5: Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy amikor rácsapsz a kezére például, hogy ne csináljon valamit.
4: Or spanking on the right spot.
5: Vagy a fenekére csapsz egyet.
4: That's the first rod of God.
5: Ez az első pálcája Istennek.
4: And it's very practically the convicting of the Holy Spirit.
5: És ez nagyon gyakorlati módon ez a Szent Szellemnek a meggyőzését jelenti.
4: Has anyone here ever felt the convicting power of the Holy Spirit?
5: Van itt valaki, aki tapasztalta már az életében a Szent Szellemnek a meggyőző erejét?
4: Remember now in this passage it says that God will chasten those that are his. If you're his son, you will be chastened.
5: Ez az üzenet is azt mondja, hogy ha te Istennek a fia vagy, akkor ő megdorgál téged.
4: Amen?
5: Amen.
4: And it hurts.
5: És ez fáj.
4: To be convicted by the Holy Spirit is it's painful. Who wants to disobey the Lord?
5: Amikor a Szent Szellem meggyőz ilyen módon téged, akkor az fájdalmat okoz neked, mert ki az, aki szándékosan engedetlen akarna lenni az Úrhoz?
4: And to have the Holy Spirit point out to us that we are in disobedience is a painful thing, unless our hearts are hardened.
5: És amikor a Szent Szellem a szívünkben rámutat valami dologra, amiben hibáztunk vagy helytelenek voltunk, az fájdalmat okoz nekünk.
4: Normally this deals in the areas of bad attitudes.
5: Általában ez szokott lenni a módszer a rossz hozzáállásokkal, rossz viselkedéssel kapcsolatban.
4: The Lord will use conviction to deal with unforgiveness.
5: Ezt használja az Úr a meg nem bocsátással kapcsolatosan.
4: Insensitivity,
5: az érzéketlenséggel kapcsolatban,
4: pride,
5: büszkeséggel kapcsolatban,
4: wrong responses,
5: helytelen reakciókkal kapcsolatban.
4: We have the Holy Spirit that is there to chasten us.
5: Szent Szellem azért van bennünk, hogy vezessen, tanácsoljon bennünket.
4: Convicting us of sin.
5: És meggyőzön bennünket a bűnről.
4: And that is why we are told throughout Scripture to be careful not to grieve or quench the Holy Spirit.
5: És ezért mondja azt a Szentírás, hogy ne szomorítsuk meg, vagy ne bántsuk meg a Szent Szellemet.
4: We are encouraged to hear and obey and not harden our heart.
5: Hanem hallgassunk rá és figyeljünk rá és ne keményítsük meg a szívünket.
4: Because if we harden our heart, then God is no longer able to. That rod is no longer effective.
5: Mert hogyha megkeményedik a szívünk, akkor ez a pálca már többé nem lesz hatékony.
4: He continues to speak.
5: Ő továbbra is fog szólni.
4: He continues to convict.
5: Továbbra is megpróbál meggyőzni.
4: But we've lost the capacity to hear.
5: De mi elveszítjük a hallási képességünket.
4: It no longer stings.
5: Ez többé már nem fogjuk érzékelni.
4: And it no longer hurts.
5: És nem is fog már fájni.
4: Because we're oblivious to it.
5: Mert engedetlenek voltunk abban, hogy
4: when that rod no longer works,
5: amikor ez a pálca már nem működik,
4: the father uses the next rod.
5: Akkor az atya a következő pálcát kezdi használni.
4: Again, motivated out of his redemptive love.
5: Újra az ő megmentő szeretete által fog ez működni.
4: And the second Greek word used here is eglesio.
5: A második görög szó, amit itt használ a Szentírás, az eglesio.
4: It means to admonish.
5: Ami azt jelenti, hogy megbüntet.
4: To convict.
5: Meggyőz.
4: It's like presenting evidence before a jury.
5: Ez olyan, mint amikor egy bíróság elé valami bizonyítékot mutatnak be.
4: And so number two, the second rod is receiving correction from others.
5: A második pálcának a működése a gyakorlatban az olyan, amikor helyreigazítást kapsz vagy fogadsz el másoktól.
4: If God is not able to speak to us and correct us directly,
5: hogyha Isten nem képes szólni hozzánk vagy helyreigazítani bennünket személyes módon,
4: his next level of correction is to bring correction from external sources, godly sources.
5: A következő módszer az, hogy ő külső segítséget vesz igénybe ahhoz, hogy helyreigazítson bennünket a környezetünkből más személyeken keresztül.
4: And for smaller children, obviously that would be parents, primarily parents.
5: És kisgyerekek vonatkozásában ezek elsősorban természetesen a szülők.
4: As we grow older, our parents may no longer be with us or be in a position to speak into our lives.
5: Aztán ahogy felnövekszünk és idősödünk, a testi szüleinknek már vagy nem nincs velük olyan kapcsolatunk, vagy pedig nincsenek abban a helyzetben, hogy az életünkbe beleszólhatnának.
4: But hopefully they will continue to be a source of godly input for as long as possible.
5: De remélhetőleg, amíg ez lehetséges, lehetnek ők is Isten szerinti módon szólhatnak az életünkbe dolgokat.
4: Though my relationship has changed now with my older daughter and son,
5: ahogy a kapcsolatunk változik az idősebb gyermekeimmel,
4: I still am used from time to bring correction.
5: Még mindig időről időre helyre teszem, helyre igazítom őket.
4: It says in Ephesians in chapter 5,
5: az Efezusi levél 5. részében azt mondja,
4: that the Lord uses the family in this capacity.
5: Hogy az Úr használja az ő családját ebben a vonatkozásban.
4: Children, submit to your parents.
5: Gyermekek, engedelmesek legyetek a szüleiteknek.
4: Husbands, love your wives.
5: Férjek, szeressétek a feleségeiteket.
4: Wives, have a respectful attitude towards your husband.
5: Feleségek, legyetek engedelmesek a férjeitek felé.
4: Fathers, don't provoke your children to anger.
5: Apák, ne provokáljátok a gyermekeiteket, ne mérgesítsétek őket.
4: So you see the relationship that should be there in a godly family.
5: Tehát látjátok, hogy milyeneknek kell lenni a kapcsolatoknak egy Isten szerint való családban.
4: Love and a mutual respect for all.
5: Szeretet és tiszteletteljes magatartás mindenki felé.
4: And also a godly vehicle for God to be able to train and to work with us.
5: És ez egy Istennek egy olyan módszere, eszköze, amin által nevelés helyreigazít bennünket.
4: Outside of the family, then I would extend God's envelope to covenant friends.
5: Aztán a családon túllépve, kívül lépve, Istennek vannak következő eszközei a helyreigazításban, a szövetségi barátok.
4: And the Bible speaks a great deal about this.
5: És a Biblia nagyon sokat beszél erről.
4: In Proverbs 27,
5: a példabeszédek 27-ben,
4: says, faithful are the wounds of a friend.
5: Azt mondja, hogy hűségesek a barátoknak a tanácsai.
4: The idea being that a true friend will tell you the truth.
5: És ebben az is benne van, hogy egy igaz barát az meg fogja mondani neked az igazságot.
4: If I'm Franz's true friend,
5: hogyha Franz az én igaz barátom,
4: I am obligated by God to tell him something that he maybe is not seeing.
5: Akkor Isten felhatalmaz engem arra, hogy bizonyos dolgokat megmondjak neki.
4: And he with me.
5: És ugyanúgy ő is nekem, ha
4: valami helytelen. That is a part of what true covenant relationship is.
5: És ilyennek kell lenni a valódi szövetségi barátságnak.
4: It's not just being nice and sweet when everything is wonderful.
5: Nem csak szép és édes, mint amikor minden rendben van.
4: But there's also times where correction may be required.
5: De vannak olyan időszakok, amikor helyreigazítás is szükségessé válhat.
4: I had a covenant friend of mine, husband and wife, years ago.
5: Van egy szövetségi barátunk, házas pár évekkel ezelőtt.
4: They work with me on a church staff. They work for me.
5: Ők szolgáltak felém.
4: And they were good friends.
5: És barátokká váltunk.
4: And I work with them daily.
5: És naponta együtt dolgoztunk.
4: And one day they came into my office and they were very nervous.
5: Egy nap bejöttek az irodámban, és láttam, hogy elég feszültek.
4: And they sat down and they shared with me what they were sensing and seeing, concerned about.
5: Leültek, és elmondták nekem, hogy miket érzékeltek, vagy tapasztaltak bennem.
4: I was making some bad choices that I wasn't really... I was already beyond step one. I was already calloused to God. His convicting power wasn't working anymore.
5: Tehát olyan dolgokat láttak meg az életem, hogy hoztam néhány helytelen döntést, és én igazából akkor azt nem vettem észre, de ők aztán elmondták ezeket nekem.
4: I was beyond the Lord speaking and me obeying.
5: Én már túl voltam azon az állapoton, amikor az Úr személyesen nekem tudott volna szólni, és én engedelmeskedtem volna neki.
4: I already became callous to the repeated convicting power of the Holy Spirit.
5: És már nem vettem azt észre, hogy engedetlen vagyok a Szent Szellem fedése felé.
4: And I found myself at level 2 chastening.
5: És ott találtam magam a fegyelmezés második stádiumának a helyzetében.
4: And I had this covenant friends of mine come in.
5: És akkor ezek a szövetségi barátaim jöttek hozzám.
4: And lovingly rebuked me.
5: És szeretetteljesen megfedtek engem.
4: And they didn't do it lightly, they did it fearfully.
5: És én ezt egy félelemmel fogadtam, Isten félelemmel fogadtam.
4: I could have responded in anger and rage and pride.
5: És nem haraggal és büszkeséggel reagáltam rá.
4: Fortunately at that time I didn't.
5: Szerencsére ez alkalommal már nem.
4: But their correction and their loving being used by the Lord lovingly to apply the rod to me saved me.
5: De az ő helyreigazításuk, amiket Isten szeretete által gyakoroltak felém, az megmentett engem.
4: From making serious mistakes.
5: Attól, hogy nagyon komoly hibákat kövessek el.
4: Amen.
5: Amen.
4: We need those kind of covenant relationships in our lives.
5: Az életeinkben szükségünk van ilyen típusú szövetségi baráti kapcsolatokra.
4: In Ecclesiastes chapter 4.
5: És a Prédikátor könyve 4. fejezetében
4: says, woe to the person who's left standing alone when he falls.
5: Azt mondja, hogy jaj annak a személynek, aki egyedül van, amikor elesik.
4: Woe unto them, because there's no one there to help, no one there to pick them up.
5: Jaj annak, mert nincs, aki felsegítse és a segítségére legyen.
4: So we must intentionally have those kind of relationships around us.
5: Tehát szándékosan és tudatosan fel kell, hogy építsünk ilyen szövetségi baráti kapcsolatokat magunk körül.
4: By invitation.
5: Tehát meg kell hívni erre személyeket.
4: By relationship and trust that's built over time.
5: Bizalmon épülő kapcsolatokra van szükség.
4: Throughout our marriage with my wife,
5: a mi házasságunkban a feleségemmel,
4: we've appointed an external appeal outside of our marriage.
5: Pardon?
4: We've had external the ability for appeal outside of the marriage.
5: Van arra képességünk vagy elhívásunk, hogy a házasságunkon kívül is szolgáljunk ilyen módon.
4: That way, if we come to a situation where we cannot resolve it ourselves,
5: hogy amikor valami olyan helyzetbe kerülünk, amit nem tudunk mi magunk megoldani,
4: we would go to other godly covenant couples to help us.
5: Akkor el tudunk fordulni más Isten szerint való párokhoz, akik a segítségünkre tudnak lenni.
4: I have headship and final responsibility in my home.
5: megvan a saját magam főségével kapcsolatos elhívásom is.
4: But that does not mean my wife does not have a godly avenue of appeal.
5: De megvannak a feleségemnek is a saját külső kapcsolatai, akik segítik őt.
4: It doesn't happen often, it's very rare.
5: Nem gyakran történik ez, hanem nagyon ritkán.
4: But a few times where we've gone to other couples.
5: De időnként előfordul az, hogy elmegyünk és másoktól kérünk tanácsot.
4: And they were able to hear my position, her position, and to help us to work through the conflict.
5: És ők képesek arra, hogy megértsék a mi helyzetünket és átsegítsenek bennünket a konfliktusunkon.
4: Amen?
5: Amen.
4: There's nothing wrong with that. That is a good thing.
5: Semmi rossz nincs ebben. Ez egy nagyon jó helyén való dolog.
4: My wife was trying to drag me to marriage counseling for 15 years.
5: A feleségem próbált engem állandóan elvinni ilyen házas pároknak szóló tanácsadásra vagy lelkigondozásra 15 éven keresztül.
4: I'm a pastor, I provide marriage counseling. I don't go to marriage counseling.
5: De hát én akkor már pásztor voltam, és úgy voltam vele, hogy hát én egy pásztor vagyok, én vagyok az, aki szolgálok házaspárok felé lelkigondozással, nem, nekem nem kell oda mennem.
4: You can see where that attitude required chastening.
5: Látjátok itt ebben is azt a hozzáállást, ami helyreigazításra szorult.
4: And we went two or three times, and it was enough to help us through the place we were at.
5: És aztán végül két-három alkalommal voltunk ilyen fajta szolgálaton, és ez elég volt ahhoz, hogy megoldódjon a helyzet.
4: I don't fear it anymore like I used to fear it.
5: És már többé nem félek ettől a fajta szolgálattól úgy, mint ahogyan régen féltem.
4: It's a godly thing to ask for help when you need it.
5: Ez egy Istentől való dolog, hogy segítséget kérjél akkor, amikor szükséged van rá.
4: Don't let pride and stubbornness poison the marriage.
5: Ne engedd, hogy a büszkeség az megmérgezze a házasságodat.
4: Amen.
5: Amen.
4: And so God, if he cannot resolve the issue at level one, he will go to level two.
5: Tehát Isten, hogyha az első szintű fegyelmezéssel nem tud eredményre jutni, akkor a második szintre lép.
4: Beyond covenant friendships and relationships.
5: A szövetségi kapcsolatok.
4: The Bible speaks about church leadership and pastors and elders that are in place by God.
5: A szövetségi kapcsolatok után a következő lépcsőfok az a gyülekezeti véneknek a szintje.
4: In Hebrews chapter 13:17,
5: a zsidó levél 13. részének 17. versében
4: it says to obey the leaders and submit to their authority.
5: Azt mondja, hogy engedelmeskedjetek a vezetőknek és vessétek alá magatokat az ő hatalmuknak,
4: for they help to keep watch over you.
5: Mert ők bizattattak meg azzal, hogy felügyeljenek rátok.
4: Obey them so that their work may be with joy and not burdensome.
5: Engedelmeskedjetek nekik, hogy ők örömmel tudják a szolgálatukat végezni, és ne legyenek megterhelve.
4: Amen?
5: Amen.
4: Church leadership is given by God.
5: A gyülekezeti vezetőséget Isten adta.
4: So that we can resolve issues.
5: Azért, hogy megoldjanak helyzeteket.
4: And bring loving, godly correction where it's needed, when it's needed.
5: És szeretetteljes, Isten szerinti megoldásokat hozzanak azokba a helyzetekbe, ahol erre szükség van.
4: And it is needed.
5: És erre szükség van.
4: Amen? From time to time.
5: Időről időre.
4: Either we don't have these things in place.
5: Még akkor is, hogyha most mondjuk nincsenek rendben ezek a dolgok.
4: And we don't understand, or we don't understand them.
5: És nem értünk mindent teljes mértékben.
4: The result is broken homes.
5: De az eredmény az tönkrement, összetört otthonok lehetnek.
4: And split churches.
5: És szétszakított gyülekezetek.
4: But it doesn't have to be that way.
5: De nem kellene, hogy ez így legyen.
4: In fact, it shouldn't be that way.
5: Nem is szabadna, hogy így legyen.
4: Another area or example where God will use the
5: 7. versében.
4: It says to obey the leaders and submit to their authority.
5: Azt mondja, hogy engedelmeskedjetek a vezetőknek és vessétek alá magatokat az ő hatalmuknak.
4: For they help to keep watch over you.
5: Mert ők bizattattak meg azzal, hogy felügyeljenek rátok.
4: Obey them so that their work may be with joy and not burdensome.
5: Engedelmeskedjetek nekik, hogy ők örömmel tudják a szolgálatukat végezni, és ne legyenek megterhelve.
4: Amen?
5: Amen.
4: Church leadership is given by God.
5: A gyülekezeti vezetőséget Isten adta.
4: So that we can resolve issues.
5: Azért, hogy megoldjanak helyzeteket.
4: And bring loving, godly correction where it's needed, when it's needed.
5: És szeretetteljes, Isten szerinti megoldásokat hozzanak azokba a helyzetekbe, ahol erre szükség van.
4: And it is needed.
5: És erre szükség van.
4: Amen? From
5: Amen.
4: Time to time.
5: Időről időre.
4: Either we don't have these things in place.
5: Még akkor is, hogyha most mondjuk nincsenek rendben ezek a dolgok.
4: And we don't understand, or we don't understand them.
5: És nem értünk mindent teljes mértékben.
4: The result is broken homes.
5: De az eredmény az tönkrement, összetört otthonok lehetnek.
4: And split churches.
5: És szétszakított gyülekezetek.
4: But it doesn't have to be that way.
5: De nem kellene, hogy ez így legyen.
4: In fact, it shouldn't be that way.
5: Nem is szabadna, hogy így legyen.
4: Another area or example where God will use the

0: correction where it's needed, when it's needed.
1: És szeretetteljes, Isten szerinti megoldásokat hozzanak azokba a helyzetekbe, ahol erre szükség van.
0: And it is needed.
1: És erre szükség van.
0: Amen. From time to time.
1: Időről időre.
0: Either we don't have these things in place.
1: Még akkor is, hogyha most mondjuk nincsenek rendben ezek a dolgok.
0: And we don't understand, or we don't understand them.
1: És nem értünk mindent teljes mértékben.
0: The result is broken homes.
1: De az eredmény az tönkrement, összetört otthonok lehetnek.
0: And split churches.
1: És szétszakított gyülekezetek.
0: But it doesn't have to be that way.
1: De nem kellene, hogy ez így legyen.
0: In fact, it shouldn't be that way.
1: Nem is szabadna, hogy így legyen.
0: Another area or example where God will use the second level, rod number two, correction.
1: A következő helyzet vagy mód, ahogyan Isten a fegyelmezésnek a második számú pálcáját használja,
0: is in our lives, is in the workplace.
1: A mi életünkben az a munkahely.
0: From time to time, we'll receive correction from our leaders or our bosses.
1: Időről időre korrekciót, helyreigazítást kaphatunk a munkahelyünkön, a főnökeinken keresztül is.
0: In the Air Force we have yearly reports that record your performance.
1: A légierőnél, ahol én dolgoztam, ott évenként volt mindenkiről egy feljegyzés arról, hogy végezte a munkáját.
0: And a few years ago I got the things that were on microfiche back in the 1970s, late 70s.
1: A múlt évben kaptam egy mikrofilmet arról, amin ezek a feljegyzések, amik rólam szóltak, azok szerepeltek még a 70-es évekből.
0: And I went back after many years and read those reports.
1: És megnéztem ezeket a feljegyzéseket.
0: And I was amazed at how much correction I needed.
1: És meglepődtem azon, hogy milyen sokszor volt szükségem helyreigazításra.
0: I was a young man in much need of correction.
1: Fiatal ember voltam, és nagyon sok alkalommal gyakran volt szükségem arra, hogy helyreigazítsanak.
0: And now I look back with much more understanding and wisdom.
1: És most már sokkal megértőbb vagyok és bölcsebb vagyok azokkal kapcsolatban.
0: See how God used these different sergeants and people in my life at different times.
1: És látom azt, ahogyan Isten használt ezeket a különböző katonatiszteket meg más munkahelyi főnököket abban, hogy engem alakítsanak.
0: I certainly wouldn't be who I am today without that discipline correction in my life.
1: Természetesen nem tudom azt, hogy hol tartanék most, hogyha annak idején nem lettek volna meg ezek a helyreigazítások.
0: And for those who have had an opportunity to be in the military at some point. For those who have had an opportunity to be in the military at some point.
1: Tehát azok nélkül, akik annak idején a hadseregben ott voltak és megtették velem ezeket a dolgokat.
0: We can now, all of us now look back with appreciation.
1: Mindannyiunknak kell, hogy tudjunk visszatekinteni ezekre a korábbi helyreigazításainkra egy elismeréssel.
0: Thank God for that level 2 rod that was being applied to our bodies all day every day.
1: És kell, hogy hálásak legyünk Istennek azokért a fegyelmezésnek, azokért a pálcáért és eszközeiért és azokért a személyekért is, akiken keresztül ezt megtette.
0: Our character was shaped.
1: Mert a jellemünk ilyen módon fejlődik, alakul.
0: Our understanding of authority and submission was formed.
1: A hatalomnak és a tekintélynek a megértése az elménkben ilyen módon formálódik.
0: We learn things like proper appeal.
1: És úgy tanulunk meg dolgokat, ahogy megfelelő módon cselekszenek velünk mások.
0: But even as adults, how did we learn it? It was through the rod, the second rod.
1: De még felnőttekként is úgy tanuljuk meg ezt, hogy Isten ezzel a második számú pálcájával fegyelmez bennünket.
0: So if God is number one, speaks once instant obedience.
1: Tehát Isten először is azonnali engedelmességet vár el tőlünk.
0: And we're just not there yet.
1: És még nem vagyunk ott, még nem tartunk ott.
0: The first rod applies is conviction.
1: Az első pálca, amit használ, az a meggyőzés.
0: Not once, repeatedly, until we change our behavior.
1: Nem egyszer, hanem ismételten, egész addig, amíg meg nem változtatjuk a viselkedésünket.
0: But remember this fundamental law of, as I mentioned.
1: De emlékezzetek meg arról az alapvető törvényről, amit említettem.
0: Our tendency is to continue doing what we want.
1: Az a tendencia, az a hajlam, hogy folyamatosan azt csináljuk, amit helytelenül tettünk korábban.
0: Until the consequences are greater and more painful than the pleasure.
1: Egészen addig, amíg a helytelen cselekedeteinknek a következménye az nem lesz fájdalmasabb, mint az az öröm, az a gyönyör, amit a rossz cselekedetek eredményeznek.
0: In the military we get a little bit too mouthy.
1: Hogyha a hadseregben túl sokat fecsegtél,
0: You do 50 push-ups.
1: Akkor

0: 50 fekvőtámaszt kellett csinálnod.
1: You run up the mountain and back three times.
0: Vagy föl kellett szaladnod a hegyre háromszor.
1: And finally you realize that you know the pain of what I'm experiencing isn't worth it.
0: És végén azt tapasztaltad, hogy az a fájdalom, amit ezek a büntetés eredményezett, ezt egyszerűen nem éri meg.
1: And we change our behavior.
0: És ez változtatta a viselkedésedet.
1: Again, this is how it works at 4 years old.
0: Újra így működik ez 5 éves korban is.
1: This is how it works at 24 years old.
0: 25 éves korban is.
1: 44 years old.
0: 44 éves korban.
1: And even for those of us in our 50s and 60s and beyond.
0: És még hogyha 50-es vagy 60-as éveinkben járunk, és azon túl is.
1: Let's go to the third rod.
0: Menjünk a harmadik pálcához.
1: The third rod is the Hebrew word used in Hebrews 12, mastingo.
0: A harmadik pálca, amit a zsidó levélben használ, az a mastingo szó.
1: It literally means to scourge.
0: Szó szerint azt jelenti, hogy
1: or to flog. The Romans would use a whip.
0: Megostorozás.
1: And the Romans would flog, literally. You've seen it in the movies, right? And they would take a flog.
0: A rómaiak szó szerint megkorbácsoltak embereket, ezt láthatjátok a filmekben is.
1: So rod 3 are painful consequences.
0: Tehát láthatjátok, hogy a harmadik számú pálcának nagyon fájdalommal teljes következményei vannak.
1: The first Greek word speaks of God's convicting power.
0: Az első görög szó Isten meggyőző erejéről szól.
1: The second word level brings us into godly correction and rebuke.
0: A második görög szó az az Isten szerinti helyreigazításról és büntetésről szól.
1: And if that doesn't work, we then move to level 3, painful consequences.
0: És a harmadik szó az pedig a fájdalommal teljes következmények.
1: Amen.
0: Amen.
1: Now we don't want to go there, but many of us will find ourselves there.
0: Nem akarunk természetesen erre a szintre eljutni, de azért sokan mégis ott találjuk magunkat időnként.
1: We see the prodigal son as a great example.
0: Láthatjuk például a tékozló fiúnak a példázatában ennek egy nagy mintáját.
1: He didn't respond to the godly conviction that was in his life.
0: Nem reagált az életében az Isten szerinti helyreigazításra, meggyőzésre.
1: He didn't respond undoubtedly to counsel of family and friends, who he was about ready to humiliate.
0: Nem reagált a családtagjainak a figyelmeztetésére sem, akik mondták neki, hogy alázza meg magát.
1: He goes to level 3.
0: Hanem eljutott a harmadik szintre.
1: He takes his portion of his inheritance and goes.
0: Fogta az örökségét és elment otthonról.
1: Look at the godly response of the father.
0: Nézzétek meg az atyának az Isten szerinti reakcióját.
1: Who realizes the principle of discipline?
0: Aki észrevette a fegyelmezésnek ezt a helyzetét.
1: Until the consequences of his actions exceed the pain, exceeds the pleasure.
0: Egészen addig, amíg a helytelen cselekedeteinek a fájdalma nem haladta meg azt a gyönyört, az örömöt, amit okoztak.
1: The loving thing to do is to not shield him from the consequences.
0: A szeretetnek a tevékenysége az volt, hogy nem akadályozta meg a helytelen cselekedet következményeit abban, hogy megnyilvánuljanak, tehát a fájdalmat okozzanak.
1: And we know the story. Eventually he squandered and wasted all the money.
0: És tudjuk a történetnek a végét, hogy a tékozló fiú végül is elszórta az egész pénzét.
1: Eventually he found himself, eating lunch with the pigs.
0: És végül olyan helyzetbe találta magát, amikor a disznókkal együtt akart volna ebédelni.
1: He realizes eventually,
0: és azonnal megértette,
1: that even being a servant in his father's house was better than this.
0: Hogy ha a saját apjának a házában szolga lenne, az is egy sokkal jobb helyzet lenne, mint az, amibe került.
1: And eventually at level 3 scourging he repents.
0: És igazából a harmadik szintnek a büntetésének a hatására megtért.
1: Now let me ask you, what would have happened if his father continued to write him checks?
0: Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy mi lett volna akkor a történet vége, hogyha az apja folyamatosan írta volna neki a csekkeket.
1: Would he have ever repented?
0: Megtért volna valaha?
1: No, he would not have.
0: Nem. Nem, biztosan nem.
1: It was not until the pain exceeded the gain that he repented.
0: Egészen addig, amíg a helytelen cselekedetei által okozott fájdalom nem haladta meg azt az örömöt, amit a rossz cselekedetei okoztak, addig nem tért meg.
1: That's important for us to understand as earthly parents.
0: Nagyon fontos ezt megértenünk földi szülőkként is.
1: And so we understand how God deals with us.
0: És olyan szempontból is meg kell értenünk, hogy Isten hogyan viselkedik velünk.
1: He desires us to obey instantly.
0: Ő azt várja el tőlünk, hogy azonnal engedelmeskedjünk neki.
1: If we don't, he will bring godly conviction.
0: Ha nem, akkor megpróbál meggyőzni bennünket.
1: He wants us to change behavior. If we won't, he'll bring godly correction if he can from outside other sources.
0: Azt akarja, hogy megváltoztassuk a hozzáállásunkat és a viselkedésünket, mielőtt még más környezetünkből hozna helyreigazítást.
1: If not, we go to level 3, which is tough love.
0: És hogyha az sem segít, hogy a környezetünkön keresztül próbál helyreigazítani, akkor pedig jön a harmadik szint, ami egy szigorú, kemény szeretet.
1: When I was a young boy in junior high school,
0: amikor én fiatal voltam, középiskolás,
1: I came home from school one day.
0: Egy napon mentem haza az iskolából,
1: and I watched a after school TV special.
0: És megnéztem egy iskola utáni tévésorozatot.
1: To this day I remember it as if I watched it this morning.
0: Úgy emlékszem erre ma is, mint hogyha ma reggel láttam volna.
1: It was an after school special of a young man who was on death row to be executed.
0: Ez egy olyan fiatalemberről szólt, aki a kivégzése előtt volt.
1: Apparently the TV station allowed him to do a special to speak to the kids of America.
0: Az a tévétársaság direkt úgy időzítette, hogy akkor lássák sokan iskola után.
1: And his message was really a message to parents, not to children.
0: És ennek a filmnek az üzenete igazából a szülőknek szólt volna, nem a gyerekeknek.
1: And he told his life story.
0: És úgy mondták el, mint egy történetet.
1: He was brought up in a wealthy home.
0: Pardon?
1: He was brought up in a wealthy home.
0: Egy ez a fiú, aki a történet szerint egy gazdag, jómódú családban nőtt fel.
1: And his parents never disciplined him.
0: És a szülei soha nem fegyelmezték őt.
1: He basically got whatever he wanted.
0: Alapvetően oda ment, ahova csak akart.
1: And when he got in trouble, his father always bailed him out. Got him out of trouble.
0: És amikor bajba került bármilyen módon, akkor az apja mindig kihúzta a bajból.
1: This started as it does with all children, with toys and little things.
0: Először ez kisgyerek korában játékokkal, meg ilyen kis dolgokkal kezdődött.
1: But as he became a teenager,
0: de ahogyan tínédzserré vált,
1: he started robbing stores.
0: Elkezdett áruházakban lopni.
1: He was caught once and taken to prison.
0: Egyszer elfogták és börtönbe vitték.
1: And his father immediately came down to the police station, paid the bail, and bailed him out.
0: Az ő apja rögtön odament, kifizette azt a szükséges összeget, amiért szabadon bocsátották.
1: He repeatedly got in trouble.
0: És ő, a fiú ennek ellenére ismételten bajba került újra és újra.
1: And his father, thinking he was loving his son, continued to bail him out.
0: És az apja azon gondolkodott, hogy javára van-e az a fiának, hogy újra és újra kiszedje a bajból.
1: Eventually, one of these situations led to him murdering someone else.
0: Egy alkalom aztán odáig jutott a dolog, hogy megölt valakit, úgy adódott, hogy ez a fiú megölt valakit.
1: And now he was on death row, just weeks away from being executed.
0: És most már a síralomházban volt, és tartotta a kivégzése felé.
1: He is long gone from level 3 to level 4.
0: Ebben a pillanatban jutott el a harmadik szintől a negyedik szintre a büntetés
1: mellett. And he was finally repentant.
0: És végül megtért.
1: And broken.
0: És összetört.
1: But here was his message that he wanted to share with all the world.
0: De ez volt az üzenet, amit az egész világgal meg akartak osztani.
1: Parents, if you love your children, discipline them.
0: Szülők, hogyha szeretitek a gyermekeiteket, akkor neveljétek őket.
1: My father thought he loved me.
0: Az én édesapám azt mondta, hogy szeret engem.
1: Like the prodigal son's father, just kept writing checks.
0: Nem úgy, mint a tékozló fiúnak.
1: And I never experienced the full impact of the consequences of my actions.
0: Mert hogyha az apának a hozzáállása olyan, hogy mindig kifizeti és kihoz a bajból, akkor soha nem fogok szembesülni a cselekedeteimnek a súlyával és következményével.
1: Until it was too late.
0: Egészen addig, amíg végül túl késő nem lesz.
1: I remember as a young kid that I still get goosebumps thinking about watching it.
0: Amikor én ezt fiatal koromban láttam, akkor libabőrös lettem ettől a történettől.
1: In Proverbs it says,
0: példabeszédekben azt mondja,
1: he who doesn't discipline his son,
0: hogy aki nem fegyelmezi az ő fiát,
1: hates his son,
0: gyűlöli az ő fiát.
1: This father thought he loved his son.
0: Ez az apa a történetben azt gondolta, hogy szereti a fiát.
1: Yet he was committing hate crimes against his own son for years.
0: Még akkor is, amikor tehát ugyanakkor, amikor gyűlölte azokat a bűncselekményeket, amiket. És ezzel, azzal, hogy folyamatosan pénzelte a fiát, és kihozta a bajból, ezzel bűnt követett el a fia ellen.
1: In my own life and in pastoral ministry,
0: az én életemben, a saját életemben, a pásztori szolgálatomban,
1: it is absolutely critical to understand what I'm teaching you now.
0: Nagyon-nagyon fontos megérteni ezt, amiről most beszélek.
1: To understand and rightfully discern where people are at.
0: Hogy megértsük azt, hogy emberek hol tartanak jelenleg.
1: And how we best can respond.
0: És hogyan tudunk a legjobban reagálni a dolgaikra.
1: Especially at level 3, where tough love is required.
0: Különösen akkor, amikor a fegyelmezés harmadik szintjénél vagyunk, amikor egy kemény szeretetre van szükség.
1: Amen.
0: Amen.
1: What are the kind of things we see at level 3?
0: Milyen dolgokat láthatunk a harmadik szinten?
1: Financial disobedience.
0: Anyagi engedetlenség.
1: That has now led to bankruptcy.
0: Ami anyagi csődhöz vezet.
1: It didn't start with bankruptcy. It ended at level 3 at bankruptcy.
0: Nem rögtön anyagi csőddel kezdődik, hanem a folyamatos engedetlenség vezet a harmadik szinten az anyagi csődhöz.
1: Communicative problems and strife in a marriage.
0: Sérülések a házassági kapcsolatban.
1: That has now led to divorce at level 3.
0: Amelyek a harmadik szinten váláshoz vezethetnek.
1: And it's not much better in the church as it is outside the church.
0: És nem sokkal jobb a helyzet a gyülekezeten belül sem ilyen vonatkozásban, mint azon kívül.
1: The statistics are about the same.
0: A statisztikák majdnem hasonlóak.
1: I dealt with a young lady, she's a middle-aged woman in our church one day.
0: Egy napon egy fiatal asszony jött hozzám a gyülekezetünkbe.
1: She was a nurse.
0: Egy nővér volt.
1: And I saw her one day and I said, "Hey, how you doing?"
0: És megkérdeztem tőle, hogy vagy.
1: Just chatting, just talking, you know.
0: Csak így beszélgetni.
1: I've just lost my job.
0: Azt mondta, hogy elvesztettem az állásomat.
1: And I didn't feel like I could just walk away. Well, have a good day. I'm busy.
0: Úgy gondoltam, amikor ezt megkérdeztem tőle, hogy csak megkérdezem, hogy milyen napod van, és már megyek is tovább.
1: So, well, Becky, why did you lose your job?
0: És aztán megkérdeztem, hogy mi volt a munkaköröd.
1: She said, oh, those people I work for. She says, they get so upset when I come in late to work.
0: Az alkalmazóimnak nem tetszett, hogy elkéstem a munkából.
1: So I said, you come late to work all the time?
0: És ott megkérdeztem tőle, hogy állandóan késtél?
1: Yeah, no big deal.
0: Pardon?
1: She said, oh, no big deal.
0: Jó, igen, hát nem egy nagy dolog ez.
1: Okay, long story short, she had been fired several times.
0: Hogy rövidre fogjam a történetet, többször kirúgták a munkahelyeiről.
1: And didn't understand that she was at level 3 chastening, scourging.
0: És nem értette meg azt, hogy ennek az az oka, hogy a fegyelmezésnek a harmadik szintjén van.
1: That's a tragic thing.
0: Ez egy tragikus dolog.
1: Amen?
0: Amen.
1: And so we want to be able to understand these things.
0: Tehát meg kell értenünk dolgokat.
1: Paul dealing with a problem, in Thessalonica.
0: Pál szembesült egy helyzettel Thessalonikában.
1: With the brethren didn't want to work. Healthy brethren didn't want to work.
0: Egy olyan egészséges atyafival, aki nem volt hajlandó dolgozni.
1: And he said to them, I command you in the name of the Lord Jesus Christ.
0: Azt mondta neki, hogy megparancsolom neked az Úr Jézus Krisztus nevében.
1: Those that don't work, don't eat.
0: Hogy azok, akik nem dolgoznak, azok ne is egyenek.
1: Okay, we're talking about healthy people.
0: Itt persze egészséges, csak lusta emberekről van szó.
1: Tough love.
0: Ez a kemény szeretet.
1: So it's important for us to understand these levels of chastening.
0: Nagyon fontos, hogy a fegyelmezésnek ezeket a szintjeit megértsük. I'll touch
1: briefly on what I believe to be again the next extreme, but I'll just mention it.
0: Röviden szeretném érinteni még a másik végletet,
1: the final rod,
0: a végső pálcát,
1: which is the destruction of the flesh,
0: ami a testnek az elpusztítását jelenti.
1: We see many who God redemptively walked through this process.
0: Sokat láttunk, akiknek az életében újra és újra végigmentek ezen a folyamaton.
1: And in the end they went from level 3 to level 4 and they end up their lives, they forfeit their lives.
0: És végül a harmadik szintről a negyedikre eljutva az életükbe került ez a fegyelmezés.
1: We see the church at Corinth, a problem that Paul was dealing with.
0: Látjuk a korintusi gyülekezetben, ahogy Pál szembesült egy problémával.
1: That was reported to him,
0: amit elmondtak neki.
1: Of this man who was apparently sleeping with his father's wife.
0: Arról a férfiről, aki az apjának a feleségével élt.
1: I'm sure that process went, you know, through this whole cycle pretty thoroughly.
0: Biztos vagyok benne, hogy ez a folyamat is több alkalommal történő fegyelmezésen ment már át akkor.
1: The elders failed to deal with it at level 2.
0: A vének nem voltak képesek arra, hogy a második szinten elbánjanak ezzel a problémával.
1: Now it's gone to level 3.
0: És most már a harmadik szintre jutottak.
1: Destroy undoubtedly this marriage's home, this family.
0: Hogy ott tartott a dolog, hogy tönkre fog menni ez a házasság és ez a család.
1: And Paul writes to the leadership and I command you to deal with this problem now.
0: És Pál megparancsolta keményen, azt mondta a gyülekezet vezetőségnek, hogy megparancsolom nektek, hogy most már bánjatok el ezzel a helyzettel.
1: Turn this man over to Satan for the destruction of the flesh.
0: Hogy adjátok át ezt a férfit a sátánnak, hogy az ő teste az megsemmisítessen.
1: That in the end, hopefully his spirit would be saved, he would be saved.
0: Hogy végül remélhetőleg a szelleme üdvözüljön.
1: So even in this last extreme state, God's heart is redemptive, wanting repentance.
0: Tehát még ebben a fegyelmezésnek, büntetésnek a szélsőséges utolsó fázisában is Istennek a szíve az a megmentésért ég.
1: Now, a couple warnings as I close.
0: Néhány figyelmeztetés befejezésként.
1: Obviously, not all things that happen in our lives is God's scourging or discipline.
0: Nyilvánvalóan az életünknek nem minden történése azért van, mert Isten fegyelmez minket.
1: Jonah was in a storm that Jonah caused. Jonah was in a storm that he caused.
0: Jónás egy olyan viharba került, amit Isten okozott.
1: Jesus was in a storm that God sent. Jesus was in a storm that the Father sent.
0: Jézus egy olyan viharba került, amit az Atya küldött.
1: So he can show his miraculous power.
0: Hogy megmutathassa az ő csodatevő erejét.
1: Job was in a storm that the devil sent.
0: Job egy olyan viharba került az életében, amit az ördög küldött.
1: Bad things sometimes appear to happen to good people.
0: Rossz dolgok időnként történhetnek jó emberekkel.
1: And that is not scourging or chastening at all.
0: És lehet, hogy ez egyáltalán nem fegyelmezés vagy helyreigazítás.
1: The rain falls, Jesus said, on the just and on the unjust.
0: Az esőt ad az Úr az igazakra és a hamisakra, rosszakra is.
1: Amen.
0: Amen.
1: So if I'm in a difficult situation,
0: tehát hogyha valami nehéz helyzetbe kerülök, vagyok,
1: I of course want to examine myself to make sure that this is not some sort of chastening.
0: Akkor meg kell vizsgálnom magamat olyan vonatkozásban, hogy ez nem valami fajta fegyelmezése Istentől.
1: And when I discern that it's not, I move on.
0: És hogyha ez az önvizsgálat azt eredményezi, hogy nem, akkor csak menjél tovább.
1: Amen.
0: Amen.
1: There are some people here who sometimes tend to overanalyze.
0: Vannak néhányan itt olyanok, akik hajlamosak arra, hogy túl analizálják ezeket a dolgokat.
1: Please don't do that.
0: Kérlek benneteket, hogy ne tegyétek ezt.
1: It's the problem is with the other half.
0: Mert ez a problémának a másik vége.
1: We don't analyze enough.
0: Hogy nem analizáljuk eleget a dolgokat, vagy nem.
1: And as a result, we go through and we create more problems than we should.
0: És túlságosan felnagyítjuk azokat a problémákat, amikben vagyunk, annyira, amennyire nem kellene.
1: So, number one, what does God do? What's his desire? Instant obedience.
0: Először is mi az Atyának a vágya, az engedelmesség, az azonnali engedelmesség.
1: But if he lovingly has to chasten us, he will take out the rod. Rod number one is chastening or it is godly conviction.
0: De hogyha ezt nem tesszük meg, akkor jönnek az ő pálcái, az első pálca az a meggyőzés.
1: In the chastening process, if we harden our hearts, he then takes us to level two.
0: Hogyha a meggyőzésre megkeményítjük a szívünket, akkor jön a második szint.
1: For those he loves, he rebukes. For those he loves, he rebukes. He brings correction through others.
0: Az pedig az, hogy másokon keresztül hoz helyreigazítást az életünkbe.
1: If we will not receive that correction, if it doesn't exist in our life,
0: és hogyha nem fogadjuk el ezt a fajta helyreigazítást, vagy nincsenek meg ezek a kapcsolatok az életünkben,
1: we go to level three scourging.
0: Akkor jutunk a harmadik szintre, a korbácsolásnak a szintjére.
1: When situations and circumstances will have their effect, cause and effect, sowing and reaping.
0: Amikor a körülményeinkben jönnek azok a dolgok be, amik elvégzik a dolgukat.
1: Now one of the consequences at repenting at level three,
0: és az egyik következménye lehet a harmadik szinten való megtérésnek,
1: though we can be forgiven, we will be forgiven,
0: az, hogy bocsánatot nyerünk,
1: there's usually going to be scars.
0: De általában fognak maradni rajtunk sebhelyek.
1: You get spanked, you get a little blue, it goes away, you never see that it happened.
0: Amikor az első szinten a fenekedre kapsz egy-két botütést, akkor lehet, hogy lesz lila fold, de nem marad semmi maradandó nyoma.
1: We get rebuked, it hurts, we get over it, you'll never see any evidence that it ever happened.
0: Amikor a büntetés alatt vagyunk, akkor az fáj, de utána nem lesz semmi maradandó nyoma neki.
1: If we get scourged, it will leave scars.
0: De hogyha megkorbácsolnak minket, akkor ott hegek fognak maradni.
1: Ask anyone that's ever come out of a broken relationship. Ask anyone that's ever been through a broken relationship.
0: És kérdezzél csak meg valakit, aki túl van egy megtört kapcsolaton.
1: A divorce.
0: Egy váláson.
1: Financial destruction.
0: Vagy anyagi csődön.
1: Been fired.
0: Vagy hogyha kirúgtak már valakit valahonnan.
1: Forgiven, but there's consequences, there's scars.
0: Megbocsáttattak ezek a dolgok neki, de mégis vannak következményei, és vannak hegek utána.
1: King David worked his way up, and if you remember, he repented of great sin.
0: Dávid király is emlékeztek rá, hogy amikor bűnbe esett, utána megtért.
1: But it already occurred after adultery and murder.
0: Amikor elesett házasságtörésben és gyilkosságban.
1: And the Lord says to David, King David, I forgive you.
0: Az Úr azt mondta Dávid királynak, hogy megbocsátok neked.
1: But you will have dissension in your family for the rest of your life.
0: De azt mondta, hogy békétlenség lesz, háborúság lesz a te házad népe között az életed hátralévő részében.
1: And David suffered the consequences of his sin all the rest of his life, though he was forgiven.
0: És jó lehet, hogy Dávidnak megbocsátott ez a dolog, de mégis a hátralévő életében végig tapasztalta ennek a bűnének a következményeit.
1: Let me just list a few ways to respond as we close. How to respond to correction.
0: Hadd mondjak el még néhány pontot azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell reagálnunk a helyreigazításra.
1: Realize that God sees us as children, not just the four-year-olds. You and I are still children in his eyes.
0: Vegyük észre, hogy Isten gyermekekként kezel bennünket az életkorunktól függetlenül.
1: We need to maintain a humble and a teachable spirit.
0: Fejlesszük ki magunkban az alázatos és taníthatóság szellemet.
1: We've seen great ministries collapse in the last 10-20 years around the world.
0: Világszerte az elmúlt 10-20 évben óriási szolgálatokat láttunk összeomlani és tönkremenni.
1: Ministries that were affecting millions of people.
0: Olyan szolgálókat, akik emberek millióit tartották befolyásuk alatt.
1: Ministries whose annual income was $200-300 million a year.
0: Olyan szolgálatokat, akiknek az éves bevételük $200-300 million volt.
1: And the leaders of these ministries found themselves at level three.
0: És ezeknek a szolgálatoknak a vezetői a harmadik szintű fegyelmezés helyzetében találták magukat.
1: Where the only thing that would get their attention was jail.
0: Tehát a börtön az elő olyan helyzetben voltak, hogy ott voltak a börtönnek a küszöbén már.
1: They were literally locked up like James Baker.
0: Szó szerint bezárták őket, mint James Bakert.
1: They didn't have a humble and a teachable heart.
0: Azért, mert nem volt tanítható és alázatos szívük.
1: Number three, let us never justify ourselves and reject correction.
0: Harmadik, soha ne igazítsuk meg saját magunkat, és ne utasítsuk vissza a fegyelmezést.
1: I was taught this in the military, as all were you were as well, if you were in the military.
0: Engem a hadseregben tanítottak meg erre.
1: When the sergeant got in my face.
0: Amikor egy katona, amikor egy őrmesterrel szemben álltam.
1: Even if he was not right in what he was saying, even if he was wrong.
0: Még hogyha nem is volt igaz abban, amit mondott.
1: You don't talk back.
0: Akkor sem beszélhettél vissza neki.
1: You don't make excuses.
0: Nem kereshettél mentségeket.
1: You don't justify yourself.
0: Nem igazíthattad meg magadat.
1: That is the worst thing in the world you can do at that moment.
0: Ez a világon a legrosszabb dolog, amit abban az adott helyzetben tehetsz.
1: And I've pretty much carried that over into my spiritual life.
0: És ezt én elég jól át tudtam tenni a szellemi életembe is.
1: If I'm receiving correction,
0: hogyha az Atya korrigál engem,
1: I try to sit down and shut up and listen.
0: Akkor megpróbálok ülve maradni, befogni a számat és hallgatni.
1: Then take it to prayer and give it time and pray it through.
0: Aztán utána megtalálom az imának az idejét és imádkozom és megpróbálok túljutni a dolgon.
1: Do you understand what I'm saying?
0: Értitek, hogy miről beszélek?
1: And finally, thank God for loving us enough to discipline us.
0: Végül pedig adj hálát Istennek, hogy eléggé szeret azért, hogy fegyelmezzen.
1: It is a word that is foundational and essential for us.
0: Ez egy olyan üzenet, ami alapvető és nagyon fontos
1: It's
0: számunkra.
1: Vital that we understand how this applies to our life as sons in the kingdom.
0: És nagyon fontos, hogy meg tudjuk ezt érteni és a magunkévá tudjuk tenni, mint a királyság fiai.
1: And it's vital for us to understand what's happening around us.
0: És nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy mi történik körülöttünk.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Father, we thank you for the session.
0: Atyám, köszönjük neked ezt az alkalmat.
1: Make these truths clear.
0: Tedd ezeket az igazságokat világosakká és megérthetőkké.
1: For everyone here.
0: Mindenkinek, aki itt van.
1: We thank you for loving us enough to chasten us.
0: Köszönjük neked, hogy eléggé szeretsz bennünket ahhoz, hogy fegyelmez minket.
1: For we desire to be the heirs properly trained and equipped.
0: Köszönjük, hogy neked az a vágyad, hogy mi olyan örökösök legyünk, akik megfelelően felkészültek és felfegyverzettek vagyunk.
1: Sons that have come into maturity.
0: Olyan fiak, akik érettségre jutottunk.
1: And are ready to rule and reign with you forever.
0: És készen vagyunk arra, hogy örökké veled uralkodjunk.
1: In Jesus name.
0: Jézus nevében.
1: Amen.
0: Amen.
2: Elhangzott Darko Kreiner Fiúság és fegyelmezés című tanítása.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Mind a kettő előttem szólóhoz kapcsolódik az, amiről ma fogok beszélni. A mennyasszony készül. Ez az, amit egy bannerre kiírtam, és ez a címe, mert ha elolvassátok, ami a hírlevélben benne van, Tomi Arajomi és a Sharonnak a párbeszéde is, tudom, hogy az már több mint egy hetes. De azért a háború elkezdése után jó néhány nappal történt az a beszélgetés is. És bennem azt erősítette meg, hogy vajon Istennek mi a terve és mi az akarata ezekben a napokban. És még egy dolog, ott talán emlékeztek, vagy aki elolvasta, vagy volt ideje elolvasni, beleolvasott. Ugye ott volt Oroszország, Kína, Irán, Izrael és Jeruzsálemről is szó. És pont elkezdtem gondolkodni azokon a bibliai kijelentéseken, azokon a proféciákon, ez most nem volt úgy benne, csak néhányat olvasok föl a Jeremiás 32-ből a 37-es, 38-as verset. Ott azt mondta, a vége fele van. Összegyűjtöm őket minden országból, ahova elűztem őket haragomban, fölgerjedésemben és nagy bosszankodásomban, és visszahozom őket erre a helyre, és lakni hagyom őket bátorságban. Népemmé lesznek nekem, én pedig nekik Istenük leszek. Aztán ugyancsak a Jeremiás 16-ból a 14-es, 15-ös verset olvasom föl. Azért, mert eljönnek a napok, azt mondja az Úr, hogy többé nem azt mondják már, él az Úr, aki kihozta Izrael fiait Egyiptom földjéről, hanem azt mondják, él az Úr, aki fölhozta Izrael fiait Észak földjéről, és mindazokból az országokból, ahova kiűzte őket. Mert visszahozom őket a földjükre, amit atyáiknak adtam. És ide tartozóan az Ezekiel prófétától a 36. fejezetből két verset a 24-től. Fölveszlek titeket a pogányok közül, és összeszedlek titeket minden országból. Beviszlek a ti földetekbe. És tiszta vizet hintek rátok, megtisztultok. Megtisztítalak titeket minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól. Új szívet adok nektek, új szellemet adok belétek, kiveszem a kőszívet testetekből, és húsz szívet adok nektek. És szellemet adok belétek, és rendelkezéseim szerint jártok, és megtartjátok az én ítéleteimet, és teljesítitek azokat. Csak az volt bennem, hogy vajon mi mindent csinál még Isten most az orosz-ukrán háború és az egész invázió közepette. Vannak olyan proféciák, amikről jó megemlékezni, hogy Isten összegyűjti az ő népét. Belegondoltatok-e abba, hogy Európába legtöbb zsidó mely országba volt? Hol volt legtöbb messiás hívő zsidó közösség, és a legnagyobb messiás hívő zsidó közösség Ukrajnába volt, és Kijevbe volt. Sok ezer zsidót vitt most Isten haza. Sok ezer zsidót vitt haza Isten most Izraelbe. Nem mentek haza. Nagyon sok országból haza aliáztak az elmúlt években, nagyon sokan. Ukrajnából nem mentek, Oroszországból is nagyon sokan elmentek. Tudom, hogy most is még pluszba sok orosz zsidó ment haza Izraelbe, de a legtöbb most Ukrajnából ment. Tehát naponta sok ezer ukrán zsidó kér letelepedési engedélyt Izraelbe. Tehát ezeket a hírekben, nem a magyar hírekben az igaz, lehet olvasni, de érdemes ezek után utána bogarászni. Szó szerint ez a helyzet valamilyen módon elősegített egy olyan, vagy több olyan profécia beteljesedését, ami eddig nem teljesedett be. Tehát az utolsó időknek a színpadát állítja föl Isten. Az ördög szeretné azért, mert látja, hogy halad előre az idő, szeretné kizökkenteni az isteni időrendből és folyamatból, vagy késleltetni, vagy korábbra hozni, mint Istennek a terve, de az a helyzet, hogy Isten kezéből nem tudja ezt az egészet kivenni. Isten uralja a helyzetet, és ő Úr mindenek fölött, és ő Isten mindenek fölött, kézben tartja most is az egészet. És mi sokszor nem látjuk ezeket, és tudom, hogy mi nem nagyon tudunk úgy belepillantani dolgokba. Tudjátok, a jövő héten lesz egyébként Purim. És nem véletlen ez is, csak így bennem volt így a Purimnak az ünnepe, de Észak földje, ott Jeremiás prófétánál is, Ukrajna és Oroszország. Tehát Isten pontosan most ezekből az országokból is, leginkább Ukrajnából visz haza olyan létszámot az ő földjére, Izraelbe, ami szükséges, hogy ott legyen, hogy a proféciák tudjanak beteljesedni. És úgy hiszem, hogy Izraelnek sokkal nagyobb szüksége van imára, mint előtte, most az előtte évekbe. Fontos, amikor imádkozunk Oroszországért, Ukrajnáért, Magyarországért, hogy imádkozunk Izraelért is. Nagyon sok ország törekszik, és igyekszik, és komoly erőfeszítéseket, gazdasági és katonai erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy atombombát és atomfegyvereket állítson elő. És hát tudjátok nagyon jól, Irán elég jó úton halad a hírszerzések szerint, és jelenleg egy vihar előtti nyugalom van azért ott Izrael és környékén. Azt lehet látni, hogy most már az Amerikai Egyesült Államok se olyan szövetségese Izraelnek, mint akár 10 évvel ezelőtt. 10 évvel ezelőtt sokkal elkötelezettebb, vagy akár 5 évvel ezelőtt is. Sokkal elkötelezebb katonai és gazdasági szövetségese volt Izraelnek, mint most. Tehát Isten azt mondta egyébként, hogy ő megáldja azokat, akik áldják Izraelt. A Mózes első könyvének a 12. fejezet 3. versét ismeritek nagyon jól. Megáldom azokat, akik áldanak téged, mondta Isten, és aki téged átkoz, azt megátkozom, és áldásban részesül a föld minden népe általad. Tehát ezt Ábrahámnak mondta. Hogyha belegondolsz, mi Ábrahámnak a gyermekei vagyunk, tudom, hitben, de most van egy testi vonatkozása is, ennek egy természetes vonatkozása is ennek. És érdekes egyébként Pál evangéliumot hirdető stratégiáit megnézni, amikor elment egy helyre, elment egy városba, elment egy országra, emlékeztek, hogy mit keresett föl legelőször? Először a zsinagógát. És emlékeztek, hogy azt mondja, hogy üdvösség először a zsidóknak, és utána a pogányoknak. Először Jézus maga is a zsidókhoz fordult. Emlékeztek a kánaáni asszonyra, és mondta, hogy hát a fiak kenyerét nem jó, hogy elvedd, mert aztán változott a dolog, mert az asszonynak a hitbeli és megalázkodó, istenfélő, Isten előtt Jézus Krisztushoz ragaszkodó szíve hozzáállása miatt ott elnyerte azt, amit vágyott, a lányának a gyógyulását. De azt látni kell, hogy én úgy hiszem, hogy most is az evangelizálás természet fölötti törvényébe benne van, hogy először próbáld a környezetedbe levő zsidóknak elvinni, természetes zsidó származásúaknak hirdetni. Ez nem azt jelenti, hogy mostan kutatni kell, keresni kell, de hogyha ott vagy, akkor valahogy ragad meg a lehetőséget, kérj Istentől ahhoz lehetőséget, hogy ezt el tud neki mondani. Ugye az Imre beszélt a ruhapróbáról, a mennyasszony készülődéséről, beszéltél a talentumokról, Igen, a szőlőmunkások példázatát ismeritek a Máté Evangélium 20. fejezetétől, az első verstől egészen a 16-os versig van. Nem fogom mindegyiket felolvasni, de azért citálok belőle. Máté 21-től. A mennyek királysága egy olyan gazdához hasonló, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. És akkor kiment ugye reggel 6-kor, és napi egy ezüst pénzt fizet nekik, ebbe egyezett meg, és kimentek a szőlőjébe. 3. vers. Reggel 9 óra körül ismét kiment a piactérre, és látta, hogy van ott még néhány ember, aki csak áll és nem csinál semmit. Így szólt hozzájuk, menjetek ki ti is az én szőlőmbe, és megfelelő fizetést kaptok tőlem. Aztán 4-es, dél körül, majd délután 3 óra körül is újra kiment. 6-os, amikor délután 5 óra körül ismét kiment, akkor megint talált ott néhány embert, ti miért álltok itt egész nap? Miért nem csináltok semmit? 7-es, ők azt mondták, azért, mert senki se fogadott föl. Menjetek akkor ti is ki az én szőlőmbe. És akkor emlékeztek, amikor beesteledett, akkor jött a szőlőnek az ura, és mondta a munkavezetőknek, hogy hívjátok oda a munkásokat, és kezd az utolsókkal. És az fizest ki az elsőket majd utoljára. És oda mentek azok, akik 5 óra körül kezdték el a munkát, és mindegyiküknek egy ezüst pénzt kapott, az 10 dénár volt, az egy napi bér, munkabér volt, nem tudom, az forintban most attól függ, hogy ki hogy van, hát 10, 20, 30, 2, 3 ezer forint, nem tudom, hogy van, más-más munkahelyek vannak. Az a helyzet, hogy amikor az első következtek a 10-es vers, ők azt gondolták, hogy ők majd többet fognak kapni, de ugyanúgy egy-egy ezüst pénzt kaptak. És akkor hát elkezdtek zúgolódni és panaszkodni, és akkor mit mondott nekik 13-as? Barátom, nem vagyok igazságtalan veled, hiszen megegyeztünk, hogy egy ezüst pénzt adok neked. Fogd és a tied, menj el. Én ugyanis az utolsónak érkezett munkásoknak is ugyanannyit akarok adni, mint neked. Vagy talán nincs jogom azt tenni a saját vagyonommal, amit akarok. Irigykedsz azért, mert én jót teszek valaki mással. És azt mondja, hogy így lesz sok utolsóból első, és sok elsőből utolsó. Ebbe az évben most 45. éve, hogy befogadtam Jézus Krisztust a szívembe, és betöltekeztem Szent Szellemmel, és az Úr útján járhatok. És hálát adok az Úrnak. Az ő kegyelme az, ami megtartott. De én magam is láttam, és tudom, hogy akik utánunk jönnek, van úgy, hogy sokkal könnyebb, és úgy fölfele ívelőbb a pályájuk, és lehet úgy látni, hogy sikeresebbek, és úgy, stb. És az emberi testi természetet mindegyikünknek megpróbálja ez. Mindegyikünknek a testi természetét kihívás elé állítja, amikor látod egy hete, két hete, fél éve, egy éve megtért embere, egyszerűen kérnek olyat, amiért te már böjtölsz 5 éve, vagy imádkozol 10, és még nem lett meg, ő pedig kért, imádkozott, kész, és megadja Isten, másnap megvan. Nem volt még ilyen neked, ilyen élményed? Nekem volt. Azt is próbáltam, már volt ilyen is. Igen. Tehát azt mondja, hogy sok utolsóból lesz első, és sok elsőből utolsó. Ahhoz, hogy akik korábban beálltunk az Úrnak a munkájába, én úgy gondolom, hogy a szívünkön nagyon sok múlik, a szívemen, hogy hogyan állok a újabbak és újabbak, a frissebbek és frissebbek, ahogy föltűnnek, hogy hogyan tudom őket segíteni. Ott van, amit felolvastam a 3-as versben, néhány ember ott állt, és nem csinált semmit. És bátorítsuk arra egymást, amikor látjuk, hogy hát nem tudok, hogy álljak a munkához, hogy hozzáférjek, mit tudjak csinálni, akkor bátorítalak, hogy kérdezd meg a házi csoportvezetőt, kérdezd meg a bárkit, a vezetőt, engemet is megkérdezhetsz, kérdezd meg a dicséretbe szolgálókat, a technikánba szolgálókat. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ötletet tudnak adni, és azt fogod megtapasztalni, hogy beleállsz egy munkába, és lehet, hogy csak egy hete csinálod, lehet, hogy egy napja csinálod, ugyanazt kapod. Ugyanazt a jutalmat kapod Istentől, mint bármelyikünk. Akik lehet, hogy már 10 éve, lehet, hogy 20 éve, lehet, hogy 50 éve vagy benne a munkába. Lehet. De Isten ilyen Isten. És azt mondja, hogy ez igazságtalan? Nem, én jó vagyok. És behívlak téged a munkába, és azt mondja, hogy aki nekem szolgál, azt az én atyám megbecsüli. Efezusi levél 4. fejezet 7. versét ismerjük mindannyian. Ezt már sokszor mondtam én, mindenki másképp és másképp értelmezi. Én nekem ez a megértésem, ebből nem kell ezt mindenkinek így elfogadni. Én így értettem, mindegyikünknek adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándék mértéke szerint. Ezt én úgy értelmezem, hogy mindegyikünknek adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándék mértéke szerint, tehát Krisztus osztott mindegyikünknek ajándékot, Krisztus osztja a szolgálati ajándékokat, tehát az azt jelenti, hogy mindegyikünknek osztott Krisztus szolgálati ajándékokat. És Isten ehhez adott kegyelmet is. Aztán néhány verssel később a 11-es versben Isten azt mondja Pál apostolon keresztül, hogy adott némelyeket apostolokul, profétákul, evangelistákul, pásztorokul és tanítókul, de némelyeket. Mitől lesz a 7-es versben a mindenkiből a 11-es versig némelyek? Az én megértésem is, amit úgy a szívemben egy megértés volt, egy kijelentés volt, a hozzáállásom, ahogy beleteszem magam, ahogy adom magam, az időm, az energiám, mindenem, amin van, és itt kapcsolódok ahhoz, amit az imi is mondott, a Máté 25-ben, a 14-től 30-ig ott a talentumos példázat van, tehát 5-2-1 talentum, tehát az egyik, ugye az 5 talentum, az mondjuk 5-3, 150 kiló. Nagyon sok, bocsánat, nagyon sok, 150 kiló arany, el tudod azt képzelni? Vagy ugye a 2 talentum, az pedig olyan 2x30, mondjuk 60, van, aki egyébként 35-36 kilónak mondja, tehát érted, akkor is 60-70 kiló arany, a 2 talentum arany, és akkor ismerjük az 1 talentumosat is, kiosztotta az úr, elment, hogy más vidékre ment, és akkor 18-as vers, aki pedig az egyet kapta, elment és elásta, és elrejtette. És emlékeztek, hogy amikor jött vissza, számon kérte az úr, és ez probléma volt. Tehát számomra az van egy kicsit, hogy ahhoz, hogy az utolsó időkbe, és egyre több a profétai üzeneteket, magyarázatokat, helyzetértékeléseket, prédikációkat, tanításokat hallgatsz, ezekben a napokban mindenki egyetért keletről, nyugatról, délről, északról, Krisztus testébe, hogy lehet látni, hogy az utolsó idők vajúdási fájdalmai egyre sűrűsödnek. Tehát még vége se lett a Covidnak, már jött a háború. Nem tudom, hogy mi lesz a háború után. A vírus szakértők, meg az ilyen egészségügyi szakértők, meg a WHO, meg nem tudom ki, akkor már nemzetközileg is, meg magyarilag is, már az a, nem tudom azt mondani, hogy bátorítgattak, de ijeszgettek, nem tudom mi, hogy hát számítsunk majd ennél sokkal fertőzőbb és súlyosabb vírusokra is, vírusok elterjedésére is a közeljövőben. Nem tudom, hogy mi lesz, de amit Attila is mondott, hogy bármi lesz, bármi jön, lehet látni, hogy ez a rázkódás, ez nem úgy van, hogy néhány évtizedenként, vagy emberöltőnként, vagy 50-100 évenként, hanem úgy tűnik, hogy egyre sűrűbben történik ez a rázkódás. Hogy mi most akkor mit csináljunk ebbe az egész helyzetbe, hiszen az Ageus próféta második fejezetébe azt olvassuk, a hatostól olvasom, ezt mondja a seregek ura, egy kevés idő még, és megindítom, vagyis megrázom az eget és a földet, a tengert, a száraszt, és megrázok minden népet, és eljön az, akit minden népek óhajtanak, és megtöltöm ezt a házat dicsőséggel, azt mondja a seregek ura, enyém az ezüst, enyém az arany, azt mondja a seregek ura, és nagyobb lesz a második háznak a dicsősége az elsőnél, azt mondja a seregek ura, és ezen a helyen adok békességet, azt mondja a seregeknek az ura. Micsoda kijelentés van csak ebbe a néhány versbe, ami utána erre hivatkozik a zsidókhoz írt levél írója is, a Szent Szellem által, mert a megrázásokat látjuk, a nyomásokat, a próbákat átéljük. És azt mondja, a Lukács írja az apostolok cselekedetei, hogy háborúságokon keresztül kell bemennünk Isten királyságába. Nem tudom kikerülni. Ez nem úgy van, hogy megtérsz, újjászületsz, és Isten egy rózsaszín mennyei járatot ad neked, és minden probléma nélkül mehetsz a mennybe. Háborúságokon keresztül, nyomásokon keresztül, megrázásokon, próbákon keresztül kell mennünk. Nem föltétlen kell azon a háborún keresztül menni, ami ott van, nem olyanra gondolok föltétlen, de lehet, hogy a személyes életedben, lehet a házasságodban, lehet a rokoni kapcsolatodban, a munkahelyeden, vagy testvérek között, nem tudom. De ezekben a háborúságokban mindegyikünknek át kell menni ezeken, és ezekben a háborúságokban Isten kegyelmet is megadja. Megadja azt a kegyelmet, hogy ezekben a helyzetekben, mit mondj, ezen a helyen adok békességet. Nem ott, ahol minden happy, nem ott, ahol csendes a víz, hanem ott, ahol vihar van, ahol zúgak meg tajtékoznak, a népek háborognak, harci szekerek tűnnek el, és azt mondja, hogy de megrázok minden népet, egyetlen el sem marad ki. Most mondják, hogy menjünk X országba, mert ott biztonságos. Lehet, hogy most biztonságos, de nem lenne igaz Isten beszéde, ha nem rázná meg azt is. És lehet látni, hogy olyan szigetek, olyan országok, ami geopolitikailag, katonailag teljesen félreesők, és teljesen értelmetlen lenne azért háborúzni, ott meg kitör egy vulkán. És olyan földrengés van, hogy a megrázásnak egy más módját élik át. Vagy pedig egy olyan polgárháborús helyzet jön ki, hogy az ember csak úgy kapkodja a fejét, hogy most mi van. És azt mondja, hogy minden népet megrázok. De a mondat nincs vége, azt mondja, és eljön az, akit a népek óhajtanak. Mert Istennek célja van ezekkel a megrázásokkal. Miért van a megrázás? Azért, hogy a szabadító eljöjjön. Emlékeztek az Izajás prófétának a 62. fejezete, azt talán nem raktam bele, a gyülekezetnek egyik alap kijelentése, hogy mondjátok meg Sionnak, Sion lányának, hogy eljött a te szabadítód. Mikor mondatta ki ezt Izajás által Isten? Hát amikor minden romba volt, minden nyomor volt, félelem, háború, éhínség, gazdasági, katonai nyomás. Eközben mondatta ki Isten, hogy ember, Isten népe, halld meg Istennek a szavát, hogy eljött a te szabadítód. És azt mondja itt Ageus prófétánál is, hogy minden népet megrázok, és eljön az, akit a népek óhajtanak. És megtöltöm ezt a házat dicsőséggel, és ezen a helyen békességet adok. Vagyis azt jelenti számomra, hogy nem a tévé és a rádió hírei, az újság híreiből kapunk békességet, ami elhangzott előttem is, hanem fölemeljük a tekintetünket, a szemeinket, és az Úrba vetjük a bizalmunkat. Ez nem azt jelenti, hogy a homokba dugom a fejem, és nem informálódok, de nem engedem, hogy az információk a szívembe félelmet, rettegést, aggodalmat, elidegenedést, Isten népétől való izolálódást eredményezzenek az életembe. nem engedem. Mert azt mondja, hogy eljönnek, eljön az, akit a népek óhajtanak a megrázás között is. Na, haladjunk csak tovább. A mennyasszonyos gírás történet is a Lukás 19, azt olvassuk a 20-tól, akkor jött ugye a mindenkinek 10 szolgának egy-egy zacskó aranyat osztott ki az ura, és akkor mikor visszajött, akkor számon kért. És jött a harmadik, uram, itt a pénzed, egy zsebkendőbe kötöttem és félretettem, vagy a dunyha alá raktam, vagy a matraszba raktam be. Féltem tőled, mert kemény vagy. Elveszed azt is, ami nem jár neked. És ott is aradsz, ahol nem vetettél. Sokszor úgy van, hogy hát én megadom a tizedet, az az úré. A többihez meg semmi közöd. Isten meg azt mondja, hogy mindened a enyém. Mindenem az övé, nem csak a pénzem, az időm, a testem, a lelkem, a szívem, a kapcsolataim, a jelenem, a jövőm, mindenem. Minden képességed, ajándékod, lehetőségeid, a barátságoid, a családod, minden a tié, minden az övé. Neked adta és nekünk adta. Hogy azzal sáfárkodjunk. És kicsit az van bennem, hogy adjuk bele magunkat, hogy készüljön a mennyasszony. Igen, a Jakab levélben ott van a második fejezet, 13-as verse, hogy amikor megállunk Isten előtt, ott van egy, van ez az ige vers, ez a Biblia vers, hogy az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem irgalmas, ám az irgalom győzelmet arad az ítélet fölött. Győzedelmeskedik. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy egy irgalmasságot cselekedve egymás fele. Appellálhatunk Istennél, hogy Uram, könyörülj! Ha nem is úgy csináltam, nem is úgy éltem az ajándékaimmal, a lehetőségeimmel, ahogy te szeretted volna, de emlékezz meg, a te irgalmasságod diadalmaskodik az ítéletet fölött. És ezt tudod magaddal, de tudod a szeretteiddel kapcsolatban is imádkozni. A testvéremmel, a hozzátartozómmal. Tudjuk ezzel az Úr elé vinni egymást. És tegyük ezt meg. Eszter könyvét, hogyha megnézzük a második fejezet 12-es, 13-as versét, olvasom csak föl, ismerős a történet, ott van Ahasvérus király, és fantasztikus nagy birodalom, nem tudom, 120-valahány népet, nemzetet leigázott, és ott nagy lakomát tartott, fantasztikus, tehát olyan pompa és fényűzés lehetett ott, hogy el se tudjuk képzelni. És akkor üzent Vásti királynénak, hogy hát jöjjön már el is mutassa meg az ő szépségét, ami messze földön híres a többi fejedelmeknek, és akkor Vásti meg visszaüzente, hogy hát most nem megyek. És akkor ezen persze berágott a király, meg a tanácsadók is azt mondják, ez így nem jó. Lényeg az, megfosztották Vásti királynét a királynéságtól. És azt tanácsolták, hogy akkor szűz lányokat, szépeket készítsenek föl. Egy évig készítették föl a lányokat, és eljött az idő, akkor bementek a királyhoz, és akit a király megkedvel, az lesz majd a királyné. Olvasom a 12-es, 13-as vers, mikor pedig eljött az ideje minden lánynak, hogy bemenjen Ahasvérus királyhoz, miután asszonyok törvénye szerint 12 hónapig bántak velük, mert ennyi időbe telt az ő szépítésük, 6 hónapig mirtuszolajjal, 6 hónapig illatos szerekkel, és asszonyi szépítő szerekkel kezelték. És akkor így ment a lány a királyhoz, mindent, amit kívánt, megadtak neki, hogy menjen azzal az asszonyok házából a királyházáig. Tudjuk, hogy Esztert választotta a Ahasvérus király, és Eszter lett a királynő. És Esztert azért választotta ki Isten, hogy rajta keresztül az egész népét, a zsidó népet megmentette. Ez a Purim. hogy az, akik meg akarták ölni a gonosz Hámán, és teljes megoldást akartak, teljes eltörlést akartak, a zsidó népet, nemzetet ki akarták írtani. Mégis a király azt mondta, hogy a mi törvényünk az, hogy nem lehet eltörölni törvényt, csak másik törvényt lehet hozni. És a kivégzések előtti napra pedig adott lehetőséget a zsidóknak, hogy megvédjék magukat, és akik őket meg akarták ölni, azok lettek kivégezve, és így menekült meg a zsidó nép. És ennek az ünneplése a Purim. De hogy megmenekült ez a nép, Eszternek köszönhették. Eszternek, aki királyné lett. Egy lány, aki fiatal lányként ott volt a nagy bátyja neveltetése alatt, mert Ahasvérus a szüleit is megölettette. De figyeld meg, hogy ott volt ez a árva lány, tiszta, szűz, szép, és egy évig készítették föl. Te és én Jézus Krisztus vére által meglettünk tisztítva minden bűntől, minden engedetlenségtől, hitetlenségtől, lázadástól, cinizmustól, és minden olyan keserűségből, minden olyan bűntől, ami elválasztott Istentől, minden olyan bálványtól, amit elé helyeztünk, vagy mellé helyeztünk Istennek. És azt mondja Isten, hogy én az én fiam Jézus Krisztus vére által tisztára mosok, és tiszta, és szent, és szűz vagy. De mégsem vagyok még arra kész, hogy a király elé menjek. És ez a megszentelődés ideje. Most van annak az ideje, hogy a mennyasszony, bár tudjuk már, hogy ki lesz, de most, hogy szépüljünk. És mi a Jelenések könyve, emlékeztek ott a legelején, felolvastuk, hogy mi is az a fehér ruha, ami a mennyasszony ruhája, a szentek igazságos cselekedetei. Vagyis mindazt, amit beléd rakott Isten, képességet, ajándékot, talentumot, lehetőséget, időt, anyagi javakat, kapcsolatokat, egyszerűen beleteszem abba, hogy az kamatozzon Istennek, Isten munkájának, Isten királyságának. Tudod, a népek is a nemzeteknek a különböző, tehát a férfiak és nők nem különbözünk egymástól. Egyik nép, egyik nem. Ugyanazok vagyunk a természetünkben. Ugyanazok. De ami Isten népét teljesen megkülönbözteti minden nép és nemzetbe, az az, amit Jézus mondott, hogy arról ismerjenek meg bennünket, és arról fognak megismerni bennünket, hogy az övéi vagyunk, hogy egymást szeretjük. Amen. Mert nincsen nagyobb szeretet annál, aki a barátjáért leteszi az életét. Ez egy önzetlenség, egy segítőkészség, és erről ismerjenek meg minket. Írtam az át Facebook oldalra, holnap lesz az HN-is és a Prepare International-es vezetőknek egy egyeztetés. Itt Magyarországon is lesznek olyan ukrán családok, akik akár a Szásáéktól emlékeztek, az Alexander a feleségével volt itt a Marinával, tegnap előtt már haza jutott, otthon van most már. Szlovákián keresztül tudott kimenni, haza menekülni. A fiaik azok otthon vannak még Ukrajnában. És nagyon sokan, elég sok közösséget, gyülekezetet építettek, és néhány éve már elkezdtek Varsóban is az oda migrált, Lengyelországban migrált ukránok fele szolgálni, és több gyülekezetet hoztak létre, és most oda tudott Marina is ki menekülni. És tudod, én hiszem azt, hogy Isten keresi azokat az embereket, akik fölismerjük azt, és fölismerik azt, hogy Uram, nem vagyok a magamé, és nem csak magamért akarok élni. Nem csak a közvetlen hozzám tartozókért akarok élni, nem csak őket akarom szeretni, hanem akiknek kicsit kitágul a szívük sokkal inkább, akik készek áldozatot hozni másokért, hogy Isten nagyságát megismerjék más népek, más nemzetekben is. Istennek a szeretete, önzetlensége, jósága valahogy megérintsen olyanokat is, akik most ölnek. Kényszerből, vagy másból, de akik most háborúznak. Isten keres olyan embereket, akiknek a szívüket ki tudja tágítani a beléjük töltött szeretete által. Ki tudja szélesíteni, hogy nem csak a nemzetük fér bele, más népek is beleférnek, nem csak a családon fér bele, más családok is, nem csak a gyülekezeten, más gyülekezetek is. Amen. És én úgy hiszem, hogy ezekben a válságokban, amiken most keresztül megyünk, tehát Isten önzetleneket, önzetlen embereket keres. És úgy hiszem, hogy amikor most megállunk itt ő előtte, akkor ott van sokunkban az a válasz, hogy Uram, itt vagyok és használj engem. Itt vagyok és használd, és akarom használni azokat az ajándékokat, talentumokat, lehetőségeket, időt, egészséget, azokat a képességeket, amiket elsajátítottam, megtanultam, amiket eredetileg is kaptam tőled. És én hiszek abba, hogy mivel megjelent Jézus Krisztusban a kegyelemnek a teljessége, amit a nem tudom, melyik őtök mondta, Imre vagy Attila a arénákból meghalt mártírokat. Tehát, hogy ezt meg tudták csinálni, persze sokszor láttatok ilyen filmeket ti magatok is, és nem tudom, én bennem is megfordult a kérdés, hogy Uram, ezt most meg tudnám csinálni? És kicsit úgy összeszorult a bensőm. Mert kicsit úgy szembesültem, hogy mintha nem lenne bennem erre az odaszállás. De úgy hiszem, hogy ez kegyelem. A kegyelemben tart meg Isten, és a kegyelem által tart meg, és a kegyelem által vagy kész arra, és a kegyelem az nem a holnapodra szól, hanem a mostani pillanatra. És a kegyelmet Isten arra adja, amiben éppen most vagy. És hogyha te egyedül vagy, és az egyedül valósággal küzdesz, akkor Isten a kegyelmet arra adja, hogy egy megelégedettséggel éld az egyedül valóság napjaidat. Most. Ha házas vagy és háborúság van, akkor Isten a kegyelmet arra adja, hogy a házasságban most békességre juss. És ma ezt a kegyelmet meg tud ragadni, hogy Istennek a szeretete a kegyelem által tudjon működni. Ha testvéri kapcsolatban van probléma, hogyha egészségileg van probléma, én tudom és hiszem, és minden alkalommal imádkozunk a gyógyulásokért. De amit az Attila is mondott, Sidrák, Misák, Abednégó jutott eszembe. Tudod, mit mondtak ott a tüzes kemencébe? Uram király, nem fogunk bálványt imádni, mert a mi Istenünk az Úr és Király és Isten minden fölött. Tisztelünk és szeretünk téged, király, de nem fogunk téged imádni. Ami Istenünket imádjuk, bevetnek, akkor bevetlek a tüzes kemencébe. Uram, király, akkor is tisztelünk és szeretünk, de imádni nem fogunk. Mert ami Istenünk hatalmas arra, hogy megszabadítson a tüzes kemencéből is. De azt mondták, ha nem tenné, akkor se tesszük meg, királyom. De Isten megtette. Van, akivel nem teszi meg. Lehet ilyet látni? Igen. Zsidó levél a 11. fejezet a hithőseiről sok emberről szól. Hányan és hányan voltak hithősök, akik megszabadulást, szabadulást éltek át. És hányan és hányan, akiket pedig széttéptek az oroszlánok és a vadak. Vagy megölték, lefejezték, felnégyelték. Hitben akkor ők Nem győztek volna? De. De. És úgy hiszem, hogy nem kell neked aggódni, és nem kell neked a holnap problémáival, rászkódásaival, nyomásaival, rettentéseivel, háborúságaival foglalkoznod, hanem ma, amikor most élünk, ma, amikor itt vagyunk, ma ragadjuk meg a mára szóló kegyelmet, az Isten aktuális kairosz idejű kegyelmét. Minden napnak elég a maga baja. Ha elkezdek aggódni a fenyegetések miatt, ami holnap fog jönni, akkor nem tud működni az Istennek a mára szóló kegyelme az életembe. Hogy békességben és Isten megtartó kegyelmébe tudjak megmaradni. Nagyon sokan emiatt esnek keserűségbe. De Isten 40 évig tanította a népével, hogy ma ragadjam meg a kegyelmet. Mert a ma gondjaira, problémáira, kihívásaira elégséges. Én úgy hiszem, hogy ez egy olyan idő, amikor cselekednünk kell, egy olyan kegyelmi időszak, amikor a passzív vagy kényelmet kereső keresztények nem találják a helyüket. De ha oda teszed az életedet, hogy Uram, ha csak egy órára is, de bemegyek a te szőlődbe, oda teszem, amin van. Ha most képzeld el 5-től 6-ig dolgodat, mert mire érted, megmutatták a többi munkások, hogy hogy kell ott kapálni, meg minden, az fél óra elment, még ott ittak egy pohár vizet, meg stb. Nem túl sokat melóztak. Ugyanannyit kaptak, mint aki reggel 6 órától ott volt végig. És Isten azt mondja, hogy én erre hívlak, hogy a ma kairosz kegyelmében élj, és cselekedj, és működj. Mert azt akarjuk, hogy a Szent Szellem tudjon vezetni. A Szent Szellem bele tudja a szívedbe a mennyei atya szeretetét rakni. Hogy amikor Purimról megemlékezünk, a Purim csak akkor értelmezhető, hogyha mi is készek vagyunk arra, amire Eszter, hogy odaadjuk magunkat, hogy Istenem, én el akarok készülni. Hogy Jézus Krisztusnak a vőlegénynek a mennyasszonyaként, a szentek igazságos cselekedeteivel, egy aktív odaszánással a fehér ruhába megállhassak előtted. Amen. És kicsit úgy érzem, hogy ezekben a napokban, az utolsó napokban Krisztus teste az eklézsia, az egyház, a szellemi ház, Szentsereg, Isten családja, sok kifejezés van, de talán egyre hangsúlyosabb lesz a mennyasszony. Mert a mennyasszony talán az, aki leginkább kifejezi, hogy Isten népe nem csak hogy tiszta, szent, szűz, hanem vágyakozik. A mennyasszony vágyik talán leginkább a vőlegényével való találkozásra. És úgy hiszem, hogy az utolsó napok, ezek a megrázkódások is, isteni élményeket, emberek megtérését, természet fölötti jeleket és csodákat, az aratást, de Isten népe között pedig a szent, hittel való kilépéseket, tanúságtevő, önzetlen életet hozza elő, és azt a vágyot, hogy Uram, akarok veled találkozni, amikor eljön az ideje, kész akarok lenni. Amen.
2: Ez volt az Éjfélhez közel.
0: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
1: Oba!